0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hamarosan leállhat a paksi atomerőmű. Magyar férfit tartóztattak le reptéri drónozásért Horvátországban. Fokozódik a hőség. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Várhatóan ma leáll a paksi atomerőmű utolsó, még működő turbinája, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL házon kívül című műsorában. A kormányfő szerint az erőmű akár egy hónapig is kieshet a termelésből, a következő öt nap pedig különösen kritikus lesz. Magyar Péter szerint csaknem 300 vállalat vállalt önkéntes fogyasztás csökkentést. Tovább súlyosbodik a migrációs válság a Marokkóval határos Ceutában. A spanyol hatóságok eddig több mint 70 holttestet emeltek ki a tengerből, az áldozatok úszva próbáltak eljutni spanyol területre. Az elmúlt napokban mintegy 50-60 ezer migráns jutott be jogellenesen Ceutába. A válság miatt kedden rendkívüli egyeztetést tartanak az uniós belügyminiszterek, 14. Leó pápa pedig békés és igazságos megoldást sürget. Drónnal bénították meg a splitti repülőteret. A gyanú szerint egy magyar férfi okozta a káoszt. Engedély nélkül reptette a drónt a kifutópálya közelében, ezért a reptér működését ideiglenesen fel kellett függeszteni. Az incidens miatt két járatot töröltek, több másik jelentős késéssel közlekedett. A horvát rendőrség őrizetbe vette a 36 éves magyar állampolgárt, és büntetőeljárást indított ellene a légtér biztonságának veszélyeztetése miatt. 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee. A Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Fellépett a világ legnagyobb fesztiváljain, és első dél-afrikai DJ-ként önálló esttel töltötte meg a New York-i Madison Square Garden-t. Egymást érik a szabadtéri tüzek a horvát tengerparton. Az elmúlt 24 órában 143 helyszínre riasztották a tűzoltókat. A lángok több mint 60 hektárnyi területet perzseltek fel. Az oltásban csaknem 800 tűzoltó, több száz jármű és 7 tűzoltó repülőgép vett részt. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: De tény.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyelőre nem kell korlátozni a nagy fogyasztók áramfelhasználását. Nem lesz a héten sebességmérő razzia. Aknába esett lovakat mentettek Baranyában. Villányi Eszter vagyok. Egyelőre nem szükséges korlátozni a nagy fogyasztók áramfogyasztását, erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után tegnap este. Magyar Péter kitért rá, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Számos állami vállalat és önkormányzatok is hozzájárultak a takarékossághoz, de a lakosság is nagy szerepet vállalt. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 között leállítja a vasúti teher szállítást. Lefújta a rendőrség a hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Második világháborús robbanótesteket találtak a fővárosban a Batthyány térnél. A Duna alacsony vízállása miatt kerültek elő a bombák az Iszabból a hajóállomásnál, közölte a Magyar Honvédség. A tűzszerészek 10 harckocsiaknát egy kézigránátot és 1 kilogramnyi gyalogsági lőszert azonosítottak. Az Erzsébet híd budai híd főjénél egy középkori ágyugójót találtak a Duna partján. Aknába zuhant lovakat mentettek Baranyában, az eset Lotárdon történt. Az akna fedele egyenként fél tonnás darabokra tört szét és lógott az állatok fölött. A két csikót 4 méter mélyből emelték ki a tűzoltók. Súlyosbodik a migrációs válság a Marokkóval határos Ceutában. A spanyol hatóságok már több mint 70 holttestet emeltek ki a tengerből. Az áldozatok úszva próbáltak eljutni spanyol területre. Az elmúlt napokban mintegy 50-60 ezer migráns jutott be jogellenesen Ceutába. A válság miatt kedden rendkívüli egyeztetést tartanak az uniós belügyminiszterek. 14. Leó pápa pedig békés és igazságos megoldást sürget. Ma is rekkenő hőség lesz, már is mondom a részleteket az időjárásról. Folytatódik a kánikula, napról napra melegebb lesz. Ma sokat süt a nap, csak az északi középhegységben lehet több felhő, arra felé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős lesz, meghaladja a 7-es értéket, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk sokat a napon. Holnap is folytatódik a száraz meleg idő, 37-41 fok közötti maximumokkal.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az átterelt sávon Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél 3 személy autó ütközött össze, emiatt mind az átterelt sávon, mint pedig az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megállt a forgalom. Budapest felé kivételesen személy autóval érdemes a külső sávban haladni, míg a Hegyeshalom felé tartó oldalon már több mint 5 kilométer hosszan torlódott fel a kocsisor, így aki teheti, az M0-as autóút csomópontjánál, a 15-ös kilométernél vagy a Sasfészektó pihenőhelyen keresztül a 22-es kilométernél tudja elhagyni a strádát, és az 1-es főút felé tud kerülni, írja az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Ételt kidobni az ember nem olyan szeret. Ezzel én nagyon így vagyok. Én tényleg az utolsó, hogyha még maradt egy pici gyömbér, akkor az tuti, hogy én még felhasználom valamibe. Tehát én is nagyjából próbálok mindent újra és újra egészen a legvégéig felhasználni, ritkán dobok ki.
2: Én is úgy vagyok vele, hogyha megnézem, hogy mi van a hűtőben, nem azzal kezdem, hogy lejárt-e, hanem kibontom, megnézem, megkóstolom, vagy ha látom az állagát, és akkor kidobom. Ha nem jó.
1: Ha nem jó, így van. Nem, tényleg sokszor dilemmáztunk már ezen, már beszéltünk ilyenről itt adásban is, hogy milyen ételt lehet lejárat után is megenni, vagy nem. De ez most nem teljesen ugyanez lesz. Itt a helyzet az, hogy ugye nagyon komolyan kísértésbe tudunk esni, hogyha ott ránk mosolyog egy szép, nem tudom, felvágott, vagy sajt, vagy valami, és akkor jön ugye a szakpróba.
3: Persze, ilyenkor az ember elkezd gondolkodni, nézegeti. Először így megfogdosod, tudod, aztán megpróbálod megszagolni. És pont múltkor voltam én is így, én minden ilyen alapanyagot, ami így megmarad, azt szeretek így bedobálni rántottába. Tehát én így használom fel, rántottába.
1: Hát nem is tudsz másnak csinálni.
3: Ezért rántottába. És találtam ilyen sonkát, ezt a csomagolt sonkát, tudod, a hűtőbe, de nyitva volt, és már kb. Szerintem egy hete nyitva lehetett.
1: Aha.
3: És így szagláztam, hogy minden, és úgy tetszett, de nem mertem beletenni. Nem éreztem semmit.
1: Állaga jó volt, ránézése jó volt, szagából nem következtettél semmire.
3: Nem, de pusztán ez a tény, hogy egy hete nyitva van a hűtőben, ez elég volt ahhoz, hogy elvegye a kedvem.
1: Elolvastad a lejárati dátumot, vagy nem?
3: Hát az még bőven jó lett volna.
1: Ja, jó lett volna, ezáltal van, hogy a zárcsomagolásra érvényes.
3: Igen, igen.
1: Anette nem főzöl, te nem tudsz részt venni ebben a beszélgetésben.
4: De, abszolút részt tudok venni.
1: Kutya kaja?
4: Nem. De hogy engem ez abszolút nem zavar, tehát, hogy amit a Gyurit feszélyezve kidobta a felvágottat, én simán, lehet, hogy az egyiket, a tetején lévőt kidobtam volna. Nem, kidobtam volna. És a többit meg megeszem.
1: Második a tiéd.
4: Szóval, hogy én tényleg nem dobok ki. Néhány dolgot csak, ami már ilyen nagyon veszélyes.
1: Én is azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ezt tudjuk, hogy az élelmiszeripar ezeket a lejárati időket, vagy szavatosság, vagy minőségét megőrzi, határidőket. Ezeket egyrészt köteles ráírni, másrészt valahol kell egy határt, ami bőven egyébként a megromlás előtti időszak, hogy ők ne legyenek perelhetők, hogy bármilyen egészségügyi problémád van. De ezt most felejtsük is el egy picit. Én nem tudom, ugye mondtad a szaglást. Én például, nekem van egy olyan, hogy például én tésztánál nem is nézem. Annak is van lejárat ide.
3: Száraz tésztánál?
1: Száraz tésztánál, igen.
3: Persze, azt szerintem én sem. Nem?
2: Soha nem néztem még meg a száraz tésztának, mi a lejárata.
4: Ilyen a rizs is, meg a liszt, meg ezek, meg a cukor.
1: Igen, de azért rizsből nekem már mászott elő kis bogárka.
2: Meg a lisztből is szokott.
3: Azt én úgy szoktam mindig, hogy egy kicsit megcsapkodom így a tasak oldalát, hogyha semmi mozgás, akkor frankó.
1: Ja, tehát megpofozod a kis baszmatit, és hogyha ott a lakók nem mozognak, hanem mereven várnak, akkor nem veszel észre.
3: Nem, akkor lakatlan a rizs, gondolom, és akkor mehet a forró vízbe.
1: Valaki üzeni, hogy a kedvencem, amikor rá van írva a sóra, 250 millió éves Himalája só, a lejárati idő 2027-08-15.
3: Ez nagyon jó.
1: Igen, azért mondom, hogy felejtsük el ezeket a dátumokat, az élelmiszeripar köteles valamit rányomni. Még a Himalája sóra is. Szóval én a tisztában vagyok így, akkor a tojás. Én szerintem a tojás egy tökéletesen működő zárt rendszer. Nyilván szerves anyag, de én mindig hűtőben tartom. Tudom, hogy mondják szakemberek, hogy nem szabad hűtőben tartani a tojást. Nekem más az elvem. Először is én azt gondolom, hogy a nagy hűtőgyártók nem véletlenül találták ki a tojástartót az ajtóban. Tehát az valamiért van.
3: Az egy jel.
1: Aha. Az egy jel. Ez nem kinder tojásnak csinálták. Egy. Kettő, a tojás egy zárt rendszer. Tehát a tojás akkor adja oda magát, hogyha ezt megtöröd, ezt a rendszert.
2: Igen.
1: A helyenál fogva, és belül nem tud semmi se történni, ha csak nem megtermékenyített tojás. És ezért én hosszú hónapokig is tárolva a hűtőben, én azt fogyaszthatónak tartom. Tehát például az a tojás, amit mikor voltatok kint a Gergővel nálam Spanyolországban?
3: Április elején.
1: Az egy januári tojás, amiből csináltam az első rántottátokat.
3: Na jól is sikerült. Semmi baja
1: nem volt.
3: Nem.
1: Nem szóltam, de De ugye én megszagoltam, amikor kiütöttem és összekevertem ugyanazért.
3: Na, ezt majd megeszik, jó lesz nekik.
1: Nem ezt majd megeszik, jó lesz nekik, hanem ez jó nekik.
2: Ez nekik való.
3: Végül is csak nem hagyhatom meg, ha páromban jövök. Jó lesz ez a fiúknak.
1: Így van. Meg ugye emlékszel, hogy ettünk egy finom paradicsomos tésztát, még a fejesék is jöttek.
3: Hú, az nagyon jó kaja volt, igen.
1: És akkor a nagyon sok parmezánnal dolgoztunk ott.
3: Igen, úgy reszelted, egy ilyen halmot reszeltél belőle.
1: Az a parmezán, azt akkor vettük több éve, kettő éve, amikor Olaszországon keresztül a régi oldtimer Mercedes vittük ki.
3: Ez tényleg, aha.
1: És valahogy ott maradt a csomagtartóban. Az ott maradt a csomagtartóban egy évig, a tűző napon, és amikor azt megtaláltam, nem volt szaga, hiszen vákuum csomagolásban volt, és ez fontos, hogy az légmentesen van lezárva. Igen. És azt láttam, hogy a zsír a hő hatására a parmezánból kicsapódott, és a fólia egyik sarkában gyűlt össze. De én ezt beraktam a mélyhűtőmbe.
3: Ott majd megdermed.
1: Ott majd megdermed, igen. Így van. És akkor ott volt a mélyhűtőben szintén egy évig.
3: Aha.
1: És de közben volt áramszünet, azt tudom, mert szóltak a szomszédok.
3: Tehát akkor újra életre kelt.
1: Igen. Ugye a parmezán egy picit újra kapott levegőt.
3: Szóval kimozdult.
1: És aztán újra visszafagyott. És akkor ugye elővettük.
3: Igen.
1: Ezt a parmezánt, és ezt jó ízűen megettük a tésztával.
3: Mindenkit kiolvasztott a hibernálás után, úgy nézett ki. Most már értem, hogy miért reszelted akkor kegyetlenül, hogy fogjon el az egész. Tehát már...
1: Ja, persze, nem akartam visszatenni még egy körre.
3: Más furcsa élelmiszert megetettél velünk titokban? Még ott voltunk?
1: Töröm a fejem.
3: Mondjuk, milyen fél éves paradicsomot valami nem volt, amit bedobtál?
1: Fokhagyma volt még, de...
3: Három éves.
1: Fokhagyma volt, de szerintem azzal ilyen téren nincs semmi baj, nem tengeri hergetjüket tennem eszel, tehát ilyen téren nem tudom azt mondani, hogy...
3: Az csak a Gergő ette meg.
1: Többször felengedett és lefagyasztott, és felengedett és lefagyasztott rákot kaptál volna.
3: Azt a Gergő ette egyedül.
1: Na jó, szóval ezekkel én így vagyok, és azt akarom mondani, mert tudom, hogy a szakember itt vár a vonalban, azt akarom ezzel mondani, hogy semmi bajom nem volt.
2: És senkinek.
1: Soha. Ja, és senkinek, bocsánat.
3: Nem, senki, és egyébként tök finom volt. Tehát
2: senki nem érezte bárminek, nem. Hogy lejárt volna.
1: Igen, és akkor itt van a kérdés, hogy figyelmen kívül hagyva ezeket a lejárati dátumokat, meg ugye a különböző ilyen bánásmód, mert én szerintem ez a parmezán, ez egy nagyon nagy utat tett meg.
3: Elég. Különleges volt, ez tény.
1: hogy ezzel van-e baj? Évi, te?
2: Hát alapvetően nem örülnék így utólag, megtudtam volna, hogy így eszem, de lehet, hogy én is egyébként oda tettem volna a vendégek elé, mert ha megszagolom és megkóstolom, és nincs baja, csak az, hogy kijött a zsír, hát na most kikérdezte, hogy jöjjön. Nem kértem, hogy jöjjön.
1: Kijött a zsír, mert egy ilyen 50 fokban lehetett abban a kocsi csomagtartóban, a 40 fokos Spanyolországban, hónapokon át.
2: Igen, úgyhogy én is ugyanúgy vagyok, ahogy te. Tehát, hogy megkeresem, megnézem, megkóstolom, megszagolom, és hogyha jó, akkor én is megeszem, és bárkinek odaadom.
1: Na, most azért beszélünk erről, mert nagyon jó 7 kérdést találtunk egy kvízben, ami ezzel foglalkozik pont, és úgy gondoltuk, hogy ne a kvíz adja meg nekünk a választ, és nem is kvízszerűen szeretnénk ezzel foglalkozni, hanem hogy mi szakember barátunkkal, dietetikus barátunkkal, mert ő nekünk élőbb választ fog adni, remélhetőleg itt van velünk Pilling Robi. Szia Robi, jó reggelt!
5: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
1: Robi! Na, hallottad ugye a parmezános kalandomat, erről mit gondolsz? Jó döntés volt? Megettük végül.
5: Jó döntés. Volt, de ha legközelebb reggelével kínál, szerintem komplett diagnosztikai készlettel fogok érkezni hozzád.
1: De
5: egy előkóstolóval.
1: De tudod, hogy mindenkinek, minden embernek van a saját szabályai. Tehát hiába lejárati dátum, hiába jó tanácsok, hiába a tapasztalat az. És én a tojással, amit mondtam, ezt tapasztaltam, hogy ez hónapokig is jó, és ugye ez volt a parmezánnal, amely ugye volt fagyasztva, hőkezelve, de mindezt ugye vákuumban, és a parmezán az egy nagyon régi, öreg tejtermék.
5: Természetesen, tehát a parmezán tipikus példája annak a sajtnak, amelyik akár évtizedekig is eláll a megfelelő körülmények között. Tehát ugye olyan alacsony a víztartalma, és gyakorlatilag ugye a belsője sterilnek tekinthető, hogy megfelelő körülmények között tárolva sokkal tovább marad fogyasztható, mint amit te mondtál. Tegyük hozzá, azért a merci csomagtartó, ez az egy viszonylag extrém tárolás.
1: Ott felejtődött, hát nem tehetünk róla.
5: Hát van ez így.
1: Autópálya, ilyen pihenőn vettük Olaszországban. Na mindegy, nézzük meg ezeket, mert te is megkaptad, gondolom, a kérdést. kérdéseket. Nézzük meg, amiket itt feltett, ugye ez a kvíz hasonló témában. Mit gondolsz a hűtőben tárolt, műanyag dobozban árult nyers csirkemellről? Tudod, az a fóliás, az a tálca, ami le van fóliázva, és ott fekszenek a csirkemellek, és 2 napja lejárt. Felhasználhatjuk-e a mai ebédhez?
5: A hivatalos válasz az, hogy nem. Tehát azért, aminek fogyasztatósági határideje van, azt azért nem szabad felhasználni. Tehát ott azért előfordulhatnak olyan mikrobiológiai folyamatok, amiknek esetleg még nem vesszük észre látható jelét, de igazából már munkálkodnak a baktériumok.
1: De Robi, bocs, hogy megállítalak egy pillanatot. Tehát ott van, hogy mit tudom én, kedden lejár. És a hűtőben volt, nincs kibontva, nem volt, ott van még az is lehet, hogy ami védőgáz, vagy nem tudom. Tehát, hogy, és a hűtőben volt 2 nap, tehát, hogy az élelmiszeripar, vagy az a baromfi udvar, az nem tervez annyira túl, hogy ez a 2 nap tolerancia meg benne legyen?
5: Hát, még, ilyen termékeknél azért tényleg nagyon óvatosnak kell lenni. Főleg ugye a csirkehúsnál, ami mindig szalmonellával fertőzöttnek tekintendő. Nagyon vigyázni, ugye ezeket nem mossák meg, amik mielőtt becsomagolnák, és valóban van egy védőgázas csomagolás, és hogyha valóban nem szakadt meg a hűtőlánc, tehát tényleg nem tudom én, a hűtőtáskában
1: haza,
5: és nem melegedett föl, és a hűtőben sem melegedett föl, akkor esetleg egy nagyon alapos érzékszervi vizsgálat. Megszagolom, megpapingatom, nem nyálkás-e a felszíne, és egy nagyon alapos hőkezelés után talán még fogyasztható, de ezt nem tőlem hallottát.
1: Nem. Azért mondom, én tudom, hogy neked hivatalosan bevonhatják az engedélyedet, hogyha hülyeségeket mondasz, én ezt értem.
5: Igen, maximum a szakma csúnyán néz rám, tehát hivatalosan, amire azt látjuk ráírva, hogy fogyasztható nap és hónap, azokat lehetőleg nem nagyon fogyasztuk el lejárat után.
1: Akkor itt igen.
5: Amennyiben nem ő jött oda hozzánk, hogy egyél már meg, akkor még megnézhetjük,
1: talán jó lett. Egy hónapja lejárt minőség megőrzési ideje a hűtőben tárolt tojásnak. Ez, amit az előbb mondtam, csináltunk-e belőle rántottát reggelire? Tehát egy hónapja lejárt, de hűtőben van.
5: Hát én úgy szoktam csinálni minden tojással, még azzal is, amelyik nem járt le, hogy külön-külön ütöm fel, és hogyha nem látok rajta semmilyen érzékszervileg tapasztalható elváltozást, akkor az nyugodtan felhasználható. Nagyon jól mondtad, az előbb a tojás az egy kis ökoszisztéma, tehát nagyon jól el van a héján belül, anélkül, hogy megromlana. Egészen addig, ameddig nem veszük észre, hogy valamilyen színszag, egyéb elváltozás következett be, addig az felhasználható.
1: Gyuri, egészségedre akkor.
3: Köszönöm, de rendben is voltunk.
2: 3 hónap, nem 1 hónap.
1: Jó, de ugyanez, hát nem volt, hát feltörtem egyenként, láttam, hogy nincsen baj, a szaga, a színe rendben volt, akkor egy picit vizenyősebb a fehérjéje, már nem tart annyira össze.
5: Hát meg nagyobb a légzsák benne, tehát ezért szokott lebegni, ugye a nem friss tojás, ugye itt tudjuk legkönnyebben megnézni egy pohár vízben, de ugye nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy nem is az a kérdés, hogy hűtőben tartottuk-e vagy sem, mert nem kell hűtőben tartani, lehet, de nem kell. Ezért tették marketing okokból a hűtőgyártók az ajtóba a tojástartót. Inkább az a kérdés, hogy megmostuk-e azt a tojást. Ha nem mostuk meg, és rajta van az a természetes védőréteg, akkor valószínűleg egy hónap múlva, hogyha óvatosan felütjük, és nem érzünk rajta zárulásra utaló jeleket, akkor nyugodtan felhasználhatunk.
1: De ez egy nagyon fontos info, amit mondasz, mert nagyon sok háziasszony mindent megmos, amit lát, és nem szabad megmosni a tojást, ugye? Jól értettem.
5: A tojást kifejezetten tilos megmosni, kivétel egyetlen egy esetet felhasználás előtt közvetlenül, tehát pontosan ezzel fogjuk elrontani a tojást, hogyha megmossuk és úgy tesszük be például a hűtőbe vagy a kamrába, akkor gyakorlatilag napokon belül élelmiszerbiztonsági veszélyt jelent rá.
1: Na, akkor itt a következő, fél éve lejárt csokis keksz minőség megőrzési ideje, tehát lejárt. És ezt a gyereknek osztálykirendelésre becsomagolhatjuk, hogy mi ez. Fél éve lejárt csokis keksz.
5: Hát attól függ, hogy a gyerek oda szokta adni a barátainak, vagy büntetni akarjuk-e őket. Nagy baj nem lesz belőle, de az biztos, hogy kújolni fognak. Ugye a csokis keksz egyik fő összetevője az a kakaóvaj, meg az egyéb különféle zsírok, amik azért fél évvel a lejárat után már elég javasodni tudnak. Tehát, hogy ez biztos, hogy érzékszervileg nem olyan finom, mint egy friss csokis keksz.
1: Mit értünk csokis keksz alatt, bocsánat, csak hogy ez a csokival bevont, valós csokival bevont, vagy van ez a kakaó bevonó, vagy az a csokis keksz, ami olyan, hogy a tésztájában van a kakaó, és attól csokis, vagy nem tudom.
5: Ez így mindet. Annyi a különbség, hogy a bevont kekszek felszínén ugye elég hamar lehet látni a különböző zsiradék kiválásokat, ugye ilyen fehér foltok és egyebek formájában, és akkor ilyenkor már könnyen dobja arrébb az ember, hogy ez megromlott. A csoki darabos keksznél ez kevésbé látható, de mindegyik megavasodik ennyi idő után. Tehát egy 6 hónap egy csokis keksznél az már sajnos az nem igazán jó. Nem fog élelmiszer biztonsági veszélyt hordozni, tehát nem leszünk tőle betegek, de az biztos, hogy kellemetlen ízű már.
1: Jó, a kamra leghátsó polcán találunk egy éve lejárt zacskó lisztet. Tehát nem hűtvenyében, egy éve lejárt zacskó, süthetünk-e belőle mondjuk palacsintát?
5: Hát oda hívom a Gyurit, megpofozza, aztán meglátjuk, hogy kijön-e belőle valami.
3: Ha nem mozog, Robi, megcsináljuk.
5: Jó.
1: De ez azon, ennyi múlik csak rajta, hogy van-e benne élő lény, vagy nincs benne élő lény?
5: Hát azért tudni kell, hogy a liszt is dohosodásra hajlamos, és emellett avasodásra is. Tehát ugye a lisztnek van egy minimális zsiradék tartalma, és ugye ami a gabonamagban megtalálható, főleg a csira részben, és ez tud avasodni. Tehát nem csak mindenféle izgő mozgó rovarkák költözhetnek bele, hanem meg is avasodhat, és lehet egy kellemetlen ízre. De gyakorlatilag a liszt mikrobiológiailag nem fog romlani. Tehát addig, ameddig valóban bele nem költöznek mindenféle bogarak, addig a liszt nem romlik, meg maximum kellemetlen ízű lesz.
1: Jó, megyünk tovább. Másfél hónapja lejárt hűtőben tárolt kolbász. És ez a kolbász sokféle lehet, de induljunk ki ilyen magyar üzé, nem tudom, ilyen gyulai, vagy nem tudom.
2: Igen, azokat lehet kapni.
1: Igen, csinálhatunk-e belőle szendvicset. Másfél hónapja lejárt, és hűtőben van.
5: Én ezt igen gyakran szoktam, mert mindig megvesszük a kolbászt, keveset eszünk belőle, aztán jól elfeledkezünk róla, és nagyjából 2-3 hónapot kempingezik ott a felvágott tároló fiókban. Még eddig nem volt bajom belőle, de hogyha tényleg ilyen magyar kolbászról beszélünk, tehát ez a füstölt, cikkasztott, száraz kolbászról, senkinek semmilyen problémája nem lesz, hogyha másfél hónappal lejárat után eszik belőle egy szendvicset.
1: Jó, itt van egy kérdés a parmezánról, szóval a parmezánt már kivégeztük. 3 hónapja lejárt fagyasztott halrudacska. Minőség megérzési ideje az, ami lejárt 3 hónapja. De ugye ott van a mélyhűtőben, megcsináltam-e a gyereknek?
5: Simán. Hiszen még hőkezelem is miközben el fog készülni. Tehát ha lett is rajta valamilyen kórokozó, amely kibírta a mínusz 18 fokot, akkor oda csapunk neki azzal a 180-nal, amivel kicsit
1: rajban,
5: tehát nem
1: illem,
5: hogy
1: túlél. Jó. Na, ezek nagyon jó dolgok. Figyelj, valaki most írta egy SMS-ben, nagyon jó a műsor, mi a piros, légmentes csomagolású trapista sajtot szoktuk feltenni a hűtő tetejére, és megvárjuk, míg magától elkezd kicsit felpuffadni a csomagolása, így meglepően finomabb tud lenni.
5: Nem is egy rossz módszer. Ugye a sajt az egy erjedéssel készülő termék, és mint minden ilyen, egy természetes kis mennyiségű élőflórát tartalmaz. Tehát ez a felpuffadás az nem romlási jel, hanem gyakorlatilag annak a jele, hogy tovább dolgoznak benne azok a enzimák és baktériumok, amik gyakorlatilag a sajtot sajtát teszik. Tehát így akár még egy kicsit ilyen sajtosabb sajtot is elő lehet állítani, aromásabb lesz, hanem adott esetben még ilyen erjedési lyukak is megjelenhetnek benne, amiket már én évtizedek óta hiányolok például a trapistából.
1: Na, ugye.
5: Szerintem ez nem egy rossz módszer.
1: Na jól van, Robi, hát köszönjük szépen, tudjuk, hogy dolgod van, de ennek ellenére rendelkezésünk rá, nagyon szépen köszönjük, szép napot!
5: Nagyon szívesen, sziasztok!
1: Köszi, szia, Pilling Robert, dietetikus!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kritikus napok jönnek az áramellátásban. A folyadékpótlásra figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Több száz utórengés volt Nápoly környékén. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A magyar áramellátási kapacitás harmadát kell pótolni a paksi atomerőmű kiesése után. Kritikus napok jönnek az áramellátásban. Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetében példátlan összefogásról beszélt. Azt mondta, a napokban sok nagyvállalat önként ütemezte át energiafelhasználását, de a lakossági spórolás is rengeteget számít. Azt is hozzátette, egyelőre nincs szükség kötelező energiakorlátozási intézkedésekre a vállalatok részéről. A kormányfő a vízhiány kapcsán megjegyezte, több településen locsolási tilalom, vízkorlátozás van érvényben, ahol kell ott vízosztással segítenek. Figyelni kell a folyadékpótlásra a hőségben, erre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, legalább 2-2,5 liter vizet meg kell inni, de fizikai aktivitás esetén még többet. Az idősekre, krónikus betegekre és gyerekekre különösen figyeljünk, ők lehetőség szerint ne menjenek napra a legmelegebb órákban. Ha valaki rosszul lesz, vigyük hűvös helyre és adjunk neki vizet, ha kell, hívjunk mentőt. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, figyelmeztet az NNGK. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
3: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
2: Tegnapig már mintegy 200 utórengést rögzítettek Nápoly környékén, ahol az utóbbi 40 év legerősebb 4,7-es erősségű földrengése volt hétvégén. A természeti katasztrófa leginkább Pozzuoli várost érintette. Több mint 20-an megsérültek, 5 embert még kórházban ápolnak. Több százan még nem tudtak visszatérni otthonaikba a károk miatt. Fokozódik a hőség, napos idő lesz, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős lesz ma is az UV-sugárzás. A szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 17 és 23 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a nagyon meleg, a szél néhol megélénkülhet, kedden már 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Több balesetről is beszámolt az Útinform. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az átterelt sávon Herceghalom közelében történt karambol. A 24-es kilométernél 3 személyautó ütközött össze. Emiatt mind az átterelt sávon, mind az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megállt a forgalom, írja az Útinform. Budapest felé kivételesen személyautóval érdemes a külső sávon haladni. Hegyeshalom felé már több mint 5 kilométeres a torlódás. Így aki teheti, az M0-as autóút csomópontjánál, a 15-ös kilométernél vagy a Sasvészek pihenőhelyen keresztül, a 22-es kilométernél tudja elhagyni a pályát, és az 1-es főút felé tud kerülni. A 42-es főúton Földes és Berettyóújfalu között 3 személyautó és egy kamion ütközött össze. A 28-as kilométernél teljes szélességében lezárták a főutat. A forgalmat Derecske és Hajdúszovát felé terelik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok, a srácok, hogy mindig Szabin vannak, úgyhogy hozom a kedvenc best of-jaimat.
2: Kezdjük el simán csak azzal a gondolattal játszani, hogy gondoltatok-e arra, hogy mi lesz veled, vagy hol fogod végezni, ha megöregszel. Én szerintem hány éves korában kezdi el az ember először ezt fontolgatni?
3: Én már gondolkodom rajta. Tehát én már eljutottam,
2: mennyi vagy
3: 40 éves 40, lettem. Okay. Igen, igen.
2: Tehát 40, de előtte nem 20 éves korodban, igen?
3: Hogy semmi nem gondolkodtam 20 évesen.
2: Gyuri?
4: Én 38 vagyok, és már bőven megfordulnak ilyenek óhatatlanul a fejemben. De valahogy akkor is, hogyha el akarom hesegetni egyszerűen, akkor is gondolkodik az ember ilyenen.
2: Igen, és teszed ezt mind azért, mert látsz öregeket magad körül, időseket, és látod, hogy azért nagyon sokoknak nem annyira, hogy is mondjam, boldog az életük.
4: Igen.
2: Mert rengeteg ember elment mellőlük, nincsenek. Én is láttam szegény anyukámnál, hogy egyre kevesebb barátja élt még, és egyre beszűkül az az élettér, ami emberekhez kapcsolja őt.
4: Igen, és ezt elemezgeted, amikor így látod, már így felnőtt feje, vagy érzékenyebb feje, és rájössz, hogy ez akkor is elő tud fordulni, ha egyébként mindent jól csinálsz az életedben. Akkor is alakulhatnak úgy a viszonyaid, vagy hogy az életed, hogy egyedül fogsz könyökölni az ablakon, mit olyan 75 évesen.
2: Így van, mert a gyereked Londonban dolgozik, az unoka ott van vele, te már nem tudom, a barátaid már kimúltak, mert alkoholisták, vagy mit tudom, és egyszer csak ott találod magad tök egyedül. Egyébként hol? Ez itt a kérdés. Ti hol látjátok magatokat? 70-80 évesen? Mondjuk.
3: Hát, nyilván nekem van egy nagy álmom, hogy egy tengerparton öregedjek meg. Tehát tengerparton is. És
2: milyen messze van a legközelebbi,
3: tengerpart ide?
2: Nem, a legközelebbi Tesco.
3: Ja, hát messze.
2: Na, de ezt mondom. Tehát, hogy ez nagyon szép, hogy most a fejedből kilátsz és tengert látsz.
3: Igen, én tengerparton.
2: El kell menned szendvicsér, vagy kenyérér, vagy lisztér, vagy tésztáért valahova.
3: Az a baj, hogy a mostani vágyamban az a baj, hogy ott hegyek vannak, és nem tudnám ezt megoldani. Tehát nyilván valami olyan tengerpart kéne, ahol nincsen hegy, de ez a vágyam.
2: Milyen tengerparton vannak hegyek?
3: Hát ahol én szoktam járni nyaralni, ott a tenger és a hegy találkozik. Tehát én ott képzelem el, de ott az öregkoromat nem tudom, mert pont a szintkülönbség miatt nem fogom tudni.
2: A cekkel elemenni az ABC-be,
3: igen. Kocsit húzni magam után. Tehát ez lenne a vágyam, de ez megoldható.
2: Egyedül vagy...
3: Hát egy idő után már szerintem igen.
2: Oké, de egyedül mész végig az öregkorig, vagy tudod, hogy el fogod veszíteni, mert te egy fit nő vagy, a leendő férjedet azt mondja, te fogod eltemetni.
3: Hát valószínű, én fogom eltemetni. Én azért úgy tervezem egyébként, hogy szeretnék a barátaimmal valami olyat, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Tehát nagyon távol vagyunk most még mindig, mindenki a saját életét éli, de valahogy öregkorunkra kicsit nyugodjunk le. Közelebb hozni.
2: Óhatatlanul le fogsz nyugodni, tehát hidd el, nem lesz ilyen bírgonc, mint most. Óhatatlanul. És Anette, te a csodálatos bakony lábánál látod magad a kisé pocakos Csabival, ott ültök a verandán, elszívtok egy pipát, és nézitek a tájat, és mit tudom én, a hanyadik generáció kutyát látjátok csaholni a kiszáradt szőlőlevelek mellett?
5: Nekem tetszik ez a kép, én abszolút bevállalnám ezt, hogy így együtt öregedjünk.
2: Te hol látod magad ezt? Most festek neked bármilyen képet.
5: De képzeld el, hogy nekem ugye nagy álmom volt, és régóta a 30 éves koromban elterveztem, hogy én úgy szeretném a nyugdíjas éveimet élni, mint a német nyugdíjasok. Tehát, hogy hajón utazni, meg, tehát, hogy ilyen nagyon aktív életet
4: az
5: élni.
4: Menő is, igen.
5: Igen, tehát, hogy semmiféleképpen nem így bepunnyadni, hanem mindig
2: úgy van. Nem a 13. kerületben leszel egy kis lakásban, a nem tudom melyik kutyáddal is feljelented a szomszédokat zajongásért.
5: Hát az is izgalmas.
4: két hajó út között azért rendet tehet anya a földön.
2: Te boldog, hogy megkeseredett nyugdíjas leszel. Hogy ismered magad?
5: Szerintem boldog. Én egy vidám embernek tartom magam, és remélem, hogy ez a vidámságom ez kitart még az életem hátra.
2: Tehát egy hajón vagy, és Csabi már nem él.
5: Hát élhet.
2: De ez másik hajón.
4: Csak nem ott. Ugyanazon a hajón.
2: Ezek álomképek, ez reális?
5: Hát azt gondolom, hogyha nagyon oda teszem magam még a következő, nem tudom hány éven van még nyugdíjig, akkor és...
2: Tényleg, mert a német nyugdíjas azért tud hajóra menni, mert német nyugdíjból él.
5: Igen.
2: És neked ez nincs.
5: Nincs, nincs.
2: Nem lesz.
5: Nem, de
2: ha csak nem le, özvegyi nyugdíj, hogy hozzám mész, mit tudom én, a fene tudja...
4: Csabihoz?
2: Nem, egy német...
5: És akkor ott megkapom a nyugdíjat.
2: Az özvegyi nyugdíjat, hogy kinyírod előbb, jó, vagy de... meghal előbb, bocsánat.
5: Igen, de hogy, tehát hogy én azt mondtam, hogy úgy szeretnék élni, mint a német nyugdíjasok, de nyilván azért lehet, hogy nem ilyen luxus hajóra, hanem egy ilyen kis, mit tudom én, egy Barcelona, Milánó útvonalon valami olcsóbb szobában megszállva.
2: Egy életen át?
5: Nem életen át.
2: De én a nyugdíjas éveidet kérdezem, hogy hogy fogsz élni, nem az, hogy elmész ennél kirándulni.
5: Így, hogy aktívan, tehát hogy mindenféleképpen lehet az egy budapesti lakás, lehet az a Bakonylábán, Ászárnál.
2: Egyedül leszel?
5: Nem szeretnék.

0: lovadászaton lesz.
1: Teljesen igaza is van. Hát,
2: és ez valahogy, frissen tart.
1: Valahogy ezeket a hajókirándulásokat finanszírozni kell.
2: Valakinek.
1: Frissen kell, hogy tartsa magát, igen.
3: Igen, a német nyugdíj nem köszönt be. Gyuri, te?
1: Én el tudnám magam képzelni, ilyen tök jól tudod, egy ilyen Balaton partján valahol egy ilyen meditációs központban, hogy azt csinálom, mint bizniszt, és oda jönnek, gondolom, az emberek.
3: Azt gondolom, hogy nem értitek teljesen a kérdést. Hát vegyétek már figyelembe a saját élet viteleteket.
1: Aha.
3: Tehát itt gyakorlatilag te a párkapcsolatok lejtőjét te végszlalomoztad úgy, hogy aztán nem vittél magaddal bóját.
1: Hát elsodortam az összes bóját, ledöntöttem az összes bóját, ez volt a baj.
3: Igen, és ott vagy a völgyben, és
1: nem jött utánam senki.
3: És nem jött utánad senki. Tehát hol vagy akkor most?
1: Hát valószínűleg egyedül leszek, és ezért mondom, hogy valami olyan életcélt kell találnom, ami tök frankó lesz idős korban is, és én aktív szeretnék lenni.
3: Tehát ez a Balatonpart.
1: Balatonpart, és mondom, valamilyen spirituális központot, ez a későbbi életemben megvalósítanék, valamilyen meditációs központot. Tudod, hogy jönnek emberek.
3: Nem is tudtam, hogy ilyen igényeid vannak.
1: Én, mint egy ilyen idősebb guru, ott ezt művelem, és akkor csinálom, jönnek a látogatók.
3: Tehát este hosszú hajú guru, és aztán bolond fiatal hölgyek a gurunak a szavait figyelik, és ilyen lengeruhában sejemszalagokat fúj a ventilátor.
1: Uh-huh. Ez egy terv. Én azt gondolom, ez egy nyugdíjas terv.
2: Azért büszke lehetsz ránk, jó terveink vannak.
3: Nem, a tervek jók, csak hogy ezt elkezdtétek-e előkészíteni?
4: Hát még nem, hát még csak 40 vagyok.
3: De csak 40 vagy, hogy milyen gyorsan elmegy a 40-től a 60-ig? Azért én ezt meg már túléltem, vagy megéltem. Uh-huh. Igen, nagyon gyorsan elmegy.
4: Jó, akkor elkezdem, de tervben már megvan. Hát de most nem mehetek, most nem csináltam azt, hogy azonnal elmegyek innen, mikor most jöttem ide.
3: Nem azt mondom, hogy el kell menned, hanem el kell kezdened afelé dolgozni, gyűjteni pénzt, stb., hogy ez megvalósuljon. Tehát Anettnek nem lesz német nyugdíja soha, tehát ő gyakorlatilag a Habci nevű hajón sem fog itt a Dunán tudni közlekedni.
1: Te lezel a kiskapitány a Habci maximum, ha ott melózol.
2: De én már akkor mondhatom azt, hogy gyűjtök rá, mert minden hónapban teszek félre, akkor lehet, hogy már arra az életemre gyűjtve.
1: Van egy nagy persé, rá van írva, hogy Habci kirándulás.
2: Aztán ingyen megyek.
3: Hát fölmész a nyugdíjas bérlete, föl a Lupa-szigetig és vissza.
2: De ingyen van.
1: Ez lesz a világ körüli hajóútból, ez lesz. A BKK hajó.
3: Na, elmondom, hogy miért miért beszélünk erről. Mert itt van 26 angol nő, képzeljétek el, és ők elhatározták, és ez nagyon tetszik, hogy létrehozzák az idős nők lakóközösségét, és jelenleg az 50-es években járnak, tehát nem túl idősek, és nem akarnak semmit a véletlenre bízni. Mint ahogy ti most álmokról beszéltek, de nem valósan, vagy már megkezdett tervekről. És ők igenis megkezdték a tervezést, és úgy döntöttek, hogy befektetnek egy házba, ahol együtt tudnak élni, és egymást tudják támogatni. És tervük az, hogy egyrészt ne öregedjenek meg egyedül, és mindent maguk csináljanak, tehát most főzés, kertészkedés, állattartás, takarítás, mosás, ők elosztják a munkákat. Szóval ez egy tök jó, és vigyáznak egymásra, egyik emellett jól szórakoznak, mert egymásnak nagy jó társasága is.
1: Zseniális. Szerintem ez álom, nem tudom, ti hogy vagytok vele.
3: Hát én olyannyira egyetértek ezzel, hogy nekem ugye van egy baráti társaságom, még a régi osztálytársam vagyunk hatan. És mi egyszer nagyon-nagyon sokat ittunk, mindig sokat iszunk, amikor együtt vagyunk, és akkor elhatároztuk, hogy mindenki megkéri a saját párját, feleségét, hogy most, de az volt a feladat, ha hazamész, aláíratod vele azt a papírt, hogy ők bizonyos korban mindannyiunkat elvisznek ugyanabba az idősek otthonába.
1: Aha.
2: Oh.
3: És ezt a feleségek írják alá, hogy ez egy szerződés legyen.
1: Igen, nem lesznek érvek, ha bejött az a születésnap, akkor mindenkit küldenek be, és kész.
3: Így van, és akkor bevisznek, vagy betolnak, nem tudom, amilyen állapotban vagy, és mi akkor együtt leszünk, egy idősek otthonában, és tök mindegy, hogy hol tart a házasságod, akkor mi együtt.
1: Ez nagyon jó.
3: Igen,
2: ez nagyon jó.
3: Szerintem ez nagyon jó.
2: És aláírták?
3: Nem írtuk meg a papírt, tehát másnap kihozanottunk, és senki. És senki nem fogalmazta meg Word-be, hogy kiprintelje.
1: Jöttek a kifogások, lehet, hogy ezt most nem adjuk be, lehet, hogy lennének érvek ellene. Mert ez a baj, igen. Ez nem lenne könnyű ezt a kicsekkolást megcsinálni.
2: Így van, meg jönnek az érvek, hogy még nem, meg még nincs itt az ideje, meg még annyi mindent kell csinálni.
4: Miközben az élet, tényleg, ahogy mondtad, azt mondtad, 40-től 60-ig elrepül.
3: Ezt el kell határozni. Tehát ez egy ilyen dolog, mint ahogy ez a 26 nő elhatározta, mi 6 férfi elhatároztuk. Nektek van például, neked volna társaságod egy ilyenhez?
4: Találnék, lehet.
3: Hány fő ez?
4: 3.

0: a kutyád a puliszka, az nem számít, tehát, hogy most ezt most csak marcipán, emberekkel.
1: Marcipán, de addigra nem lesz, tehát egyébként jó, a következő puliszka. De én nekem az biztos, hogy látom, hogy legalább 2-3 vesztivel fogok azért idős koromban élni.
0: Tehát ez a 3 fő, ez megvan.
1: Igen, szeret.
2: Erről egyrészt azt mondom, hogy Jézus, a másik meg azt mondom, hogy igaza van. Igaza van, mert tényleg ez a teljesen ilyen kiábrándult, kesergő, károgó idős nő, és tényleg az egyetlen az a kutya, ami lecsitítja ezeket.
1: Meg fitten tartja, tehát ez nagyon fontos dolog. Igaz.
0: Ugyanolyan lesz a helyzet, mint most, csak őszhajjal lesz az Évi. Tehát nagyjából
1: már lenni. Az is lenne, ha nem festeném. Nem sok változott egyébként. De biztos lenne pár ember, akivel együtt tudnék élni.
2: De 3, azt mondta Gyuri.
1: Három.
2: Neked?
0: Hát nekem egyébként egy csomó olyan barátom, haverom van, akikkel már amúgy éltem is az életem különböző szakaszában, vagy koleszben együtt, vagy albérletben.
2: Ja, az a 3 részek haverod, akivel találkoztam a reptéren, plusz az Old Gergő. Ja,
0: meg vagyunk, aha. Életem különböző szakaszaiban ők mellém vetődnek, akár együtt lakásban.
2: De tehát ővelük el tudnád ezt képzelni, ezt a kommunát mondjuk.
0: Ez a csapat, ez így nagyon erős lenne, szerintem elszórakoztatnánk egymást, és egyébként még vigyáznánk is egymásra, tényleg.
1: Hát azt megnézném, hogy
2: de én ezt abszolút jónak tartom egyébként. Anett, neked?
3: Nekem is, de nekem se több 3-4 személynél.
2: 3-4 személy, aha. Jó, ha ez a csapat költözne össze, amik mik vagyunk, ezt próbáljuk egy picit így végig gondolni, hogy ha ez a csapat lenne, Pacika is, Anett is, te, hogy például kell-e egy ilyen helyzetben vezér?
1: Kell.
2: Hoppá.
3: De miért?
1: Meg is van.
0: Miért kell?
3: Miért kell? Hát egyenrangú.
1: Anett, azért, mert hogy nyilván mindennek van egy folyamata, tehát azért valahogy az, hogy mondjuk a kertet, a mosást, a programokat valakinek össze kell tenni.
2: Tehát hát egyébként igaza van, tehát nem linkeskedheted el a melót úgy, mint ma teszed.
0: Ott meg komolyan kell majd melózni, mikor együtt lakunk.
1: Igen, gazdasági szövetkezetet kell nyitnunk ahhoz, de mindenki bedobja
3: a nyugdíj. De én nem akarok dolgozni egész nyugdíjas koromban. Én élvezni akarom a társaságot.
2: Ki lehet zárni a csoportból?
0: Majd valakinek. De hát, hogyha ott leszünk, így te is velünk laksz, nem?
2: Uh-huh. Persze.
0: Hát akkor gondolom, mint ahogy az egész életünkben megszoktuk, akkor te leszel a vezér,
1: de nem? Dehogy is ő lesz, nem? Nem, itt. De már nincs rádió, mi sem nem fog reggel 6-kor fölkelni, azért megszólalni.
2: Ki lesz a vezér, Évi?
1: Én.
2: Miért gondolod, hogy te jó vezérünk lenni?
0: Mondj egy-két érvet.
2: Igen, tényleg.
1: Nézd, szerintem gazdaságilag tudnám vinni a csapatot, a programokat, a feladatokat sokkal jobban le tudnám osztani, számon tudnék.
0: De mi nem akarunk nyugdíjas korunk, mi katonai kiképzés.
3: Na, látod, Gyuri, az előbb engem kizártatok emiatt.
2: Te dolgozni nem akarsz.
3: De most az Évi leosztja a feladatokat.
2: Hát de miután nem tudsz főzni, nyilván takarítasz.
3: Mindegy, oké, azt bevállalom, azt legalább szeretem.
1: Igen, de gondolj bele, időskorotokra egyre kevésbé akarjátok megcsinálni a feladatokat. Tehát a kertet nem hanyagolhatjuk el attól, mert öregek vagyunk.
3: De ne legyen kertünk.
0: Hát hol fogok küldögelni?
2: Mínusz egy fő.
0: Sajnos.
2: Sajnos, Anett.
0: Nem jutott be.
2: Még a busz megállói kiviszünk.
0: Ebben a szuper otthonban nem jutott el, Anett.
2: És egyébként gondoskodnál rólunk, vagy csak parancsolgatnál?
1: Nem, össze kell tenni, össze kell fogni, és szerintem én tudnám közületek legjobban ezt összefogni.
2: Gyerekek, azért más-más fizikai állapotban leszünk azért. Ne felejtsük el, hogy én vagyok a legöregebb, tehát valószínűleg, mit tudom, én fogok már a legrosszabbul tudni mozogni.
0: Aha.
1: És?
2: Hát mi, elesek?
1: Hát majd felsegítünk.
2: Befáslizzik a kezemet.
0: Ha?
1: Uh-huh. Ezt is megtudjuk még.
2: És akkor kell pisilnem.
1: Azért van Anett.
3: Anett már nincs. Anettet kiraktátok.
0: Anett, sajnos.
1: Sajnos. Na, itt kell a feladat leosztani.
0: Sajnos ott van a szabálykönyvben, hogy a pisiltetés vezetői teendő.
1: És erre kell szabályt írnunk, hogy ilyen esetekben kikinek a nemi szervét mikor foghatja meg.
2: Ja, nem, erre nem akarik. Erre nem akarik, szóval én most csak a balesetre mondtam.
0: Toljatok engem, és a busz megáll a Anett mellé, mert nem ez a rendnék ebben a csapatban, mert szabályokra fogjuk egymást.
2: Óhatatlan, erre is gondolnunk kell, óhatatlan, hogy előbb-utóbb valamelyikünk meghal. Valószínűleg én.
0: Hát de miért veszed ezt biztosra? Egészségesen élsz, van igen, itt, aki igen. Nem él ilyen egészségesen.
2: Ki fog szerinted meghalni előbb, mint én?
1: Placika.
2: De ezt nem kívánja, ha látja az életmódodat.
4: Jó, oké. Akkor én halok meg. Jó, vállalom.
0: Gyorsan belement.
2: Ez nem így, hogy leosztjuk, hanem az, hogy valószínűsítjük. Mit csinálunk annak a szobájával, aki elhunyt?
3: Kifestjük.
0: Te rutinos idős otthon üzemeltető vagy.
2: De úgy értem, hogy, hogy próbáljuk az emlékét őrizni, és mindent érintetlenül hagyni, vagy csinálunk belőle biliárdszobát, vagy szivarszobát.
0: Hasznosítsuk, mert most a lacikának ladás modellekkel, matchboxokkal kirakni a szobát, annak nem lesz haszna, hanem...
2: Nem, akkor szivar szivarszoba.
0: Csocsó, szivar, csocsó, szivar, biliárd. Igen.
1: Annak örülne úgyis.
2: Már az így oké az emlékednek?
4: Nekem akkor már tök mindegy.
2: Jó, így is lehet, így is lehet. Jó, na nézzük, hogy például mi lenne, hogyha a Gyuri meg az Évi maradna a legvégén. Ketten vagytok.
0: Ketten.
2: Igen, most már egy csomó szivarszoba van.
0: Akkor én egy darabig bujkálnék a kifestett szivarszobákban. Hogy ne találjam meg a Risztovéva, hogy gyomlálni kell.
2: Na, de már öregek vagytok, Gyuri. Te is, Évi is. Már nagyon öregek vagytok. Ez a csipkerődés még megvan, csak már rekettesebb hangon. És...
0: Hagyjál már békén.
1: Jól van már.
2: Jó. Ki szeretne utoljára maradni?
0: Én elpucolok ebből az otthonból, ketten maradunk. Én egyik hajnalban felkelek korán, még Éva előtt.
2: És világámész?
0: És letotyogok egy lábbal a busz megállóba. És a legközelebbi távolsági buszra felvonszolom magam.
2: Menjen bárhova?
0: Bárhova, én elhúztam. Nem várom meg, hogy felébredjen, nem?
2: Évi, ki maradjon utoljára?
1: A Gyuri.
2: Tehát, hogy te előbb haj meg.
1: Abszolút. Hát még azért temessen el.
0: De én már nem leszek ott.
1: De nem, nem, nem, nem, nem.
0: Én már átmentem bácsolmásra, vagy valahol. A busszal.
1: Nem. Te maradsz a végén.
2: Hű, gyerekek. Kemény kérdések ezek, hát ez nem?
0: Nagyon, nagyon. És jó ez, hogy humorral tudod venni, Évi, hogy elhúzok.
2: Mi lenne, ha elhúzza Gyuri valóban bácsalmásra?
1: Utána mennék.
0: De ez a baj.
2: De te tényleg utána mennék, vagy örülnél, hogy te vagy a király, és te győztél?
1: Nem tudom, hogy elkezdett a demencia úrra lenni rajta, és vissza kell hozni, tehát ha, idős lehet.
2: Tehát kerestetén a rendőrség, hogy Gyuri bácsi elmondtam, 87 éves eltűnt?
1: Így van.
0: Persze. És akkor azt hiszem, hogy a bácsalmáson megúsztam, azt rám rúgja az ajtót, le kell szedni a cseresznyét, hova jön, loptál? A kert nem csinálja meg magát, hello!
5: Műsorajánló. Jön a gyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
6: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több Praktiker áruházában.
7: Legyen öné a minimum 100 ezer forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
9: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
5: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
11: A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipakjékrém csak 3299 forint.
10: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
12: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
13: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
14: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
15: Igen.
14: És ez?
15: Igen.
16: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a bale a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
17: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol, lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
18: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
19: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
20: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
23: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
22: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
25: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
26: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
27: A Cicatridina Plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
26: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
28: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
29: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül, akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a JP Automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a jpauto.hu oldalon.
30: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
31: A reklám után.
32: Hírek a Retro Rádióban.
33: Ne pazaroljuk az ivóvizet, rendkívüli egyeztetés lesz a Sándor palotában, óvjuk a bőrünket, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Villányi Eszter vagyok. Az ország több pontján is akadozik az ivóvízellátás az aszályhelyzet miatt. A takarékos vízhasználatnak köszönhetően azonban már csökkent a fogyasztás. Erről is beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport tegnapi ülése után. Magyar Péter közölte, ott, ahol vízkorlátozás van érvényben, fontos, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet autómosásra, öntözésre vagy medencék feltöltésére. Ellátási probléma esetén a katasztrófavédelem és a honvédség biztosítja az ivóvizet. A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről kért sürgős és soron kívüli tájékoztatást a miniszterelnöktől Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlés elnöke a köztársasági elnöki feladat hatáskörében hívta össze a mai találkozót. Az egyeztetésre a parlamenti frakciók vezetőit is meghívta. Akcióban a fogyasztóvédelem, a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
0: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok, vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyasztó egészségét is veszik.
33: Drónnal bénították meg a spliti repülőteret, a gyanú szerint egy magyar férfi okozta a káoszt. Engedély nélkül reptette a drónt, így ideiglenesen fel kellett függeszteni a reptér működését. Két járatot töröltek és késések is kialakultak. A horvát rendőrség őrizetbe vette a magyar férfit és eljárást indított ellene. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Folytatódik a kánikula, napról napra melegebb lesz. Ma sokat süt a nap, csak az északi középhegységben lehet több felhő, arra felé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős lesz, meghaladja a 7-es értéket, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk sokat a napon. Holnap is folytatódik a száraz meleg idő, 37-41 fok közötti maximumokkal.
32: Retro Rádió közlekedési hírek.
33: Komoly baleset nehezíti a közlekedést az M1-es autópályán. Budapest felé az átterelt sávon Herceghalom közelében három személyautó ütközött össze a 24-es kilométernél. Emiatt mind az átterelt sávon, mind az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán áll a forgalom. Budapest felé személyautóval érdemes a külső sávban haladni, és legkésőbb a 39-es kilométernél az Óbarok-Bicske csomópontban elhagyni a strádát. Hegyeshalom felé több mint 5 kilométeres a kocsisor. Aki teheti, az M0-as autóút csomópontjánál a 15-ös kilométernél, vagy a Sasvészektó pihenőhelyen keresztül a 22-esnél az 1-es főút felé tud kerülni. A 42-es főúton is baleset nehezíti a közlekedést. Földes és Berettyóújfalu között három autó és egy kamion ütközött. A 28-as kilométernél teljes szélességében lezárták a főutat. Derecske és Hajdúszobát felé terelik a forgalmat, írja az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
32: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb pillanatok újra. Újra. Retro Rádió.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok, a többiek a héten még Szabin vannak, de addig sem maradtok Best of nélkül. Itt van az egyik személyes kedvencem. Hallgassátok.
2: De ez most már Dua Lipa esküvője. A hétvégén volt, de helyesek ezek, úristen. Londonban volt egyébként Dua Lipa esküvője, mármint a hivatalos része, és aztán a nagy banzája, ahova a vendégeket hívták, hát mi magyarul lagzinak hívjuk, de hát azért ez egy ilyen utcabál igazából, ami itt történik. Az Palermóban volt. Képzeld el, hozzáment Callum Turnerhez. Ő egy angol színész, valaki tud róla valamit? Én nem nagyon.
3: Nem.
2: Tehát Lipánál van a több lóvé.
4: Így van.
3: Én azt gondolnám, ebből kiindulva legalábbis jön a nagyobb világsztár, azt tuti.
2: Na jó, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy megtartották az esküvőt, és ugye Palermóban rendezték most a hétvégén a nagy lakodalmat, amelyen megjelent egyébként Elton John, Kylie Minogue, Donatella Versace, Harry Styles, Robbie Williams, tehát nagyon-nagyon sokan, és gyakorlatilag Duáék fél Palermót kibérelték. Itt most látunk egy pár videót, itt tényleg ez is köztereken zajlik éppen. Nagy rezes banda fújja, mindenki táncol, Dua Lipa táncol, tehát itt az egész vendégsereg, óriási buli, valahol ugye egy városnak, ugye a Palermónak a valamelyik kerületében. És na most azért, hogy ez így tudjon működni, gyakorlatilag ugye, ahogy mondtam, Dua Lipáék kibérelték fél Palermót, és a helyiek ezen nagyon kiakadtak. Képzeld el.
4: Valahol érthető, valahol nem. Tehát mi is kiakadunk, hogyha valahol nem tudunk megállni, vagy hogy mondjuk el akarunk menni sétálni, és azt mondják, hogy ezt a teret nem nézheted meg.
2: Hát valami ilyesmi történik, itt a központi helyszínekről van szó, pár nappal már az esemény előtt ilyen útlezárások voltak, drónrepülési tilalom volt, és a lényeg az, hogy itt a helyiek mindenféle ilyen tiltakozó transzparensekkel, meg falfeliratokkal, hogy Palermo nem kiadó, Palermo nem eladó, a tereink nem a ti nappalitok, Palermo nem a gazdagoké. Nem. Elég ellenséges.
3: Igen.
2: Igen.
3: Meg ősz önmagában, nem tudom, én ott élnék, akkor én büszke lennék rá, hogy ahol én a hétköznapjaimat töltöm, egy ekkora világsztár oda álmodja meg az élete nagy napját. Tehát, hogy én egy nagyon király helyen élek, és ez nekem igazából egy bók, hogy ők oda jönnek. Én lehet, hogy így is gondolkodnék.
2: Hát így is gondolkodhatsz, de ha mondjuk te egy, mondjál, hogy olyan foglalkozó, mondjuk taxis vagy,
3: aha,
2: és éjjeles vagy, és már szeretné hazamenni, és nem tudsz hazamenni, pedig ott laksz Dua Lipa fölött, és nem tudsz hazamenni, akkor ideges leszel. És olyan szemét a három napig nem tud megcsinálni.
3: Hát akkor igen, a harmadik napra már nagyon kiakadnék. Az igen.
2: Na most képzeld el, hogy egyébként Palermo polgármestere azt mondta, hogy ő konkrétan nagyon örül az eseménynek, ő egy évben akár 100 Dua Lipa esküvőt bevállalna.
3: Hát persze, elhagyta a környéket valószínűleg.
4: De mekkora marketing érték ez? A város.
2: Az szerinted?
4: Óriási.
2: Mert?
4: Azért, mert hogy oda megy Dua Lipa, mindenki beszél róla, hogy tehát azért ez egy óriási dolog, hogy ő most megházasodik, egy világsztár, és kiválasztotta Palermót, tehát innentől kezdve egy csomó olyan hely lesz, hogy itt mondták ki a boldogító igent, itt volt a nem tudom, a násztánc, és akkor gyakorlatilag mindenki oda fog menni, fotózkodni fogott.
3: És azért valószínűleg egyébként anyagilag sem járt rosszul a város, tehát szerintem a polgármester ezt is nézi, hogy lehet, hogy...
2: Gondolom a kibérlés az azt jelenti, hogy valamit fizet a Lipa, és de nem csak a városnak, képzeljétek el, na ez az, ami szokatlan, hogy itt a lezárt zónákban, ahogy Gyuri most menne haza, a lezárt zónákban, aki lakik, mindegyik kapott fejenként Dua Lipától 5800 eurót erre a három napra. Annyi kérés volt cserében, hogy nem fotózhatnak az erkélyekről, aláírtak egy titoktartásit, és hogy nem adhatják ki a lakásaikat másnak, mert ugye véletlenül ilyen paparazzik vennék ki.
3: Az jogos.
2: Aha. És ezért fizetnek 5800 eurót fejenként. Sőt, egyébként, hogyha van ott egy boltod, mint egy trafikod ott, vagy egy kávézód, akkor ezért is kapsz 1000 euró hát kis bevételkiesést.
3: Nagyon korrekt.
4: Azért az...
3: Három napra teljesen.
2: Gyerekek. És utána néztünk, Palermóban az átlagkereset az 1500 és 2150 euró között van. Ugye ez egy hónap és átlagkereset. Azért a Dua Lipa odaad neked 5800 eurót.
4: Három napra?
2: Három napra. Ja, jöhet, három napra.
4: Jöhet. És még egy jó műsort is látok. Sztárokat hoznak az ablakom alá.
2: Igen, na jó, szóval egyébként látod, hogy ez milyen egy esküvő, szerintem egyébként tök iridlésre méltó az ő szemszögükből. Ez tényleg ott játszódik az utcán, olasz kulissza, utca, kiraktak asztalokat, növényeket, mindenki egy pohár borral a kezében, zenekar, mindenki dumál mindenkivel, cigiznek, és egyszerűen jól érzik magukat. Oké, díszletnek használják a te városodat.
4: Így van, és ki is vették ugye az ott lakókat. Tehát, hogy zseniális, hogy ott vagy, ugyanúgy érzed, mint hogy ott lennél, csak a ragyogókat
2: kivesz. Nézd meg, ott egy Rolls-Royce-on ki van pakolva egy csomó uborka, meg cseresznye.
3: Tényleg, mint egy ilyen olasz piac. Nagyon helyes.
2: De az egész jó, az az érzés, hogy ott lennék szívesen. Igen.
3: Dekorálgattak szépen, és baromi jó lett a hangulat, tényleg. Tök
2: így van. És közben itt látod, hogy a rendőrök meg tartják vissza a népet, azaz nem mehetsz oda be, ami érthető. Hát az ő egy világsztár, nyilvánvalóan az nem lehet, hogy nyilvános legyen az ő esküvője. Szóval a lényeg, hogy nem tudom, hallottunk-e már ilyet, hogy a sztár kompenzálja a helyieknek a kellemetlenségét pénzzel? Először is.
4: Szerintem nem. Volt ilyen.
3: Bármilyen árfolyamon is számolunk, ez ilyen durván 2 millió forint körül van. Ez az összeg azért az, amivel úgy érzed, hogy meg vagy tisztelve szerintem. Tehát, hogy azért ez egy csomó mindent, csomó kellemetlenséget akár emiatt le tudsz nyerni.
2: Hát én is emlékszem, hogy téged nem akartak kiengedni a Bruce Willis forgatásakor a kapudon. Hogyha igen. Ott a biztonsági ember adott volna 2 millió forintot a kezedbe, hogy na húzódj vissza.
3: Már fordultam volna vissza. Megkérdeztem volna, biztos úr, meddig szeretné, hogy eltűnjek? Én most neked is mondjuk, tegyük fel, bocsánjunk. Ott laksz, érted, és akkor az autódat le kell tenned jó messze egy fél órányira, hogy bejuss haza. De hát hogy kapsz egy ilyen összeget, hát ez nem megérné, vagy hogy láthass Dua Lipát?
2: Most melyik? Azért nem ugyanaz.
3: Láthatod Dua Lipát.
2: Hát láthatom Dua Lipát. Egy jó, mit tudom én, hogyha most Zoltán Erika esküvője lenne, azért nem gyalogolnék be Érdről. De... Nem imádom őket, tehát nem félreértés, ne essék. De Dua Lipa, te részt vehetnék ebben a buliban?
3: Nem, de hát végig elhaladhatnám.
2: Tehát kint kell hagynom az autót, de részt vehetek a buliban? Hát vagy a Dua Lipa mellett kell elmennem a kapuajba.
3: Hazamehetsz Dua Lipa mellett, a kocsival nem mehetsz be, egy fél órát kell sétálnod.
2: És nem kapok egy jó csárdonét a kezembe?
4: Nem.
3: Majd az erkélyeden nézhet egy csárdonéval őket. De láthatod testközelből, hát nem érné meg?
2: Nem tudom, valahogy én elvegyülnék. Kapok pénzt is és testközelséget?
3: Nem, elsőletek csak. Nem, pénzt majd a Zoltán Erika esküvője kapcsán kap. Ott fél óra séta, de 2 millió.
2: Na most akkor melyiket kapom?
3: Hát azt, hogy láthatod, nem
2: kapok. Hogy behúzhatok a lépcsőházamba, úgyhogy elmegyek Dua Lipa mellett. Azért az megalázó. Nem, azt nem választanám, bocsánat.
3: Jó.
2: Na jó, gyerekek, mi a bajuk a helyieknek szerintetek?
5: Hát talán pont ez, amit mondtál, hogy megalázó nekik, hogy...
2: Az 5800 euró megalázó?
5: Meg az, hogy ilyen
3: helyzetben... Bocsi, az ingyenre mondta megalázott, az 5800-at örült volna.
5: Hogy ilyen helyzetbe hozták őket például, hogy elvették a városukat, az életüket, tehát, hogy nekik...
2: Na most egy picit azért túlzol ez, mert hogy lelőttek volna győzt az erdőben. Ez annyira nem nagy dráma.
5: Igen, de hát ők, figyelj, tiltakoznak, valószínűleg ezt...
2: Hétvége, péntek, szombat, vasárnap.
5: Igen, lehet, hogy akkor van nekik a legnagyobb családi összejövetelük, és most ezért...
2: Egyszer az évben.
5: Oké, hát mondd meg.
2: Nem csak kérdezem, hogy mások öröme, 5800 euró hasonló gondolatok.
5: De csak, hát én azt gondolom, hogy ez is közte lehet, tehát hogy az, hogy a nem tetszésüket kifejezték, de nem tudom, ti nem gondoljátok azt?
3: Igen, hogy büszkeség is van a világon, szerintem arra gondolanád, hogy idejön ez a sztár, és kilóra megveszi őket, ha úgy tetszik.
2: Igen, igen. Hát lehet. Nála van, neked van kilód, neki meg pénze. Igen. Sajnos ilyen a világ.
3: Igen, csak valószínűleg ezek az emberek, ezek tudod, ilyen büszke emberek, ilyen sértődős emberek.
2: Ismerem ezt, akkor felszáll a buszra a Vígszínház színésze, és akkor nézd, ott van, és akkor mi van? És akkor mi van? Na és ki az?
3: Ő is ember.
4: Ezt csinálják, nem? Igen,
2: ez a magyar.
4: Semmivel nem különbözik a másik.
2: Igen, és akkor mi van? Elmondom, mi van. Ott van Dua Lipa, az van.
3: Ó, oké, de azért ez érthető, hogy valaki védi a környezetét, ahol él, nem? Tehát azért elfogadhatjuk abból a szemszögből.
2: Én elfogadom, de ő nem egy pofátlan ember, ez hanem 5800 eurót fizet.
4: Így van, és azért 3 napra el tudod hagyni a lakást bárhogyan, nem? Tehát, hogy azért nagyjából mindenkinek van legalább egy barátja valahol.
3: Persze.
4: Tehát, hogy azért persze. Ez megoldható 2 millió forintért.
2: Na, Gyuri is vételt a környezetét, emlékszem arra.
4: Na,
3: hát én sokszor, de csak egyet meséltem. Én sokszor védtem.
2: Sokszor védted?
3: Hát persze, mert akkor
2: de honnan
3: földön...
2: tudtad, hogy az a picit sötétebb bőrű fiatalember, aki ott ült a lépcsőházatok alján, és ezért, hogy az mondjuk nem az indiai nagykövet volt, akit elvitettél?
3: Minden ilyen akcióban van kockázat. A rosszkor rossz időben az mindig benne van ilyenkor.
2: Ja,
3: de abban meg kellett védeni ezt a környezetet, ugye, és ilyenkor én kihívtam a rendőrséget, és akkor elvitettem a gyanús alakokat. Anett is ott lakik, ugye, mellettem abban a házban lakott, Anettet is védeni kellett, tehát ez az én feladatom.
5: Én hálás voltam, hogy te voltál ott a helyi serif, tehát nekem az abszolút bejött,
2: hogy... Védi a környezetét. Mi van egyébként, hadd kérdezek valamit, csak ilyen kényelmetlenségekről beszélünk, hogy tudjátok, hogy itt nagyvárosokban a házak falán, ahol ablakok vannak, sokszor leeresztenek egy hálót, ami reklámfelület. Igen. Van. Uh-huh. Hogy azokkal a lakókkal mi van?
4: Hát biztos, hogy nem látnak ki.
3: Hát ott vagy, fény vagy, sincs nagyon általában, azok a ablakokat.
2: És az sokszor évekig kín van.
5: Igen,
2: vagy,
5: igen.
2: Nem tudom, hosszú ideig. Azok kapnak valami kompenzációt?
5: Biztos vagyok benne, hogy ingyen nem vállalnák el.
3: Én úgy hallottam, tehát, hogy minden ilyesmi, amivel a te kényelmedet, vagy a te komfortodat korlátozzák, azért veled valamilyen megállapodást kell csinálni. Uh-huh. Volt annak idején, nem tudom, a 2000-es években emlékeztek ez az Ilferről, ez az autóreklám, hogy lemátricázták pénzért az autót, de csak a havidíjat kaptál.
2: Igen, nem emlékszem.
5: De volt ilyen. Pontosan emlékszem rá, vagy a hiteledet, a kocsi hiteledet fizették, vagy adtak, azt hiszem, hogy ilyen
2: tízes... És rárakták a cégük nevét az autódra?
5: Igen, különböző cégek neveit, igen. És akkor te mentél egy fél
4: reklámoztad őket.
3: És a fél ország így futkosod,
2: komolyan
3: be is dőlt az egész, igen. Nagyon gyorsan.
4: Mert mindenki ugye azt találtak, hogy ebből kifizeti a hitelét, és akkor lesz egy új autója, csak matricázva van. Az meg két érdekel.
3: Igen. Volt ilyen is, hogy automatricáztatásért kaptál havi pénzt. Csak azért, mert az autódat így használták idézőjelben. Szóval ez így valahol, hogyha működik, akkor...
2: De ilyen kényelmetlenség, én például arra is emlékszem, Évi, ezt biztos jobban fogod tudni, hogyha egy sportoló, mondjuk egy edző, egy futball edző bemegy egy interjúra valahova, és ott van szép ingben, fehér ingben, és a galériára rá van írva, hogy mit tudom, Globus mustár.
4: Uh-huh. Oh. Igen.
2: Tehát, hogy az annyira gáz.
4: Annyira gáz,
2: hogy... És ezt a kényelmetlenséget, de ezt pénzért vállalja, gondolom.
4: Hát pénzért vállalja mindenki. Képzeljétek el, hogy ez úgy van, hogy ilyen mágnessel kell összefogni ezeket a kis reklámanyagokat, és amikor van egy rendes pólód, és bemész egy tévéinterjúra, ezeket fel kell tenni, mert az van a szponzori szerződésben, hogy neked interjú közben mindig ennek meg kell lennie. Csak az a probléma, hogy nagyon rosszul néz ki, mert hogy gagyin van szerintem megcsinálva nálunk magyarosan.
3: De várjál, és nem is válogathatsz? Tehát, hogyha téged most a Libres vagy amit a Tena Lady elkezd szponzorálni, akkor...
4: Ha a Magyar Úszó Szövetséget a Libres elkezdi támogatni olyan összegér, amiért igen mondanak rá, akkor ott kell állni a Milák Kristófnak, és oda van írva, hogy...
2: Tiget aláírtatok, hogy bármit szponzorként behoz, azt te hordod magadon?
4: Nem kérdezik.
2: Azért mondom, hogy ez kényelmetlen, ez nem komfortos, ez nem szép, ez nem esztétikus, és én nem is ilyenről beszélek, hogy egy mágnes táblácska, hanem rendesen a galériába bele van hímezve a Globus.
4: Így van, van ilyen, olyan is van, azért mondom, tehát, hogyha a Magyar Úszó Szövetség vagy magyar labdarúgó válogatott magára teszik, akkor azt úgy kell oda menni. És lehet ez a Libres. OB.
2: Miért nem elég a sportruhán? Hát éppen azt sose láttam, nem tudom, mondjál ízét, a musziálát, hogy egy
3: Durex felirat
2: lenne a galérián. Igen, rajta van a VV, vagy nem tudom micsoda, amikor kirohan a mezben, de amúgy nem.
4: Hát igen, de ott a VV annyit tud fizetni egy mezben.
2: Hagyjuk ezt, hogy... az annyit tud fizetni.
4: Hát nem,
2: te kapsz ebből pénzt?
4: Nem, de azt mondják, hogy elmehetsz edzőtáborba ebből a pénzből. De neked kell hordanod, tehát te hordod a Libres.
2: Hordja ő, aki megállapodott ezzel.
4: Hát, hát hordaná, de nem tudja hova tenni.
2: Na, én kíváncsi vagyok a kényelmetekért, csak ez a Dua Lipából gondolnám, hogy például, Gyuri, neked, ha kinézel az Erkélyen a Zuglóban, mit látsz?
3: Ó, hát nagyon rendezett, ilyen idilli parkos részt, szép társasházakat szemben, tehát nagyon meg van csinálva a környék, teljesen frissen egyébként.
2: Oké, képzeljük el azt, hogy azt a Deák téri óriás kereket odaraknák a házad elé.
3: Aha.
2: Tehát gyakorlatilag Zugló lenne itt a városközpont, és ott menne, és ilyen 10 percenként körülbelül 100 utas benéz a nappalitba.
3: Hú, az derék.
2: Igen. De fizetnek érte.
3: Jó, mennyi?
2: Ez az a helyzet, hogy az óriás kerék marad a Deák téren, hogyha a házban mondjuk van 20 lakó, 20 lakás, nem vállalja be mind a 20.
3: Aha. Hát azért remélem...
2: Tehát meg tudod vétózni.
3: De remélem meghallgatjuk a többi lakó nevében is, meghallgatjuk az ajánlatot.
2: Igen, igen, igen. Jó. Mi van, hogyha már 16 lakó bevállalta, de négyen még nem? És te is köztük van.
3: Aha. Hát akkor azzal a négyel beszélek, hogy mindenképpen húzzuk fel az árat, bármennyi is az.
2: Bármennyi is az.
3: Bármennyi is az, azért még húzzunk fel.
2: Mi van, hogyha már belementek 19-en?
3: Hát akkor ott
2: csak te maradtál.
3: Én vagyok komoly tárgyalási pozícióval. Az a legjobb.
2: Az a legjobb, az a legjobb helyzet?
3: Mennyi az alapösszeg? Te mennyit kínálsz?
2: Te mennyire? Mondjuk havi 600 ezer forint.
3: 1 millió.
2: Akkor 200.
3: 1 millió. 1 millió, vagy nem lesz műsor.
2: Tehát te feltornáznád az ő ajánlatukat. Igen. Akkor is, hogyha a többiek, a Kovácsék, meg a Müllerék, azok 500 ezerért.
3: Hát ez az ő döntésük. De ezért cserébe kapnak műsort. Este 9:30-kor jövök ki a fürdőből mindig. Lesz délutáni műsor, felkelés. Tehát, hogy itt kapnak egy csomó mindent. Tehát ott lesz produkció.
2: Évi, és hogy a nálad, az utcádban, ugye ott szép természet.
4: Gyönyörű a természet. Béke.
2: És ott lenne, de tényleg csak egy hetes ilyen retro metal fesztivál. És ugye kell a beleegyezés, és a házad előtt lenne a nagyjából a beengedés, és akkor jönnének, vonulnának a szegecselt melényes ötvenesek, és fellépne a Lamb of God, meg a Pig Destroyer, meg a Airborne, meg a Luna Kills, meg az Ossian kétszer is.
4: És, kétszer is.
2: És lenne street food, minden debreceni kolbász szag.
4: Büdös lenne nagyon.
2: Nem lenne büdös, nem büdösek a rockerek.
3: Kicsi fröccs illat áramlana meg ez a szimatszatyor, de mellette azért ez a Pig Destroyert hallgathatnád sokat.
4: Nem, biztos, hogy nem.
2: És azt mondanak, hogy egy hét is kapsz 500 ezer forintot.
4: Wow. De hogy is, 500 ezer forintért? Ne viccelj már. Jó.
3: Még azt is hozzáteszik, hogy a sátrasokat engedsz be az udvarodba, azzal még tudsz plusz
4: nem
3: pénzt
4: szeretnék.
3: Keresni.
4: Nem szeretnék, senkit nem engedek.
2: 48 eurót kérhetsz egy sátrazós.
4: Kit érdekel a 48
2: eurót? Ha beengeded a fürdőszobába.
4: Gondolj bele, oda megy a vécébe, belepisil, a többit nem is mondom. Nem.
2: Értem, hogy kényelmetlen, de nem. Kérni, és jó, egy millió.
4: Nem egy Versace, nekem miért ilyen jut? Nekem ők ne jöjjenek. Nem is ismerem ezeket az előadókat.
2: Nem, csak azért, mert nem ismered az előadókat. Most komolyan lehet, a társadalomért.
4: A társadalomért. Nem vagyunk egyformák. Nem szeretném, hogy ott örjöngjenek. Ez
3: lehet,
4: ilyen...
3: hogy a kertedben sátrazók között megtalálnád az új szerelmedet. Ki tudja.
4: Biztos vagyok, hogy ilyen koncerteken. Figyeljetek, nem éri meg anyagilag. 500 ezer forintért egy hétre tönkreteszik a kertet. 48 euró.
2: Akkor ne engedd be. Ne engedd
4: nem
2: be.
4: Engedem be, sőt meg is vétózom, hogy az utcában bármiféle felvonulás legyen.
3: Tehát ez mit szkanderoznak is veled, meg mindenféle, amiket szeret.
4: Gyuri,
3: tehát,
4: ne szkanderozzon velem.
2: Ne próbáld belevenni az Évit, hogy vegyüljön.
4: Hát tehát az meg végképp alja. Tehát ezt nem gondolod.
2: Hanem csak, hogy engedje.
4: Aha. Nem engedem. Csend és nyugalom. Madarak és őzikék vannak nálunk. Tényleg van. Őzike, vaddisznó, ők legyenek. Nem
3: igen,
4: szeretnék.
3: Mondjuk ez így nagyon nehéz, mert mi akár nyitottak vagyunk meg a pénz, de olyan, mint egy kis benszülött tető, azért
4: elmondom neked, Prada, Versace, és a Tő, és a Armani, és a Steve Jobs.
2: Ez a te vendégeid, vagy
4: nekem
2: ki?
4: Ők jöhetnének, igen, Dua Lipa, és nem tudom.
3: Sátrazhatnának nála 48 euróért?
4: Bármikor, érted, George Clooney ingyen is jöhet hozzám. Oda teszem a kis komposztálom mellé, és el lenne.
2: Jó, ez nem korrekt, de mindegy. Jó, akkor Anett, még neked egy gyors izé, mert hogy mondtad, ez a matricás dolog eszembe jutott, hogy tegyük fel, Kelet-Európában a hírekben, hogy többször is lehet hallani, hogy nagyon terjed a hüvelygomba.
4: De jó.
2: És a Kaneszten egy erős kampányt akar csinálni úgy, hogy autókra, nők autójára, a tetejére rátesznek egy menetirányba egy tubust, ami világít este, Kaneszten tubust. És csak ezekkel közlekednek.
5: Ja, ez ennyi. Én feladatom, hogy járjak
2: igen,
5: be.
2: Novemberig. Hát amíg tart ez a kampány, hogy Kelet-Európa ne legyen ennyire gombás.
5: De én nem akarok a gombás lány lenni utána.
2: Nem, bocsánat, ezt elfelejtettem mondani, és akkor oldalra, még a Kaneszten egy feliratot rak az autódra, hogy gomba? Én nem.
5: De jó,
2: és akkor mindenki tudja, hogy te nem vagy gombás.
3: És könnyökölni így büszkén, és mutatod, hogy te nem.
5: Nem akarok azonnal nemet mondani. Mennyit
2: havi 1 millió forint novemberig.
5: Havi 1 millió?
3: De ezért járőröznöd kell, tehát nem úgy van, hogy csak elbújtatod.
2: Hát még este fél nyolckor még el kell menned egy órás körre a keleti felé.
5: De figyelj, nem kell kiszállnom a kocsiból.
2: Nem.
5: És le lehet sötétítve a kocsimnak.
2: Ha erre van pénzed, igen.
5: Hogy ne lássanak. Hát mondjuk az 1 millió, az szerintem kevés lenne, hogy én 5 hónapig a népszerűsítem ezt a kenőcsöt.
2: nem a kenőcsöt, az ügyér mész az utcára.
5: Hát szerintem toljuk fel egy kicsit, havi mondjuk, hát a Gyuri is 1 milliót kért az óriás kerékért, akkor én kérek 5 milliót havonta.
3: Hát miről beszélsz?
2: Yeah.
4: Én 500 ezeret kaptam.
2: Ugye nem ma buktál el először üzletet.
5: Miért, Lacika, te nagyon, miért te bevállalnád?
6: Hát hogy ne vállalnám be? Én mondtam, szerintem még nyomkodhatnia és a tubust.
2: Hát ilyen szélvédőre egy plecs.
6: Szélvédőre.
5: Mindegy, akkor én odaadom a Lacikának a kocsimat, és a felé érő nyomkodja, járkáljon ott. Én biztos, hogy
2: nem érted, nőket akarnak erre, de ne, hát nem látom a koncepciót se érzed.
5: De nem, de hát figyelj, tönkre teszi a kocsimat.
2: De hogy teszi tönkre, hát mágneses, vagy ezzel a vákumos cuppantás.
5: Nem tudok beállni a mély garázsba.
2: Ja, és ingyen parkolsz novemberig, bárhol.
5: Oké, akkor meg az időjárásnak ki vagyok téve, ez semmiféleképpen nem jó üzlet nekem.
3: De havi 5 millió érez.
5: De havi 5 millió.
2: Nem jó üzlet nekem, igen.
3: Nekik jó lesz.
2: Ja, hallod a fő érvet? Ki vagyok téve az időjárásnak? Hallod ezt?
3: Kifújja az arcomat a szél, meg minden.
5: Szóval nem jó, nem tetszik. De van az az összeg, ami
2: nem tudok mit mondani, ez emberi minőséget mutatja.
5: Ja, Istenem.
3: Semmi üzleti érzék, semmi.
2: Ne, az sincs, üzleti érzék sincs, emberi minőség sincs. Gomba meg terjed.
5: És nem állok ki az ügyért.
3: Ezért tart itt ez a gomba probléma Európában, látod?
5: Jóvá, sajnálom.
2: Jó, mindegy. Nem viszket semmit?
5: Semmi.
2: Jó. Kérdezzük meg a
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
8: Több száz cég váltott önkorlátozó energiafogyasztásra, a hőség miatt változhat a NAV ügyfélszolgálatok nyitvatartása, fokozódik a migrációs válság Ceutában. Villányi Eszter vagyok. Egyelőre nem szükséges korlátozni a nagy fogyasztók áramfogyasztását, erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után tegnap este. Magyar Péter kitért rá, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Számos állami vállalat és önkormányzatok is hozzájárultak a takarékossághoz, de a lakosság is nagy szerepet vállalt. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 között leállítja a vasúti teherszállítást. Lefújta a rendőrség a hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Változik a héten a NAV ügyfélszolgálatainak nyitvatartása a hőség miatt. Szerdáig a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben fogadják az ügyfeleket. A légkondi nélküli kirendeltségek viszont csak délig tartanak nyitva. Az adóhivatal kiemelte, az ügyintézés nem áll le, a legtöbb adóügy pedig továbbra is gyorsan elintézhető a NAV ügyfélportálján. Második világháborús robbanótesteket találtak a fővárosban a Batthyány térnél. A Duna alacsony vízállása miatt kerültek elő a bombák az Iszabból a hajóállomásnál, közölte a Magyar Honvédség. A tűzszerészek 10 harckocsiaknát, egy kézigránátot és 1 kilogramnyi gyalogsági lőszert azonosítottak. Az Erzsébet híd Budai híd főjénél egy középkori ágyugójót találtak a Duna partján. Súlyosbodik a migrációs válság a Marokkóval határos Ceutában. A spanyol hatóságok már több mint 70 holttestet emeltek ki a tengerből. Az áldozatok úszva próbáltak eljutni spanyol területre. Az elmúlt napokban mintegy 50-60 ezer migráns jutott be jogellenesen Ceutába. A válság miatt kedden rendkívüli egyeztetést tartanak az uniós belügyminiszterek. 14. Leó pápa pedig békés és igazságos megoldást sürget. Folytatódik a kánikula, napról napra melegebb lesz. Ma sokat süt a nap, csak az északi középhegységben lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős lesz, meghaladja a 7-es értéket, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk sokat a napon. Holnap is folytatódik a száraz meleg idő, 37-41 fok közötti maximumokkal.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
8: Baleset történt az M1-es autópályán, és egyre nagyobb a torlódás. Három személyautó ütközött össze Budapest felé az átterelt sávban Herceghalom közelében a 24-es kilométernél. Áll a forgalom mindkét oldalon. Budapest felé érdemes a külső sávban haladni, és legkésőbb a 39-es kilométernél az Óbarok-Bicske csomópontban elhagyni a strádát. Hegyeshalom felé már 10 kilométeres a kocsisor, így aki teheti, kerüljön az 1-es főúton, írja az Útinform. A torlódás elér az M0-as autóútig, a körgyűrűn 2 kilométer hosszan állnak a járművek. A 42-esen Földes és Berettyóújfalu között három személyautó és egy kamion ütközött össze. A főutat teljes szélességében lezárták a 28-as kilométernél. Derecske és Hajdúszovát felé terelik a forgalmat.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Szia, Bokci! Jó reggelt!
2: Boldog jó reggelt nektek is. Sziasztok!
1: Itt vagyunk, és Svej.
2: Hát ez az. Hát ez nagyon, a... nagyon bölcs gondolat, igen. Te... Én egyébként jó az, amit mondtál rólam, tetszik, de egy problémám van nekem ezzel a iszonyatos nagy szabadsággal, hogy semmire sincs időm, érted?
1: Tehát, hihetetlen, nem?
2: Egyszer, igen, tehát nem gondoltam volna, mondom, végre eljön ez a korszak, és akkor fú, majd mi mindent fogok én csinálni, mi mindent fogok bepótolni, amit nem csináltam, és szerettem volna. Semmire nincs időm, egyszerűen iszonyatos. És... ráadásul itt a nyomás a vállamon, ugye itt ez a rohadt nagy holló, szóval érted, hogy érzed, hogy a szentség itt ott a vége valahol ott.
1: Ne, ez nem akarom hallani, ez olyan szörny.
2: De igen, ez borzasztó, de ez egyre gyakrabban jut eszembe, aha, érted, és olyan nehéz
1: esni. Igen, még visz, itt válaszolt az, aki vett sármelsejekben, annak, aki fikázza sármelsejeket, azt üzeni, azt, hogy a Muna Sármban vettünk, figyelj, 16 milláért berendezett lakást Sármon. Nem Svájc, de mi imádjuk, kedvesek az emberek, olcsó az élet.
3: Wow.
1: Ennyi.
4: Amíg valaki... reagálják 16 millióért, ma mit veszel Magyarországon?
1: Semmit, egy kádárszkodkát sem.
4: Jöhet
2: valamit oda. Kinézel magadnak, és tetszik, stb. És jön egy nem tudom honnan egy akárki, és azt mondja, az szar. Az
1: igen, ez milyen? Ezt én sem értem. Az nem, szar.
2: Ez hihetetlen.
1: Igen. Na jó, Vokcika, beszéljünk, én nem tudtam ezzel a témával nagyon mit kezdeni, mert a Gyuri itt jött a gumikacsával, hogy nem úgy használom, hogy kéne ezt, és akkor mondtam, hogy jó, ezt már igen, inkább hát rábízom.
2: Ja. Ja, igen, a gumikacsa helyes használat. Rendeltetésszerű használatáról. Nem, hát tényleg, egy csomó olyan tárgy van az életünkben, amit nem arra találtak ki, amire használjuk, ugyanis a baromi érdekes a világban, hogy nem a feltaláló dönti el, hogy amit az feltalált, az mire való, hanem azt a felhasználó dönti el, hogy ezt most mire fogja ő használni. Tessék, azért indult bennem ez a gondolat, mert véletlenül elolvastam, beleszaladtam a gumikacsa történetébe, és hát ez már
1: hogy? Itt hogy lehet véletlenül beleszaladni a hát, gumikacsa történetében, már bocs.
2: Úgyhogy volt egy kifejezés, amit nem tudtam vele mit kezdeni, ez a gumikacsa hiba keresés a programozóknál, érted? Ez a, úgy, angolul valamilyen aha, rubber duck debugging, és nem tudom, ezt tudjátok, ez micsoda a programozóknál?
1: Nem, fogalma sincs.
2: Képzeljétek el, hogy a programozók, ha valamit elrontottak, vagy nem értik, amit csináltak egy programozásnál, akkor kiraknak egy, van egy mindegyik előtt egy gumikacsa, és annak elmondják, mint valamiféle hallgatóságnak, a végig a folyamatnak a menetét. És miközben mondogatják, közben rájönnek a hibára.
1: Tehát ez nem rögzít valamit, ez a kacsa, hanem egyszerűen csak az, hogy ki beszél, vagy kimondod a szavaiddal, a gondolataiddal már a megoldás felé.
2: Igen, hát ő a hallgató, ő a hallgatóság, tehát olyan ikonikus tárgy lett a programozóknál. Uh-huh. De nem is ez a lényeg, hanem a története is szenzációs. Hát én nem gondoltam volna egyébként, hogy létezik ez az illető. Te tudtad, hogy ez egy létező személy, ez a Charles Goodyear, ez egy ember.
1: Aki a gumit csinálta?
2: Igen.
1: Ja, ezt tudtam, hogy ez egy Goodyear nevű embertől van a gumi, igen.
2: Na, tehát ő 19. század végén ő találta ki ezt a vulkanizációs dolgot, ugye kénnel és hővel kezelte a gumit, hogy tartósabb legyen, formálható és vízálló. És így gyakorlatilag ebből a gumiból készült először egy gumikacsa, ami nem is volt sárga, hanem tömör volt, nehéz volt, és hát elsüllyedt természetesen a vízben, nem használták. És ezért ennek az eredeti használati tárgyként csecsemőknek és kutyáknak volt rágóka. Tehát egy ilyen egy rágható szürke gumikacsa volt, ilyen félkemény, tömör gumiból készült gumikacsa. És az 1930-as években alakult ki valamiféle olyan forma, amit még a Walt Disney talált ki, ugye ez a Donald kacsa, meg a, mit tudom én, a Donna kacsa, a lánypárja, amikor ő is a Daisy kacsa lett belőle, és ennek a rajznak az alapján aztán ez egy ilyen Peter Genning nevezetű szobrász alkotta meg 1947-ben, és akkor védette le ezt a jelenlegi sárga és ezt a formát, amit te

0: a Sesame Street-ben az Ernie nevezetű figura.
1: Tényleg, neki gumikacsája volt.
0: És az arról énekelt egy óda gumikacsához, ugye ezt a dalt énekelte, és ez slágerlistás lesz Amerikában, és ettől kezdve aztán világszenzáció lett a gumikacsából, és befutott egy hatalmas nagy izét, karriert. Na hát ez a gumikacsa rövid története, ami
2: nem volt ez rövid azért.
0: És ez egy ikonikus illető volt. Na mindegy, most már erről is tudunk. Ez várja, de ez rövid volt, mert ennek sokkal hosszabb a története, mert számtalan dolgon ment keresztül. De ne nézzük azokat a tárgyakat, amik a hétköznapban használunk, nap mint nap, és mégsem tűnik föl, hogy nem arra találták ki eredetileg. Például tudjátok-e, hogy a buborék fóliát mire találták ki eredetileg?
2: Tudod, a buborék fólia, amiben csomagolunk dolgokat, hogy ne ütődjön
0: igen,
2: meg.
0: Igen.
3: Hát arra nem.
2: Nem, hát véletlenül akkor nem tenni fel a kérdés. Most csak töröm a fejem, hogy mire találtam.
0: Ennyire
2: fel.
0: Nem vagyok görény, hogy megfeteszek, hogy igen, gyerekek, tényleg. Csomagolónak találták ki, beugrottalak.
4: Mekkora csavar lenne.
2: Szerintem... Igen. Medence melegítésre, hogy letakarod a medencét, és akkor a napsugár átmegy rajta, és felmelegíti a vizet.
3: Tartja a hőt inkább.
0: Nem hülyeség egyébként.
2: De mert, hogy vannak ilyenek, olyan, mint a nagy bubi fólia, csak ez, és azzal takarnak medencét, és az egyébként valóban gyűjti be a fényt, vagy hogy mondjam, az napenergiát.
0: Hát meg állandóan mozog, ettől meg nem fagy meg alatt a cucc. Igen, tehát figyelj, látod, ez az a példa, amikor nem a feltaláló, hanem a felhasználó dönti el, hogy mire használja azt. Na, eredetileg elárulom, ezt tapétának akarták tőzé megcsinálni. Há, tehát,
2: miért?
0: Hát, mert jó ilyen pofa. Két rétegű volt, meg jó pofa, meg ha neki támaszkodtál, akkor pukkant, meg mit tudom, tehát pukkant, tehát nem tudom, erre akarták kitalálni, aztán utána rájöttek, hogy piszok jó csomagú anyag. Na, például, ez a teafilter, minden nap használod. Uh-huh. Szerinted azt annak találták ki?
2: Hát mit raktak bele akkor is teát?
0: Teát raktak bele, csak ez egy szállítóeszköz volt, mert a teakereskedő Amerikában azt mondta, hogy hát én csak mintákat akarok küldeni, és ezért kis sejemzacskókba küldte el az illetőnek a terméket, a vásárlóknak, akik meg hát azt hitték, hogy ez így működik, és belelogatták a teába, beledobták zacskostól. És akkor így kioldódott belőle tea.
2: És azt mondták, milyen jó, nem koszolja össze a fű a vizet.
0: Persze, a fű így, a vizet. Nem kell ott szemetelni, igen, holott abból ki kellett volna tenni a zsákba, és beletenni a tea tojásba, amit szintén akkor találtak föl. De nem, és így aztán egy idő múlva rájött a forgalmazó, hogy hoppá, ezzel lehetne valamit kezdeni, nem is olyan hülyék ezek, és akkor megváltoztatva, mivel sejem az egyrészt drága volt, másrészt pedig ugye hát nem volt túl praktikus, és ezért ugye utána először, mit tudom én, pamutot, aztán gézt, vagy mit tudom én, miket használt, és akkor utána jött a végleges forma. Egyébként az angolok azok gyűlölik, tehát azt mondják, hogy ez barom.
2: Gyűlölik, de azért most már ők is használják. Jó, nyilván nem a Ritzben, de hogy a délutáni teázáskor, de használják. Egyébként Kelet-Németországban az járta, hogy a orosz delegációk, vagy szovjet delegációk, akik is, ugye nem ismerték a teafiltert, hogy valójában úgy csináltak, bekapták a szájukba a teafiltert, a foguk közé egy kocka cukrot, és forró vizet ittak így rá.
4: Tényleg, ez mondom, hogy
2: nem tudom, de én örülök, mert szeretem, amikor az oroszokat gúnyolják.
0: Mondom, hogy a felhasználó dönti el.
2: Hanem akkor jöttek a szovjet csoportok.
3: Ezt olvastad valahol?
2: Nem, ezt mesélték.
3: Tehát akkor az fejedben van.
2: Mi? Hát hogyha, figyelj, hogyha az a nép, aki az a viszi a vízcsapot a falból a háború után, mert azt gondolja, abból majd víz jön, a otthon felszereli,
4: akkor ez
2: a filteres kockacukros megoldás is.
4: Jogos.
3: Igen. Akkor igen.
0: Az okosabbak valahogy az boilerrel együtt vitte el a vízcsapot.
2: Nem, de eleve, nem tudom, ezt is mesélték. Csodálkoztak, hogy a falból jön a víz, és akkor lefűrész, leütötték, a vízcsapot vitték haza.
4: Elviszem ezt a vízvarázslót.
2: Ez a vízvarázslót.
0: Ezt a köpőcsövet, igen. Na, aztán megyek tovább. A posztitra, ugye azt tudjátok, hogy mi az a, hát mindegy, az a...
2: Azok az apró kis ragasos cédulák, amire lehet jegyzetelni, igen.
0: Na, ezt képzeljétek, azt a feltaláló ki akar találni egy olyan erős ragasztót, amivel piszkosul oda lehet ragasztani örökre.

0: mindent, és hát nem sikerült
1: neki. Nem.
0: És akkor tudod, hogy nyomkodtam mindenre rá, és állandóan leesett, meg vissza lehetett rakni, viszont visszaragadta az a jó. És akkor ebből végül is lett egy ilyen találmány. Mikrohullámos sütő például, ugye, egy radarmérnök ötlete alapján alakult ki, akinek állandóan a radar közelében, amikor dolgozott vele, a táblacsoki megolvadt a zsebében. És akkor nézte, hogy ez a, mi a franctól van ez, és akkor jött rá erre a technológiára, és ebből lett később aztán a mikrohullámos sütő. A gördeszka például eredetileg mire találták ki, tessék, azt tudjátok?
1: Így nézett ki?
0: Így nézett ki, mint a gördeszka most is, persze.
1: Szerintem szállítás, szekrény szállítás.
0: Közel vagy hozzá, igen.
1: Tényleg?
0: Szörfösök találták ki, képzeld el. Hogyha nincs víz, akkor azon szörföznek. Aztán eldobták a szörföt, és akkor, tehát a csóróbbak, érted, azok, akik nem volt vitorlájuk hozzá, azok aztán később úgy használták. De van magyar vonatkozása, például a VD-n 40, azt mire találták ki, azt tudják?
2: Hogy ne nyíkorogjon semmi.
1: Arra jó, nem érted még mindig voga játékát, ugye, Évi? A voga nem azt kérdezi, hogy mire használjuk, hanem hogy mire találták fel eredetileg. Megérkeztél?
2: Hát meg, azért mondom erre.
0: Nem. Mindig a könnyebb utat választott.
2: Hát igen, hogy ne kell ennyit gondolkodnom.
0: De jó rendben. De szóval, korrózióvédelemre találták ki, képzeljétek el. Tehát akarjátok, hogy valami ne rozsdásodjon.
1: Uh-huh, és akkor befújod vele. Hát amíg rajta van, ez egy olyan réteg, ami letörölhető, nem? Tehát az nem...
0: Így van, jaj.
1: Mert a hemorrhoid az beleívódik, az aztán a tizé.
0: Így van.
1: Ja, jó, ja. Oké. Okay.
0: De napi használatban QR kód például. A QR kódot ugye azt mindenhol az ég adta világon használjuk. Eredetileg autó alkatrészek követésére használták annak idején.
1: Mert a gyártósoron, hogy merre van ez, meg merre van az.
0: Igen. Aha. Akkor például itt van a konténer. A konténert kimondottan szállításra használták, annak idején arra találták fel. Ma étterem, iroda, mit tudom én, diákszálló, családi ház, bármit építenek ugye konténerből. Aztán ugye itt vannak a drónok például, ugye, amit kimondottan katonai célra találtak fel, és ma már az ég adta világon mindenre használják. Mezőgazdaság, sport, ugye, aztán viszont a sportközvétet is úgy értem. Ja. Magáncélra, fotózásra, stb. Terepbejárás. És hát ott vannak azok, amiknek ugye a nevét megtartottuk, de egészen másra használjuk, például a telefon. Ki használja a telefon telefonálásra, vagy mennyi százalékban használjuk a telefonunkat telefonásra, és mennyire másra, tehát más tevékenységre. Fotózásra, tudom én, keresésre.
1: De jó, de hát az már egy plusz funkció beépítettek a telefonba, de hát nem a telefont használjuk. Tehát, hogy az otthoni vonalas telefonra ráraksz egy iránytűt, akkor már navigációra is tudod használni. Tehát, hogy
0: na jó, de hogyha egy telefonra ráteszel egy, mit tudom, ha annyit tudna egy telefon, mint egy svájci bicska, akkor már nem biztos. Akkor érted? Tehát a neve megmaradt, azért igen. A telefonod, az...
1: Bokcika, nem tudjuk azt a sort végtelenségig folytatni, mert elfogytunk időben.
0: Jó, oké, rendben van. Lenne még egy pár dolog, de nem fontos.
1: De még hétfőn is tálalhatod őket.
0: Nem, látom, hogy nem érdekel benneteket.
2: Engem érdekelt volna, csak kiközösítettem.
0: Persze, hogy érdekelt, Évi, mindig rámondtad a izét, azt, mire használjuk most.
1: De ő nem fogta fel a játékot.
0: Szétnyomtad a játékot.
2: Is tudtam volna.
3: Mire találták fel a villát? Arra, hogy együnk vele.
0: Mire használjuk a telefont? Telefonálunk vele.
1: Hogy felhívjunk valakit, igen. Na jó. Bocsáss meg nekünk, Vokci.
0: Semmi.
1: Ma ez a színvonal. Ennyi.
0: Ma dugába döltem, igen. Jó.
4: Okay. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat. Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több Praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: Hallgassa jövő héten minden nap a Retro Rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
6: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj!
7: Tartson ön is a Retro Rádióval!
8: Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
11: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
12: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell.
12: Sedacur Forte?
11: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
15: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
16: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
17: Igen.
16: És ez?
17: Igen.
18: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
20: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a epiauto.hu oldalon.
21: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
24: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
23: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
25: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
26: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
27: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
28: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír.
0: És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
5: Az áramellátás harmada esik ki a paksi leállással. Figyeljünk egymásra a hőségben, folyamatosak az utórengések Nápoly környékén. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A magyar áramellátási kapacitás harmadát kell pótolni a paksi atomerőmű kiesése után. Kritikus napok jönnek az áramellátásban. Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetében példátlan összefogásról beszélt. Azt mondta, a napokban sok nagyvállalat önként ütemezte át energiafelhasználását, de a lakossági spórolás is rengeteget számít. Azt is hozzátette, egyelőre nincs szükség kötelező energiakorlátozási intézkedésekre a vállalatok részéről. A kormányfő a vízhiány kapcsán megjegyezte, több településen locsolási tilalom, vízkorlátozás van érvényben, ahol kell ott vízosztással segítenek. Figyelni kell a folyadékpótlásra a hőségben, erre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, legalább 2-2,5 liter vizet meg kell inni, de fizikai aktivitás esetén még többet. Az idősekre, krónikus betegekre és gyerekekre különösen figyeljünk, ők lehetőség szerint ne menjenek napra a legmelegebb órákban. Ha valaki rosszul lesz, vigyük hűvös helyre és adjunk neki vizet, ha kell, hívjunk mentőt. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, figyelmeztet az NNGK. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
6: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
5: Tegnapig már mintegy 200 utórengést rögzítettek Nápoly környékén, ahol az utóbbi 40 év legerősebb 4,7-es erősségű földrengése volt hétvégén. A természeti katasztrófa leginkább Pozzuoli várost érintette. Több mint 20-an megsérültek, 5 embert még kórházban ápolnak. Több százan még nem tudtak visszatérni otthonaikba a károk miatt. Fokozódik a hőség, napos idő lesz, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős lesz ma is az UV-sugárzás. A szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 17 és 23 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a nagyon meleg, a szél néhol megélénkülhet, kedden már 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Korábban baleset történt az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben a 24-es kilométernél. Már megszűnt a forgalom korlátozás, írja az Útinform, de a Budapest felé vezető oldalon Óbaroknál, a határ felé pedig Biatorbágynál 6 kilométeres a torlódás. A kocsisor az M0-ás autóútra is visszaér, aki teheti az 1-es főúton kerülhet. A 42-esen teljes útzár van a 28-as kilométernél baleset miatt, a forgalmat Derecske és Hajdúszovák felé terelik. Útépítési és karbantartási munkák miatt több gyorsforgalmi úton is korlátozásra kell számítani, így például az M1-es több szakaszán, az M3-ason és az M5-ösön is dolgoznak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb pillanat.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Gyerekek, ez egy kvíz lesz, nem tagadom. Nem kvíznek szántunk, de ez a legjobb formája, hogy ezt megvizsgáljuk. Képzeljétek el, találtunk egy ilyet egyébként az internet és a PC-k hőskorából. És néztük, hogy mennyire lesz ez nekünk nosztalgikus, vagy sem, aztán rájöttünk, hogy ez nem olyan jó így leírva.
2: Nem, mert ilyen ismer fel képeket, meg ilyenek voltak benne, mi meg mégiscsak rádióműsor vagyunk, tehát ez nehezen játszunk ki.
1: Köszönöm, szerkesztő úr, hogy ezt végre felismeri.
2: Mindig emlékeztetlek, tesó.
1: Oké. Na, szóval a lényeg az, hogy a szerkesztő azt mondta, mégis csak egy rádióműsor vagyunk.
3: De jó, hogy rájött.
1: És akkor mondta, hogy jó, írd körül, ez mit jelent? És akkor te mondtad, hogy?
2: Hogy hangokkal kell játszani.
1: Ez az!
2: Erre az Évi azt mondta, hogy úristen, ne, hangok! És elkezdődött az ötletelés.
3: És elkezdtem felnézni rád.
1: Elkezdtél felnézni ránk, igen. Jó, szóval igaz, hangok, és abba gondoltuk be, és talán sokkal jobb, mint a kérdéseket tennénk fel, hogy mennyi ikonikus hang volt a 90-es években, a 2000-es években, ami számítógépekhez vagy telefonokhoz kötődnek. De még mielőtt rámegyünk erre, nézzük már meg, hogy kinek az internet mikor jelent meg, és hogyan az életében. Tehát emlékszel-e még az első kütyüdre, emlékszel-e arra, hogy mit néztél meg rajta, vagy játszottál-e rajta?
3: Nekem van egy bátyám, és ő sokkal jobban értett a számítógépekhez, de azt tudom, hogy amikor megjött az internet, akkor én például Egerszegi Krisztiáról...
1: De hogy jött meg az internet?
3: Hát így tudod...
1: Becsengettek, hogy itt az
3: nem,
1: internet?
3: Nem, hát megérkezett... Nem matában hozták akkor?
2: Talán
3: matában
2: be, nem?
3: Mindenkinek.
2: A modemet.
3: Nem tudom, mivel
1: megjött
3: hoztam.
1: A matávos, és hozta az internetet a
3: internetet. Igen, igen. És na, a lényeg az, hogy én például képzétek el, hogy képeket szedtem le. Tehát, hogy ugye úgy először találkoztam azzal a dologgal, hogy ki tudtam nyomtatni egy Egerszegi Krisztinás képet. Tehát
1: volt nyomtatód is akkor?
3: Hát, hogy valahogy utána édesanyámik elvitték valahova, és volt valami központi hely, ahol ki tudták ezeket a fényképeket.
2: És te azzal kezdted?
3: Flopin talán.
2: Azzal kezdted, hogy letöltöttél ilyen, tényleg ilyen 20 perc alatt jött le egy kép Egerszegi Krisztinás. Képet, így?
3: Nézd, hát ráértem. Elég sokat töltöttem vízbe, ugyanígy feleslegesen. Igen.
1: Egy felöltözött nő töltött le így 20 perc alatt, én meg egy mesztelen nőt töltöttem le 20 perc alatt. Ugyanezt csináltuk. És akkor anyodnak odaadtad a flopit?
3: Flopit, igen.
1: Hogy nyomtassa
3: ki. És akkor valahogy az iskolából, vagy valahonnan hoztak, igen.
2: Te is odaadtad a flopit, hogy nyomtassák ki?
1: Nem, én vettem nyomtatót.
2: Na, szép. Szép.
1: Igen, de nekem a munkámhoz kellett. Tehát, hogy én, amikor megérkezett az internet, akkor persze nyilvánvalóan volt egy ilyen redőny le, és két hétig a pornós üzém, és...
2: De akkor is mondtad, a munkámhoz kell, hagyjanak! Hagyjanak békén!
1: És aztán visszamentem rádiózni.
2: Na most megjött az internet, egy két hétig ne keres, Boros Lajos!
1: Na, így voltam. És aztán, tehát így megismerkedtem az internettel. De, tehát, hogy volt nyomtatom, mert kellett a munkámhoz, mert én ugye jártam interjúkat csinálni a világ különböző pontjaira, és arra felkészülendő már én nyomtattam magamnak különböző szövegeket, vagy kérdéseket, vagy amikor hazajöttem, és lefordítottam az egészet, azt is le kellett írni, és ahhoz nekem kellett számítógép. Meg nyomtató.
3: Aha, hát akkor te modern voltál nagyon.
1: Hát nem én voltam az első, tehát én nem voltam nagyon gyorsabban, bevallom. De mindenképpen kellett nyomtató. Gyuri, neked?
2: Fú, én emlékszem, hát én még általános iskola végén voltam nagyjából, és akkor megjött a modem. És ez egy külön ilyen esti program volt, ez a felmentem az internetre. Igazából semmi dolgom nem volt ott, mert fogalmam sem volt, hogy mit csináljak.
1: De a családnak volt számítógépe,
2: családnak,
1: vagy neked?
2: Igen, ilyen központi, tehát ott volt a házban, ugye egy számítógép.
1: Egy íróasztalon, és akkor használta mindenki.
2: Így van, monitorral, ez a klasszikus PC, igen, amit bekapcsoltál alul, kerreget, kattogott, tudod, hogy kell, betöltött, és akkor utána felmentem a netre. És akkor játékokat akartam letölteni, tehát akkor még ez nagyon messze volt.
1: Hát játékokat még eleinte nem nagyon lehetett letölteni.
2: Hát abban az elejében, amiről te is beszélsz,
1: az nem, még az nem, volt, nem volt
2: még. Nem voltam benne. Nem. Aha. És akkor utána én is felfedeztem ezeket a képeket, akkor már gyorsabban jöttek le, mint ez.
1: És hogy tudtad kilőni, amikor apád vagy anyád belépett a szobába, hogy tudtad gyorsan kilőni a smoking vagina oldalt?
2: A modemre támadtam. A modemre támadtam, mert...
1: megrúgtad a modemet?
2: A modemet áramtalanítottad, akkor azonnal vége volt az egésznek. Nem bíztam arra, hogy a monitor majd mikor fog elhalványulni, hogyha kinyomom a gombot, de hogy is. Modem azonnal.
1: Anett, te azért erkölcsösebb voltál, ugye?
3: Én sokkal erkölcsösebb voltam, és én arra emlékszem, hogy amikor székutasra hozzánk megérkezett az internet, akkor a nappaliban akkor a nappaliban volt a számítógép, és tényleg az ember így napokig csodált.
2: De most ne, csak nem. A számítógépet miatt bekapcsoltad volna?
3: Igen, mert hogy... Tehát nem volt, nem tudtam, hogy most akkor mihez nyúljak, és amikor így elindult, én is ezeket a szerencsétlen képeket néztem meg, amikor a gimiben valamilyen anyagot kellett keresni, akkor azokat találtam meg.
2: Ugyanolyan képeket nézett, mint mi.
3: De nem, mint, talán mint az Évi. Okay. De hogy tényleg én...
4: Talán mint az Évi, de nem erősítette meg.
3: De hogy ott szerencsétlenkedtem vele, nekem ez volt, hogy úristen, én először nagyon utáltam. Tehát, hogy nem volt nagy segítségem. Utána,
1: milyen rájött... oldalak voltak akkor, bocs?
3: Igen.
1: Nem igen, hanem milyen. De mik voltak, mit lehetett nézni? Mikor volt Index, vagy nem tudom micsoda
3: először? Sokkal
1: később. De akkor mit néztünk?
2: Hát amikor én gimis voltam, akkor jött meg egyáltalán a YouTube. Tehát hogy azt hiszem elsős gimis volt.
1: Azért mondom, más időszakban vagyunk. Az én időszakom, én nem tudom mit olvastam. Külföldi honlapok voltak, azt tudom, hogy bonjovi.com volt már.
4: Igen, és emlékszel, hogy mindig meg kellett tanulni a weblap címeket? Tehát, hogy oda nem volt ilyen Google kereső, hogy beírod, pontosan, hogy Bon Jovi, látod, és akkor
1: kidobtad. Alta Vista kereső volt.
4: Alta Vista.
1: Ugye, na?
4: Van olyan, de mindig úgy kellett, hogy www. Nem tudom, igen. Mi.
2: És ahogy mondjátok, pont. Volt egy kicsi füzetem a számítógép mellett, és abba gyűjtöttem a honlap címeket. És azokat szépen beírtam, így, mert pontosan kellett ugye bepötyögni ahhoz, hogy elérd, és akkor írtam a honlap címeket, amik érdekesek voltak.
3: Lassú volt.
1: Nagyon lassú volt. Igen. Na jó, emlékeztek, hogy milyen operációs rendszerrel dolgoztatok?
3: Nem, én sajnos nem. Hát
2: csak a Windows.
1: Hát ezek nézted a kikapcsolt gépet, de a többiek?
3: Windows alap.
2: Hány évben tudtad meg, hogy be is lehet kapcsolni?
3: Eltelt jó néhány hónap.
2: Windows 95-tel futottam,
1: igen,
2: neki.
1: 95 volt, ti? Igen. Nekem volt először egy Mac gépem, és azt nem nagyon szerettem. Érdekes módon valószínűleg mindenki azt mondja, hogy Jézusom, hogy lehetett meg az a legjobb.
2: Volt, és eladtam.
1: És én is eladtam, és aztán Win, talán 95 volt nekem is az első. Aztán 98, XP, mit tudom én.
2: Igen.
3: Tök ügyesek.
4: Én Windows-zal kezdtem, és most iOS vagy.
1: iOS vagy. Jó, na gyerekek, nézzük meg, 7 kérdésünk van, illetve 3-at meghagytunk a hallgatóknak. Ez azt jelenti, hogy ebből a hőskorból, amiről most beszélünk, az internetezés, a PC-k, illetve a telefonok, a mobiltelefonok világából hangokat gyűjtöttünk össze. És biztos vagyok benne, hogy mindegyik ismerős lesz, és abban is biztos vagyok, hogy szinte mindegyiknél találgatni fogunk, hogy ez vajon mi.
2: Igen, mert bár ikonikusak, meg tényleg egybeforra azzal az időszakkal, de azért elég rég hallottuk ahhoz már, hogy így tűpontosan szerintem biztos menjen.
1: Oké, okay. Mehet? Jó, aha, nem kell azonnal rávágni. Most te nyerni akarsz? Akkor figyelj, adok pénzt, és menj ki az automatába, és akkor megvagy.
4: Indulok.
2: El akarja nyerni.
4: De teljes bankkártya?
1: Köszönöm. Mi?
4: Korlátlan használat?
1: Nem, nincs korlátlan használat, te is
4: tudod. Most
2: nem életjáradékot nyersz ezzel a játékkal.
4: Ja, hát akkor játszatok.
1: Na jó, mehet az első?
4: Kérlek. Aha.
1: Figyeljetek. Aha. Ez, azt sem tudom, hogy telefon vagy számítógép, de inkább telefon.
2: Szerintem telefon.
3: Telefon,
2: de itt az is kell, hogy milyen telefon szerintem, az is számít.
1: Igen, mert telefon márkától függően más-más jeleket adott, uh-huh, egy SMS-nél, egy hívásnál, egy nem tudom minél.
3: Igen. Pontosan, igen.
1: De a telefonok nem voltak nagyon képesek amúgy semmire. Hát az SMS már egy nagyon komoly funkció volt.
4: Meg Snake volt.
1: Snake.
3: Igen, a játék.
4: Emlékszem. 1999, igen, a vége.
2: Emlékszem. Általános 8-as volt, amikor az első mobilomat megkaptam, és annyira király volt, hogy már mindenkinek volt az osztályban mobil, megkaptam, és aztán néztem, hogy tök jó, hogy van, de hogy valaki hívjon már, vagy valami történjen, mert nem tudtam vele mit csinálni.
4: Igen. Hát jó. Nem tudom. Egyébként, ha a segítség nektek, a hangok ritmusa a Morze ABC-t használja. Mondok néhány ilyen érdekességet. És finneknek köszönhetjük.
2: Hát Nokia. 32-10-es.
4: Úgy van, az? Bizony.
1: Nem ez a 32, és mint egy számot kellett mondani?
2: Nem, a Nokia 32-10-es.
4: Nem, a Nokia 32-10-esnél vezették be ezt a hangot, de mi ez a hang? Én arra is kíváncsi lennék.
3: Hát, hogyha Nokia 32-10-es, akkor ez, mivel e-mail nem volt, akkor csak SMS lehet. SMS.
4: Pontosan, hát jó, így hát ez... van.
1: Jó, a Évi.
3: Nem én voltam, Gyuri volt a 32-10-essel.
2: Mindenki kap pont.
1: Nem, az SMS az a válasz, nem a 32-10-es.
3: Ja.
2: Jó, akkor
3: kösz, Gyuri.
1: Nem, ez az Évi pontja.
3: Is. Jövőben is kérlek.
1: Na figyeljetek, itt a következő.
2: Basszus. Ez egy ilyen tárcsázás hang.
4: Igen. Segítségképpen itt is elmondom, hogy két észt fiatalnak köszönhetjük.
1: Ne, hagyd abban, mert minden lelősz mindent. Azt tudom, hogy Skype az észt.
2: A Skype, igen.
4: Ja,
1: bocs.
4: Hát akkor az Évi nem tudta volna.
3: Jó, köszi, Anett. Hát én honnan, szerintetek úgy használok bármit, hogy utána nézek, hogy kitalálta fel?
1: Nem, de hát én miután tudom, hogy a Nokia finn, a Skype az észt, ezért így elég könnyű nekem.
2: Tudsz ilyen dolgokat, te randin
1: is menjek ki?
2: Nem, te randin is szeretsz, Kadafiról is beszélgetni, meg így tudom én.
4: Ez volt egyébként a 2000-es évek legismertebb hangja.
2: Aha.
4: Ez, igen.
1: Hát, na jó, akkor ez a Skype hívás volt.
3: Jó, van egy pontod.
1: Következő.
2: De örültem mindig, mikor ez a hang volt.
4: Fogalmaz.
1: Ez egy csajozós hang?
2: Persze, beleégett a fülembe ez a hang.
1: De hol voltál te, amikor
2: a chat?
1: De hol voltál te, amikor ezt a hangot hallottad?
2: Akkor nem voltam a szobámban, a gép meg a kim volt, és szaladtam.
1: Tehát nem útközben voltál, nem a suliban voltál, hanem ez gép volt, délután volt, anya rántott húst sütött, és te meg valahol a pincében nézegetted a magazinokat.
2: Vagy péntek, vagy szombat este volt ez, amikor ez nagyon pörgött ez a
1: chat. És akkor egyszer csak, és tudtad, hogy ez neked szól.
2: Bizony. Kapás
3: de
2: van,
3: de
2: kapás.
1: Hány éves voltál? Volt már szőröd?
2: Hogyne. Nem volt sok, de arra vigyáztam.
1: És egyszer csak...
2: És megpödörtem, és már indultam is.
1: Jaj, bocs.
2: Mi, amikor nagyon pörgött, mindkettő hang jött. De nem csináltál rosszat.
1: De ez valami üzenet, nem?
2: Ez MSN chat volt.
4: Így van.
1: MSN chat, Gyuri.
4: Akkor most elmondom hozzá, hogy 2009-ben 300 millió aktív felhasználója volt az MSN-nek.
2: Azt a...
1: MSN chat, még én is használtam, igen, ezt egyébként hasonló okból, mint te. Igen. Az egy ilyen jó kis izés. Akkor is nekem mindig laptopom volt, sose volt ilyen asztali számítógépem, de valóban is, akkor hopp, itt bejött valami, és tudtad,
2: igen,
1: hogy...
2: És mennyire emlékeztet egyébként a mostani, mint olyan Viberre, vagy a Messengerre, tehát hogy nagyon-nagyon hasonló.
1: Teljesen az.
2: Igen.
1: Teljesen az, csak az egy billentyűs számítógépen történik, és nem a telefonon. Mehet a következő?
4: Menjen.
3: Hát ez csöngés. Ennyit tudok.
1: Csak minek a csöngése?
4: Igen.
1: Ez még ma is van, nem?
2: De ez a hangzás, ez már nincs szerintem.
1: Nincs ez olyan kis vibrafonos hangzás. Ez is egy... Szerintem ez is egy ilyen
3: telefon.
1: Hang vagy videóhívás, nem telefon.
3: Nem telefon?
1: Nekem ez nem telefon.
3: Szerintem telefon.
1: Nekem ez hang vagy videóhívás, ilyen WhatsApp vagy ezért, de az meg túl késői, az nem
3: a hőskor. A WhatsAppnak nem ez a hívó hangja.
4: Nem. Annyit segítek, hogy nem.
1: Köszönöm.
4: Azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy egy marimba nevű ütőhangszer, amit hallotok, melegcsengő hangzását utánozza. És a 21. század egyik legismertebb digitális hangja.
2: Melegcsengő hang. Igen, annyi. Marimba.
4: Jó. Én nyilván...
2: Hát de figyelj, nagyon itt van, tehát nagyon. Tényleg ez folyamatosan
3: halljuk. Jó, de most ez telefon,
1: a számítógépen van, ugye?
3: Számítógépen van.
4: Telefon.
1: A telefon nem volt akkor a hőskorban ilyen hangú telefon.
4: De most már a 2000-es években tartunk.
1: Igen, ott tartunk.
2: Bizony.
3: Oké. Hát biztos, hogy akkor nem a Nokia. Abba biztos, hogy azok...
2: Ahhoz már...
1: Nem, akkor ez már okos telefon, hát azokban volt ilyen hang.
4: Nagyon jó úton haladsz, Gábor.
1: Akkor ez a...
3: Okostelefon.
2: Mi volt az első okostelefon, ami...
1: De ez egy hanghívás, ami nem a telefonhívás, hanem valami más. Vagy Viber, vagy WhatsApp, Vagy ne rázd a fejed, kopasz.
5: Ez egy...
1: Hát látlak a szemem sarkából.
6: Na de nem jó, milyenket mondasz.
5: Igen.
1: Hát és akkor nem kell részt venned itt ebben a vitában.
3: Hárman játszunk,
1: és kész.
2: Közösség becsóválta a fejét.
1: Ez milyen?
3: Igen. Ebben az idősek otthonában, ebben a programban nem veszel részt.
5: Jó, az... Tehát, hogy telefon, az
3: erre már rájöttem.
1: Jaj.
5: Nem?
1: Ez az, ugye?
5: Igen. Nagyon tipikus.
2: És tényleg tipikus, értem, és már kifinomultabb, mint annak, tehát a következő generáció.
3: Jó, igen,
2: tehát,
3: igen.
2: Mi volt az első okos telefon? Ez csak
1: az iPhone.
2: Na.
5: Nagyon jó. És mi ez az iPhone? Ez a...
1: Fogalmam sincs.
3: iPhone 1.
5: Ügyes vagy, Évi? Csengő hang. Ez, ja.
1: Ez a sima csengő hang?
5: Igen, igen, igen. Ez a klasszik.
1: Marad a 3-3. Vagy az 1-1, vagy mi. Oké, okay, következő.
2: Jó.
3: Hát
2: ezt neked kell megmondani, ezt a hangot azzal kötöd össze, hogy jöttek le lassan a képek, nagyon lassan.
1: Igen, de ez azt mondtad, átléptünk a 2000-es évek, most visszamentünk 1995-be?
2: Ah, hát nehezít.
5: Igen, hát össze-vissza.
2: Ez volt az a hang, amilyen leléptél a Boros Lajostól 2 hétre, nem?
1: Ez az.
5: Na mi ez?
1: Ez az a hang. Hát ez a betárcsázás hang.
5: Ügyes vagy.
3: Igen, ezt kitalálta fel, nincs valami hozzá? Mellékinfóba?
1: Ne. Szerintem ez a hang, ez nem is szándékos, ez nem tudták kiküszöbölni az akkori műszakiak.
2: Ez
1: alapvetően egy kellemetlen hang, ami most már kellemessé vált.
2: Teljesen olyan, mintha megidéznél egy másik dimenziót, olyan a hang.
1: De ez neked meg volt, Évi, ez
3: nekem
1: a hang?
3: Nekem ez meg volt, nekem is.
1: Tehát volt betárcsázós
3: nektek. Persze, nekünk is a Matávos, mondtam.
1: Matávos, igen.
2: Egerszegi Krisztina ez a hang
3: így
2: neked.
3: Így jött be.
1: Aha. Következő.
2: Na mi ez a nagy bátorság? Kaptál itt a medencébe, vagy mi?
3: Igen, nem, ebben nagyon jó voltam.
1: Biztos egy játék, mert már vége lenne.
3: Én meg vagyok.
2: És hol találkoztál te ezzel? Hány évesen?
3: Gyerekként. Azt most nem tudom megmondani, hány éves voltam, de az a lényeg, hogy...
1: Milyen készüléken?
3: Hát ez egy ilyen tévére kötött, hát szerintem az Nintendo volt már.
1: A számítógépes játék?
3: Igen,
1: igazából?
2: Számítógépen volt.
3: Igen,
2: ez
3: de
2: igen,
3: volt számítógépen is, és volt egyébként Gameboy-on is. Mindenhol, a Nintendo hozta létre. Van benne egy piros és egy zöld figura.
2: Mario.
3: És ha ráugrasz a gombára, akkor megnő. Na? És csatornába mennek. Na,
1: hát ez most az Anett Kanesztenes reklámja. Ráugrasz a gombára, megnő.
2: És ezt játszották az Évivel? Hihetetlen.
1: Évi drága, mi ez?
3: Hát a Mário.
5: Így van.
1: Évi, nagyon jó
5: a
1: vagy.
5: A legendás dallamot 85-ben komponálták a Nintendónak, és egyébként ez a bajszos vízvezeték szerelő Mário, ő a világ legismertebb figurája, ilyen játékfigurája.
2: Te nem játszottad ezt a bajszos üzletet?
1: Már jól nem ismertem, tehát tudom, hogy létezik, nem érdekelt különösebben. Tehát én akkor már máshol voltam.
3: De még az volt, a 2 hetet töltöttem.
2: Kellett a sávszélesség a képekre.
1: Pontosan. Pontosan. Na jó, az utolsó, ami nekünk szól, aztán hagyunk 3-at a hallgatóknak. Jó? Tessék. Ez gyerekek, ez szívmelegető. Tehát...
2: Szívfacsaró. Akkor éreztem, hogy véget ért a karnevál.
1: Miért?
2: Hát mert vége. Tehát ugye ez a olyan, mint nálatok a izé volt a fogmosos maci az esti mesénél.
5: Neked menned kellett aludni.
2: Ez a húznom kell aludni, igen.
1: Igen?
5: Igen.
1: Aha.
5: Igen.
1: És akkor apa odajött, és akkor shut off, vagy mit?
2: Shut up. Jó van, fiam, most a shut off.
1: De mi ott az egérrel belekavírnyált a képernyődbe?
2: Kihúzta a kábelt, csak kész. Ennyi. Leoltották a villanyt. Ennyi volt. Ez a Windows lekapcsolás.
5: Így van.
1: Ugye? Windows 95?
5: Igen.
1: Windows 95 lekapcsolás. Neked meg volt, Évi?
3: Hát én azt hittem, hogy a bekapcsolás.
1: Én is azt hittem, a bekapcsolás.
2: Hát
1: Gyuri nyert.
3: Hát azért, ha a 2-1, azért nem biztos. Én te is azt gondoltad, én is azt gondoltam, Gyuri gondolhat mást.
1: De valóban ez lefelé megy, tehát ez valószínűleg tényleg a kikapcs. Ha. Sokkal vidámabb a bekapcs. Az igen. Megvan még? Vagy?
5: Megvan, persze, valahol biztos.
1: Drága hallgatók, most jöttök, maradt három, valószínűleg a Windows 95 bekapcsolás is köztük van. De nehogy az nem Nanettől tudjuk. Nem.
2: Milyen mester ilyen kivágta magát?
3: A kvízmester.
2: Valakinek biztos?
5: Nem is volt az olyan egyszerű. Azt nem. Láttam az arcotokon.
1: Nem. Ja. Maradt három tehát. Igazából kettő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
6: Több településen is akadozik az ivóvízellátás. Rendkívüli egyeztetés lesz a Sándor palotában. Nagyon erős UV-sugárzás lesz ma is. Villányi Eszter vagyok. Az ország több pontján is akadozik az ivóvízellátás az aszályhelyzet miatt. A takarékos vízhasználatnak köszönhetően azonban már csökkent a fogyasztás. Erről is beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport tegnapi ülése után. Magyar Péter közölte, ott, ahol vízkorlátozás van érvényben, fontos, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet autómosásra, öntözésre vagy medencék feltöltésére. Ellátási probléma esetén a katasztrófa védelem és a honvédség biztosítja az ivóvizet. A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről kért sürgős és soron kívüli tájékoztatást a miniszterelnöktől Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlés elnöke a köztársasági elnöki feladat hatáskörében hívta össze a mai találkozót. Az egyeztetésre a parlamenti frakciók vezetőit is meghívta. Akcióban a fogyasztóvédelem, a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: Higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újramelegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is fel.
6: Drónnal bénították meg a spliti repülőteret, a gyanú szerint egy magyar férfi okozta a káoszt. Engedély nélkül reptette a drónt, így ideiglenesen fel kellett függeszteni a reptér működését, két járatot töröltek és késések is kialakultak. A horvát rendőrség őrizetbe vette a magyar férfit és eljárást indított ellene. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Folytatódik a kánikula, napról napra melegebb lesz. Ma sokat süt a nap, csak az északi középhegységben lehet több felhő, arra felé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős lesz, meghaladja a hetes értéket. 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk sokat a napon. Holnap is folytatódik a száraz meleg idő, 37-41 fok közötti maximumokkal.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Több balesetről is beszámolt az Útinform. Az M44-esen az M5-ös felé Békés Csaba után egy személyautó szalagkorlátnak hajtott, a 117-esnél csak a külső sáv járható. A 42-es főúton Földes és Berettyóújfalu között történt karambol, a 28-as kilométernél lezárták a főutat, a forgalmat Derecske és Hajdúszovát felé terelik. A 61-esen is baleset történt Attala és Csoma között, félpályás lezárás van a 97-es kilométernél. Korábban az M1-esen is baleset volt a Tatabánya és M0-ás között kiépített terelésben a 24-es kilométernél. A forgalom korlátozás már megszűnt, de mindkét irányban torlódnak a járművek. A kocsisor az M0-ás autóútra is visszaér, aki teheti, az 1-es főút felé kerülhet. Közben erősödik a reggeli forgalom a főváros felé, az M3-as autópályán, az M0-ás keleti szektorában, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb pillanatok újra.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Arról már lehet egy ideje hallani, hogy Lewis Hamilton kavar Kim Kardashiannel. Hogy ki Kim Kardashiannel, most mindenki elkezdte, tényleg, ki Kim Kardashian, mit csinálsz a nő? Mi a legjobb kifejezés rá?
2: A valóságsó sztár volt ő, nem? És aztán egy megmaradt itt celebként, ilyen insta celeb tulajdonképpen.
1: Igen, egy insta celeb, egy valóságsó sztár, de igazából egy olyan influencer, akinek nincsen olyan teljesített, nem színész, nem énekes, nem semmit nem csinált. Az anya kitalálta, hogy a lányából csinál egy ilyen termékkirálynőt.
2: Így van, és magára tudja vonni a figyelmet, és ez most 2025-ben bőven elég.
1: Így van, az egyik leggazdagabb nő Amerikában, legalábbis a sztárok közül. Szóval a lényeg az, hogy Hamilton és Kim Kardashian valamit kavarnak. De te láttál ebben a közvetítésben valami nagyon-nagyon furcsát.
3: Igen, hogy gyakorlatilag senki nem tudja, hogy mi van köztük. Ezért nagyon érdekes ez a kapcsolat, és Kim Kardashian, ha megérkezik a Forma 1-re, akkor minden operatőr, minden fotós ott van körülött. És úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy Kim Kardashian megy előre, vele szembe a fotósok háttal mennek. És amikor bement a box utcába, akkor ugyanúgy háttal sétáltak a fotósok és az operatőr, és a Sky Sporton közben interjút készítettek valakivel, és képzeljétek el, hogy bementek az adásba, arrébb löktek mindenkit, de nyilván háttal, tehát nem tudták, hogy ott vannak, és a Sky Sport le is vette most, akkor ott azonnal megszakított az adást, és ugye ebből az jött ki, hogy senki nem törődök semmivel, az a lényeg, hogy Kim Kardashian mit csinál.
2: Tehát egy ilyen gyűrűben az újságírók, mint egy ilyen hókotról lapát, úgy, így mentek előre.
3: És háttal. Tehát hogyha ott egy Forma 1-es autó lett volna, az se érdekelt volna.
1: De senki. Mit mond ez nekünk? Alapvetően ez egy sportközvetítés. A sportközvetítés kapcsán ugye ott vannak riportok, nyilván a sportolókkal, vagy a csapattagjaival, stb. És egyszer csak egy ilyen bulvár buldózer, ezt ledózerolja. Tehát itt lényegében hiába hoz le egy sportoló csillagokat az égről, nem tud elég érdekes lenni, hogyha nincs mondjuk mellette egy valaki a showbizniszből. Én ezt most így fordítom le.
2: Igen, és ráadásul a saját eseményükön, ahol tényleg arról van szó, hogy ott ők mit fognak produkálni, mit tudnak produkálni.
1: Igen, és akkor eszembe jutott az, és akkor Évivel erről már beszélgettünk egyik adáson kívül többször is, hogy nagyon sokszor hallani más sportágak képviselőitől, hogy rengetegszer mondják, hogy hát a focira annyi figyelem fordul, meg minden, bárcsak ránk is költenének annyit. Mondja ezt mondjuk egy nyílt vízi úszó, vagy mondja ezt egy vívó, vagy mondja ezt egy távolugró, vagy tök mint egy atléta, bárcsak költenének ránk, és akkor mi is ilyen sikeresek lennénk. És akkor itt mondtuk azt, hogy állj. Vajon, ez a tyúktojás kérdése, vajon azért sikerese annyira a Forma 1 meg a foci, mármint nézői szempontból is, ugye ilyen téren anyagi szempontból is, mert sokat költenek rá, és a befektetett pénz visszajön, vagy azért olyan sikeresek, mert valami más tudnak nyújtani, mint mondjuk a nyíltvízi úszás, vagy a vívás, vagy az atlétika.
3: Már most azt mondom, más tudnak nyújtani. Tehát egy labdarúgónál nagyon fontos, ki a felesége, ki a barátnője. Látjátok azt, hogy gyakorlatilag arról szól, hogy kik vannak a VIP-ben, kinek kiszalad be majd a pályára mondjuk egy világbajnoki döntő után, és nem csak az a lényeg, hogy nyertek és felemelik a kupát, hanem kik vannak körülöttük, tehát mindig a környezete határozza.
1: És nem minden Forma 1-es pilótának van showbiznisz barátnője, nem minden focistának van showbiznisz barátnője. De nagyon fontos tényező, mert ezek az egyéni figurák, ezek húzzák magukkal az egész sportágat. Lásd, Ronaldo most éppen nem, de mondjuk Piqué.
3: Piqué például a Barcelonánál annó, de mondhatod például Ronaldot is, de mondhatod akár mondjuk Hamilton esetében, hogy bár van teljesítmény, de most nincs, és van egy barátnője.
1: És az, az minden ledózerről a monakói pályán.
3: Így van.
1: Tehát ez hogy? Igen. És akkor emlékszel, hogy te kérdezted, hogy mi kell ahhoz, hogy hogy annyira unalmasak vagytok, mondtam én. És akkor, de mi kell ahhoz? És azt mondod, hogy legyetek már érdekesek valahogy. Emlékszel, amikor Kenderesit kiemelt, amikor volt a sajt Buresz dumája?
3: Igen.
1: Ő egy picit másképp nyilatkozott, csak egy picit, mint az összes többi unalmas úszó. És hirtelen érdekessé vált a csávó, és sztár lett a magyar.
2: Igen. Hogy reagált az ország? Egy pillanat alatt mémek lettek belőle, mindenki idézte, hamburgert kapott, egyből hamburgert neveztek el a nevéről tiszteletből, tehát azonnal tenyerén hordozta, világ. Elég volt egy picit emberinek lenni.
1: Tehát itt most nem barátnő, hanem egy elem a showbizniszből. Másnak lenni. Egy picit másnak lenni, egy picit out of the box, ahogy az angol mondaná, és akár csak egy nyilatkozattal. De én azt gondolom, hogy nézzük már meg azt, hogy mik lehetnek azok a területek, amik egy sportolóban is érdekes tud lenni, hogyha összekeveredik a showbizniszel, vagy a bulvárral, vagy valamivel, jó? Hogy lehet? Például itt van, te mondtad a párválasztás.
3: Igen, nagyon fontos.
1: Sportolók, vegyünk már egy pár sportolót, aki úgy választott magának párt, hogy a showbizniszből is óriási figyelem összpontosult rájuk.
3: Hát most a legnagyobb az a Taylor Swift és Travis Kelce. Róla szól most minden.
1: Igen.
3: Ugye Travis Kelce, ugye nagyon jól mondta Gyuri egy órával ezelőtt, azt se tudod, hogy ki az.
1: Így van, ő az NFL-nek, ugye az egyik, azt se tudom melyik csapatnak, de azt tudom, hogy létezik, azt tud, mert, honnan tudom, mert a Taylor Swift-nek a pasia.
2: Így van, mert sztár a maga nevében, tehát a maga sportjában.
1: Aki szereti ezt a sportágat, is ott van, így van.
2: Igen, de világhírű ismertsége csak is a Taylor Swift miatt lett.
1: Így van. És most már az esküvőt is stadionba tervezik, meg nem tudom micsoda. Szerintetek, és akkor ez nagyon sok emberben felmerült, hogy ez a sportnak is jót tesz, a popzenének is jót tesz, hogy ez egy kreál dolog-e, szerintetek? Taylor Swift és Travis Kelce.
3: Remélem, hogy nem kreál dolog, de az biztos, hogy pénz van mögötte.
1: Képzelhetetlennek tartod?
3: Én elképzelhetetlennek
1: Miért?
3: Tartom.
1: Hát annyira mocskos ez az ipar, akár a sportipar, akár a show business, hogy miért ne lehetne azt mondani, hogy gyerekek, csináljátok ezt, ezért kaptok ennyit és ennyit. Akár mondjuk a egyik oldalról mondjuk Taylor Swiftet kéri fel a Travis Kelce-nek a csapata.
2: Igen. Szerintem azért nem elképzelhetetlen, mert ahogy mi rájöttünk itt teljesen laikusként, hogy ez egy jó kiugró, és pénzt lehet belőle csinálni, nyilván a profik Amerikában erre már sokkal jobban rájöttek, sokkal előbb, és túlon túl jól csinálják, túlon túl a világ előtt csinálják, ahhoz, hogy ne lehessen azt mondani, hogy ez igazából egy műsor.
1: Igen. Igen, mi a véleményetek, és ez már korábban kezdődött, David Beckham és Victoria Beckhamnek a kapcsolatáról. Amikor ők összejöttek, ne felejtsük el, hogy David Beckham egy feltörekvő focista volt a Manchester Unitednél, és Victoria Beckham az akkor csúcson lévő Spice Girls egyik tagja.
3: Ez óriásit lendített. Ugye David Beckham akkor a Manchester Unitednál volt, akkor kezdődött a karrierje, azért jó képű volt a Beckham, azt tegyük hozzá.
1: Abszolút.
3: Viszont a show business királynőjével jött össze, és az a bulvárlapoknak minden nap hírt szolgáltatott.
2: Igen, de láttátok a Beckham dokumentumfilmet, abban azért sokat beszéltek arról, hogy jöttek össze, hogy kezdtek el randizni, hogy tetszettek egymásnak, és az nekem teljesen hiteles volt.
1: Nekem az hiteles volt, abszolút.
2: Én inkább erre úgy néznék, hogy ez egy ilyen iskolája annak, hogy lehet ebből nagy bulvár bulit csinálni, és szerintem ezt lehet már másolni azóta, de az övék ez ilyen teljesen véletlenszerű volt.
1: De húzta magával a Manchester United-et, húzza magával a mai napig David Beckhamet, pedig már rég kilépett a fociból, és pedig csak ő neki akkor egy popstar barátnője volt.
3: Igen, de teljesen mindig is végigkövette a karrierjét, és arról szólt, hogy Beckham bárhova megy, Victoria ott van a lelátón, megérkezette, és onnantól kezdve egymást építették folyamatosan.
2: És szerintetek hány sztár tudott már ebből táplálkozni? És
1: hát ott van Gerard Piqué, a legunalmasabb csávó a világon.
2: Igen.
1: Hát tényleg, annyira egy ilyen málé szájú izét ide, nem is tudom, Barcelonában, hogy engedhették be egyáltalán a klubba. Hát tényleg, és egyszer csak ott van mellette ez a gyönyörű kolumbiai Amazon, ez a gyönyörű vadnő, Shakira, és hirtelen érdekessé vált a Barcelona is.
3: És a Piqué.
1: Hát meg a Piqué.
3: Meg különben Piqué, egy unalmas ember.
1: Nem jegyezted volna a nevét, az védő volt, ami a szar, nem? Mi volt? A védőknek nem jegyzed meg a nevét, nincs.

0: és dobott mind a kettőre. Hát Enrique Iglesias se, messze sose tudott úgy énekelni, mint az apja.
1: Így van, de Anna Kournikovánál nagyon fontos volt, hogy szép volt. És igen, azért, mert szép volt, és mondjuk az első 10-ben tudott teniszezni, az egy óriási értékkel bírt, és nem kellett hozzá mondjuk Roland Garros nyernie.
2: De ez eddig ilyen kis szépek voltak, akiről beszéltünk. Nekem igazából ők azért hitelesek, mert régóta együtt vannak, és már el is vonultak a nyilvánosság elől, tehát nekik nincs arra most szükség.
0: Igen, most azt nézzük, hogy a sporton mit tudott ez dobni. Tehát most én nem tudom, hogy Évi, hogyha neked mondjuk, amikor te aktív úszó voltál, kitalálta volna, nem tudom, az úszószövetség, okay, vagy én, vagy a menedzser, hogy mondjuk neked kell egy magyar popstar pasi. Mit tudom én, Dobrádi Ákos például. Érted, ő nem sok vizet zavar, mert őt nem utálják a rockerek, és nem is szeretik a nagymamák, hanem egyszerűen mindenki elviseli.
1: És akkor nekem is el kell.
0: Nem, hogy tehát érted, hogy mit akarok mondani, hogy nem zavar senkit, kopasz, általában a kopasz ember az divatos, és te ott ülsz a mély nyomóládán minden koncerten, akkor kicsi gesztenyézik, aki kitekint rád, akkor a csókkamera elkap. Hogy nem zavar senkit, kopasz, általában a kopasz ember az divatos, és te ott ülsz a mély nyomóládán minden koncerten, akkor kicsi gesztenyézik, aki kitekint rád, akkor a csókkamera elkap téged.
2: De, és te vagy a kicsi gesztenyéje.
0: És te vagy a kicsi gesztenyéje, és amúgy meg úszol, nyílt vízi úszó vagy.
1: Igen,
0: érted,
1: igen.
0: És aztán mész majd a világba megint. De ha ez a hír van, hogy te is Ákos,
1: igen,
0: ti vagytok a nagy pár, ez dobott-e volna rajtad valamit?
1: Hát, tehát a bulvár sajtóban biztos, hogy nagyon népszerűek lettünk.
0: Örült volna az úszószövetség?
1: Nem.
0: Miért?
1: Nem, azért, mert
0: nem. Ők olyanok, mint a Kozsó? Tehát nem örült, hogy a Shy Guysnak nem lehetett nője? Neked nem lehetett pasid?
1: Nem örülnek neki, hogyha botrányhős leszel. Mert...
0: Botrányhős? Miért vagy Dobrádi Ákos? Azért mondtam az ő nevét, és nem Lukács Laciét.
1: De mi? Nem szeretik, hogyha olyan helyen szerepelünk, amit nem nagyon tudnak kontrollálni. Tehát fontos az, hogy a nemzeti sporton kívül ne nagyon jelenj meg máshol. Mert az úgy olyan jó, ugye szaksajtó és
0: a nem... nemzeti sporton kívül, pont ez az érdeke, hát erről beszélünk,
1: hát
0: édesem.
1: Értem,
0: ez az érdeke, hogy lépjél ki a nemzeti sportból, persze, mert ott nem történik semmi. Az egy vicc.
2: Utána teszik szét a kezüket, hogy hát nem népszerű ez az úszósport, igen, nem népszerű.
1: Erről beszélek, és ezt ezen kell mindenkinek nyilván változtatni, de hogy azért nem szerették volna, mert koncertre járok, érdekes vagyok, megerősödik a brandem, ezért ha én kérek valamit, az hangos lesz.
0: Bocsánat, hogy meg... az érdeke a sportágnak.
2: De amit az Évi mondott a végén, tehát hogy az neki erősebb a szava, meg ha kér valamit, akkor azt teljesíteni kell. Meg
0: így
2: a
0: van. Végén bocsánat, jaj, ezt sztárnak teljesíteni kell.
2: Öntudatra ébred, és ezt lehet, hogy nem akarták.
1: Ezt hiszen semmiféleképpen nem akarták.
0: Na jó, de így fog szívni az összes ilyen sportág, akik sírnak, hogy miért nem kapnak annyi pénzt, mert nem tudják kezelni ezt a helyzetet. Ezért beszélünk erről.
1: Így van, és ezt teljesen egyetértek ezzel. Tehát
0: vállaltad volna pénzért?
1: Bármit.
0: Hogy Dobrádi Ákossal kézenfogva sétálsz a Dunaparton, ő is kimegy egyszer-egyszer egy versenyre, és ott ül a folyóparton ülve.
1: Hát neki nagyobb büntetés, mint nekem a kicsi gesztenyét végighallgatni.
2: Ülj itt Ákos sokornyakendőbe, 3,5 órát úszok, és jövök.
0: De nem kell, hát egyszer Ákos, nem, Évi elindul reggel 8-kor,
1: Dovertől.
0: Reggel 8-kor elindul Dovertől, és egy ilyen 10 körül felkeltik az Ákost, hogy figyelj, most már menjék ki Kalébe a kikötőbe, lassan befut.
2: Dob neki egy izotóniás italt.
0: Tehát, hogy ez profi meg lenne csinálva.
1: Így van, és akkor nem csak a szaksajtó írt volna róla, hanem megjelentünk volna minden portálon, mert így van, ott van az Ákos, várt engem, megöleltük, csókolóztunk utána.
0: Nem kell sokat. Hát van azt az ilyen évsportolja, gála szokott jelen nézni, és akkor te ott kimész a színpadon, és akkor ő meg ott a 7. sorban ülhet öltönyben, és sír egy picit. Tehát nem olyan nagy dolog.
1: 10 000.
0: Saját dalaira gondol, sír.
2: Ó, díjat vesz át a kicsi gesztenyém.
1: Barna a szeme.
0: Szóval, jó, akkor más, nem csak pár, például divat. Ki volt megint az, aki a divattal felhívta magára a figyelmét, pedig sportoló?
2: Az első, aki eszünkbe, hogy David Beckham.
0: Egyértelmű. David Beckham, nálunk hál' Istennek, és most bántották sokan, én pedig egyre nagyobb rajongója vagyok. Szoboszlai Dominik.
2: Abszolút.
0: Végre mer a divattal kifejezni magát.
2: És ez a hisztéria, ami volt most múlt héten, nekem azt üzente igazából, hogy ő már olyan szinten van, hogy felvesz egy ilyen szettet, és arról beszél, igen, fél Európa. Vagy lehet, hogy az egész.
1: Vagy az tehát, egész
2: hogy
1: világ.
2: Hogy tehát, ez egy szint. Ez egy szint már.
0: Ez abszolút az, és ez nagyon jól csinálja. Ezt csinálta egyébként Lewis Hamilton is, ő egy nagyon nagy divat, tudod, ez már ilyen genderérzékeny cuccokban mászkált.
1: Így van, és ott is egyébként a Forma 1 egy időben rászólt, hogy próbáljon meg normálisan öltözködni.
0: Rászóltak tényleg?
1: Így van, és ő akkor
0: ne hülyéskedj.
1: Mondták, hogy jó, hát akkor azt azért engedjék el. És azt

0: már rájött a Forma 1 is, hogyha ő kiteszi a Hamiltont, és mondjuk korlátozza, akkor neki kevesebb bevétele lesz. És onnantól kezdve mondta, hogy akkor azt csinálsz, amit akarsz.
1: És szerintem nagyon sok sztár elindult megint csak ezen a David Beckham iskolán, mert ott látták például azt, hogy lehet azzal brendet építeni, hogy divatban erős vagy. Ahogy akárhogy polgárpukkasztó cuccokat veszel fel. Tudod magad foglalkoztatni.
2: És akkor térjünk megint vissza a nem annyira sikeres sportágra. Például a Magyar Úszószövetség, mert a divaton kívül van még valami. A botrány. Szerintem nagyon hasznos. Tök komolyan mondom. A botrány? Dennis Rodman. Nézd meg Dennis Rodmant. Agresszív. Volt, hogy megrugott egy operatőrt. Eltiltották 11 meccstől emiatt. Még fizetnie is kellett, de ő volt a legnagyobb király. Úgy öltözött fel, mint Lady Gaga. És a haverja volt Kim Jong-un. Tehát, hogy gyerekek, ennél nagyobbat nem tudsz kreálni. Nem viccelj
1: már. Ő a self-made-nek a király volt. Emlékszem gyerekként, amikor megláttam, azt sem tudtam, mi az az NBA, nem is érdekelt a kosárlabda. De amikor megláttam a tévében ezt a csávot, az éppen lila hajával, meg a 8 fülbevalójával, meg a nyakig tetoválva, úgy nézett ki, mint ha elaludt volna az osztály kiránduláson, és kirajzolták volna. És én nem tudtam róla levenni a szemem.
2: Pontosan.
1: És mindenki tudta ki.
2: És mindenki tudta, gondolom, hogy szerez ma te magadnak egy diktátort. Honnan? Jó, most, oké, de most... Tehát
3: külföldről.
0: Jó. Nem tudtam, mire gondoltál. Hát nyilván azért a kim...
3: Hallott külföldről?
0: Akkor csak Kim Jong-un maradt. A többit elvitték.
2: Nem, hát azért tudsz. Na most gondolkozom, mit mondjak, mert hova nem fognak majd beengedni, melyik igen. Országban mondok neveket.
0: Igen, Venezuelában nem tudsz, mert nincs.
2: Venezuelában elvitték a diktátort, igen. Nem, oda még akarok menni nyaralni.
0: Ja, jó.
2: Azt nem mondhatom.
0: Nem mondjál lényegtelen, találunk egyet valahol.
2: Okay. Nem olyan könnyű ám egy diktátor közelébe férkőzni. Csak
0: de
2: mondom.
0: Biztos szereti a nyílt vízi úszást.
3: Pont ő.
0: Tehát, hogy van ideje, végig gondolhatja, hogy szalutálnak a katonák, és végignézik, ahogy...
1: Azt gondolod, hogy ilyen katonai bemutató, és te közben úszogatsz
0: igen,
1: a körbe?
0: Igen, aha. És akkor úgy belém szeret.
2: Nézzük meg, hogy van még itt például, hogy saját márkát kreálni, meg minden, hát ugye ebben Michael Jordan volt óriási.
0: Az nagyon nagy volt.
1: Brutális.
2: Szóval, most azt, hogy CR7 csináljuk, de Michael Jordan volt az úttörő.
0: Az első.
1: Hát igen. Teljesen, ő volt az első, aki úgy állapodott meg, hogy az eladások után fog kapni pénzt. Én megnéztem azt a filmet, ami arról szól, hogy a Nike és ő hogy találnak még a karrierje kezdetén egymásra, és ez valami elképesztő. Tényleg mindenkinek adott egy irányt, aki utána szponzorációban volt.
2: És a mai napig Air Jordan, és ő ugye azt hiszem darabonként kapott, nem csak egy fix pénzt, hanem minden eladott darabért igen. Kapott egy royaltit. Szóval, hogy ez is, és mindenki, az ember, ma is hordod a Jordaneket, hogy a csávod már nyugdíjas.
1: Sokszorosát kereste ezzel a cipőügyjel annak, amit kosárlabdázóként keresett, úgy, hogy a mai napig szerintem, akik hordják, egy csomó mindenki már azt se tudja, hogy a kosárlabdázó volt.
2: Engedné például az úszószövetség, hogy neked legyen egy saját branded?
0: Nem.
2: Azt se engedné.
0: Nem, de azt se engedné.
2: De egyébként a hosszú Katinka megpróbálta?
0: Megpróbálta, igen, csinálta egy ideig. Ő volt szerintem Magyarországon az úttörője ennek, hogy egy brandet, egy márkát fel lehet építeni. Eljutott oda, hogy ő is világviszonylatban érdekes volt. De ott is azért nézzük meg, az a párkapcsolat volt nagyon érdekes.
2: Aha.
0: Tehát ott kettőjük kapcsolata, egy házasság és az eredmény. Tehát ott is egy show business lett köré építve. Nem igazán nagyon lehetett integrálni őket a sportba. Erre az a válaszom, hogy a Dennis Rodman lettem volna, akkor valószínűleg eltiltottak volna az úszástól. Tehát nem lehet Dennis Rodman.
2: De akkor ne is várjatok pénzt. Tényleg csak ezt mondani.
0: Hát nem is lehet, igen.
2: De például most ott van a vívásról is beszél, ott van Szilágyi Áron, egy tök jó pasi, meg minden, de hát unalmas. És most ezt nem személyesen, nem, hogyha most hallgatja, elnézést kérek már most tőle, nem ő maga miatt, hanem a körülmények igen. Miatt, ahogy ő tud mutatkozni, az unalmas.
1: És azzal együtt egy sporttörténelmi tehetség. Tehát
2: abszolút,
1: az eredményei.
2: Abszolút.
1: Elképesztőek.
2: Nem tudom, de neki például jót tenne, hogyha mit tudom én... Vagy kitalálva, vagy egyszerűen csak jól érzi magát egy átmulatott éjszaka után bevág téglával egy pár kirakatot, és készülnek róla olyan fotók, mint Justin Timberlake-ről múltkor.
0: Népszerűségében biztos jót tenne, de nem biztos, hogy a karaktere el tudná viselni.
2: És ha innentől csak napszemekben ad interjút?
0: Akkor szerintem szólna a Vívó Szövetség, hogy vegye le, ha nem szemben.
2: De hidd el, hogy így fölmen a Manus Ázsiója.
1: Ilyen király lenne, képzeled.
2: Egy igazi botrányhős, aki egyébként hozza haza az olimpiai aranyakat.
1: Éve, és mielőtt felmegy vívni, azelőtt leveszi a szemüveget, odaadja az edzőjének, tudod, leveszi a cuccot, és akkor átveszi.
2: Igen, mint James Brown, vagy abszolút.
0: Így van, de hogy azért Magyarországon hogy működik? Ez itt van Milák Kristóf esete.
2: Na.
0: A legnagyobb szponzorok nála vannak. Miért? Mert az a hírneve, hogy nem jár edzés, és mégis eredményt szolgáltat. És ez kinek nem kellene?
2: Zseniás. Tudatos nála, szerinted?
0: Azt nem tudjuk, hogy tudatos vagy nem, de azért irigylésre méltó.
2: Te mit választanál, visszamehetnél 2012 elé? Híres pasi, botrány, esetleg gender érzékeny öltözék?
0: Híres pasi, botrány, gender...
2: Mindent tolnál?
0: Mesztelenség. Mindent.
2: Mindent tolnál.
0: Mert rövid az idő. 4 év alatt össze kell szednem magam. 4 éven van.
2: Anyagilag vagy az úszósportnak akarsz kedvezni ezzel?
0: Magamnak. Hát ez nekik mindegy. Tehát, hogy ezeket a kombokat összetenném. Biztos. Ja. Biztos. Ez és nem érdekes. A Dobrádival jönnék azért össze.
2: Ki lenne az?
0: Nem tudom, valami keresünk, ami híres. Hát nekem mindegy, hogy csak hát híres legyen.
2: Híres legyen. Magyarországon híres. Hát,
0: jó, hát de nem tudok veled botránykodni.
2: De Magyarországon nincs több híres. A Dobrági Ákos híres. Magyar. Most a pop szakmában beszélünk, ugye?
0: Persze.
2: Lukács Laci híres, és Ákos. Ezek a férfiak.
0: Uh-huh. Hát akkor Lukács Laci.
2: Lukács Laci.
0: Figyelj, azért ott tudnánk inni együtt, azért éjszakai
2: de olimpia előtt vagy, haló.
0: Akkor utána. Utána, de sokat együtt. Tehát a botrány kell, Gábor, hát arról beszélünk, tehát ma már én is máshogy csinálom, nem lennék ilyen nagyon rendes.
1: Nem biztos, hogy elindulnál az úton, lenne olimpia egyébként. Tehát így, ahogy mondom.
2: De nem kell, hogy botrány, nem kell, hogy ő rúgdosson kirakatokat. Egy pár piercing, egy pár tetkó, azért az
0: igen,
2: rendben
0: van. Igen, de Laci rúgdoshat, mert úgyis odaírják mellé a nevemet. Lukás László berúgta az ajtót, visszavéve a párja.
2: Ja, azt mondom, hogy téged, Jézusom. Ez milyen? Ez azért a botrányban picit nagyon-nagyon ütünk.
1: Évi, ha már csinálja, akkor keményen csinálja.
0: 4 éve van.
4: Műsorajánló.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
6: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
9: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
10: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj.
11: Tartson ön is a Retro Rádióval.
12: Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat.
13: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
14: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
15: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
17: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
18: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
17: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
18: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
20: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
23: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
24: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
25: Carglass javít, Carglass cserél.
26: Itt egy Orlen.
27: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
28: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
29: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
30: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
29: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
31: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
32: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
33: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
34: A reklám után.
35: Hírek a Retro Rádióban.
36: Több száz cég váltott önkorlátozó energiafogyasztásra, nem lesz a héten sebességmérő razzia, robbanótestek és ágyugójók került elő a Dunából. Villányi Eszter vagyok. Egyelőre nem szükséges korlátozni a nagyfogyasztók áramfogyasztását, erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után tegnap este. Magyar Péter kitért rá, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Számos állami vállalat és önkormányzatok is hozzájárultak a takarékossághoz, de a lakosság is nagy szerepet vállalt. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 között leállítja a vasúti teher szállítást. Lefújta a rendőrség a hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Változik a héten a NAV ügyfélszolgálatainak nyitvatartása a hőség miatt. Szerdáig a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben fogadják az ügyfeleket. A légkondi nélküli kirendeltségek viszont csak délig tartanak nyitva. Az adóhivatal kiemelte, az ügyintézés nem áll le, a legtöbb adóügy pedig továbbra is gyorsan elintézhető a NAV ügyfélportálján. Második világháborús robbanótesteket találtak a fővárosban a Batthyány térnél. A Duna alacsony vízállása miatt kerültek elő a bombák az Iszabból a hajóállomásnál, közölte a Magyar Honvédség. A tűzszerészek 10 harckocsiaknát egy kézigránátot és 1 kilogramnyi gyalogsági lőszert azonosítottak. Az Erzsébet híd Budai híd főjénél egy középkori ágyugójót találtak a Duna partján. Súlyosbodik a migrációs válság a Marokkóval határos Ceutában. A spanyol hatóságok már több mint 70 holttestet emeltek ki a tengerből. Az áldozatok úszva próbáltak eljutni spanyol területre. Az elmúlt napokban mintegy 50-60 ezer migráns jutott be jogellenesen Ceutába. A válság miatt kedden rendkívüli egyeztetést tartanak az uniós belügyminiszterek. 14. Leó pápa pedig békés és igazságos megoldást sürget. Fokozódik a hőség, napos idő lesz, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős lesz ma is az UV-sugárzás. A szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 17 és 23 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a nagyon meleg, a szél néhol megélénkülhet, kedden már 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
35: Retro Rádió közlekedési hírek.
36: Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és M0-as autóút között kiépített terelésben, főleg a külső sávban, írja az Útinform. Jelenleg főként Bicske és Biatorbágy között lassul, torlódik a kocsisor, emiatt aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M44-es autóút M5-ös felé vezető oldalán Békés Csaba után egy személyautó szalagkorlátnak hajtott, a 117-es kilométernél a külső sáv járható. A 42-es főúton Földes és Berettyóújfalu között 3 személyautó és egy kamion ütközött, még mindig teljes útzár van a 28-as kilométernél. A forgalmat Derecske és Hajdúszovát felé terelik. A 61-es főúton Attala és Csorna között is karamboloztak, a 97-es kilométernél félpályás lezárás van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
35: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Gyerekek, autóvásárlás. Amikor autót vásárolsz, a fogyasztás az szempont-e?
2: Hát én megnézem, de úgyse hiszek benne.
1: Miért a jó kérdés? Sokat iszik a vas?
2: Nem.
1: Mi a jó kérdés erre? Hát,
2: milyen fogyasztással működik? Én így szoktam.
1: Te így szoktál?
2: Igen, de...
1: Ja, mert te prémium, te sose sóderesnél veszel autót, hanem mindig a nagy, óriás üveges autók kereskedő szalomban, mi?
2: Nem tudom, hol veszem, de valahol hasonló helyeken.
1: Ennyit iszik a vas.
2: Nem így kérdezzük.
3: Nem.
2: Nekem
1: sem. Engem soha nem érdekelt. Én, ha autót vettem, egy valami nem érdekelt, a fogyasztása.
4: Engem sem, aztán megtanultam, hogy kell, hogy érdekeljen.
1: Miért?
4: Hát a bogár hátum, amikor evett ilyen 14-15 litereket, akkor nem vettem.
1: Hát akkor tínédzser vagy, nyilván érdekel, hogy az e-pénzedet mennyi benzínre költöd el, ez tény.
4: Bizony. Aztán utána a Mazda is valahogy úgy volt, hogy mindenki rácsodálkozott, hogy hogy ehet ez ennyit. Lehet, hogy nála nem stimmelt
3: rosszul
4: valami.
3: Rosszul vezetted.
4: Biztos, rosszul. Ebben mindig belenyúltam.
1: Akkor másképp kérdezem. Vezettetek-e úgy autót, hogy ügyeltetek arra, hogy ne fogyasszon sokat?
2: Én minden évben így vezetek, mikor
1: minden nyaralni. Évben?
2: Igen, minden évben egy utam van, amikor nyaralni megyek. Hmm. És nagyon hosszú a táv, tehát 1200 kilométer, és azzal játszok, hogy hányszor kell tankolnom.
1: De ez csak egy játék, tehát nem az, hogy hú, ez most nagyon a pénztárcádra megy.
2: De nem, így játék. Azt nézem, hogy nekem mikor
1: fogy
2: ki?
1: Első alkalom, amikor olyan autón voltam, hogy mutatta a pillanatnyi fogyasztás, az talán egy 140-es Merci volt, majd V140-es, uh-huh. És azon volt egy mutató. És emlékszem, hogyha ráléptem a gázra, 30 liter, és akkor,
4: igen.
1: És akkor próbáltam a gázpedált úgy olyan óvatosan visszaengedgetni, hogy már ilyen zöld tartományban legyen az a mutató.
4: Igen, ezt csinálta a bogár hátum is. Léptem neki egyet.
1: A bogár hátumban nincsen pillanatnyi fogyasztás.
4: Figyelj, léptem egyet, és így a benzintank mutató, az így elkezdett így süllyedni. Tudod? És mindig megijedtem, hogy folyik a benzin el, vagy mi a túró, és akkor szépen visszaállt, de szörnyű érzés.
2: Igen, ezért ez a pillanatnyi fogyasztás a legnagyobb átverés, nem? Tehát rálépsz, mond egy ilyen 30-50 litert, és utána gyorsan leveszed, de nem tudsz lassabban, tehát bármilyen lassan indulsz, akkor is nagyon sokat mutat.
1: Akkor az előző Mercedesen meg mutatott egy ilyen grafikont. Tehát gyakorlatilag az én utamat, mondjuk innen hazamentem az agglomerációba, és akkor egy ilyen oszlopokat, ilyen grafikon mutatott, az szégyen teljes volt. Tehát, hogy...
3: abból lehet legalább tanulni, hogy másnap ne kövezzél azokat a hibákat.
4: Elemzel ilyen grafikonokat szoktál?
3: Tényleg, nem.
1: Elmondom, miért kérdezem. Képzeljétek el, most azt hiszitek, hogyha alacsony fogyasztásról beszélünk, akkor itt valami csúcs technológiás autót fogok itt mindjárt bedobni. Hát nem, mert itt van egy német youtuber. 30 éves körüli a srác, és már egyszer forgatott egy videót az 1998-as Volkswagen Passatjával, és most a követői kedvéért tett egy nagy kísérletet. Méghozzá azt, hogy ezzel a Passattal, ez egy 1.9-es TDI, 1998-as évjáratú, tehát 28 éves. A németországi Hildesheimból egészen az észak-svédországi Sarkkörig elautózott egy tank üzemanyaggal. Egy tank, ami mindegy, lehet számolni, hogy menjen lacikája 65 liter, ha jól tudom. 62. Na mindegy. Tehát egy tankkal ez a manus elment 2398 kilométert.
4: Hát ez rekord.
1: Ez abszolút, egy pár trükköt bevetett, de nem olyan vészes dolgokat. Ezeket mindjárt megbeszéljük. Levette a tetősíneket, levette az antennát, tehát ugye a légellenállás, akkor speciális gumiabroncsokat vett, az nem tudom milyen, és a felniket nem ilyen lyukacsos felnie volt, hanem ilyen zárt felnit rakott föl, hogy
4: a légellenállás, gondolom, az jobb.
1: Ennyi, így van. És az egész utat felvette videóra, egyszer csak én néztem a videót, és mondta, hogy most pisilnie kell, de nem fog félreállni, mert ahhoz ugye kell lassítani, le kell állítani, ki kell menni, WC újraindítani, stb. Gáztröcs, gyorsítani, stb. Hanem hozott kacsát. És mutogatta a kacsát a kamerában. Nem mutatta az, tehát az egész vizelés. Nem mutatta.
4: Beszélt a kamerában, és csak ezt láttad, hogy megrázkodott.
1: Igen. Szóval, és akkor ő igyekezett kamionok mögé beállni, tehát, hogy ment a kamion előtte 85-tel, és beállt a szélárnyékába.
2: Igen, mert a szélárnyékkal ott gondolom újra ugyanannyit, nagyon sokat tud spórolni.
1: Pontosan. Aztán azt is elmondta, hogy ha lejtő volt, akkor betette üresbe. Akkor ezek szerint ez egy kéziváltós autó lehetett. Uh-huh. És akkor betette üresbe, és tehát így sikerült neki elérni azt, hogy egy 3 literes fogyasztásra jött ki, és eljutott az északi Sarkkörig.
2: Elképesztő.
1: Ugye? És arra gondoltunk, hogy beszéljünk már itt az elektromos autók korában, meg hát eleve már tényleg olyan csúcs fogyasztásokat produkálnak még a belső égésű autókat gyártó cégek is, hogy ihaj, és itt van egy 28 éves autó, amelyen lehet 3 literes fogyasztással közlekedni.
4: Csak odafigyelés kérdése mutatja mondjuk ez a példa.
1: Így van. Ezért van itt velünk Bazsó Gábor, Karotta autós szakújságíró. Szia Gábor, jó reggelt!
5: Hello, hello! Jó reggelt, jó reggelt!
1: Na mit szólsz ezekhez a trükkökhöz, hogy ez a fickó tényleg ezeknek az apró kis változtatásoknak nem sok ez, hogy leveszi a tetősint, meg a kis felnit olyan izé nem lukacsosan valamire kicserélt, hogy ezzel tényleg el lehet érni egy ilyen régi autónál ilyen fogyasztást?
5: Igen és nem, amennyiben ezeket mind meg lehet csinálni hozzá, és ez nagyon fontos, de nem ezzel lehet megcsinálni a nagyon kevés fogyasztást, hanem azzal, amiből te is mondtál példákat, hogy a közlekedésre valójában alkalmatlan módon közlekedünk. Tehát most képzeld el, hogyha életvitelszerűen kéne úgy elmenned nyaralni, hogy először mindig be kell rendelned magad elé egy kamiont, hogy annak a szélárnyékában tudjas elmenni.
1: De Gábor, hát kamiont nem kell berendelni, az van. Hát a kamion az van, az életünk része. Egy sávot elvettek az életünkből a kamionosok.
5: Igen, ez azért azon múlik, hogy az ember hova tart, mert hát, hogyha megfelelő útvonalakon, jó helyen veszel ugye víkendházat, mert azt is figyelembe veszed, amikor keveset fogyasztani odafelé menet, akkor egészen sokat lehet mögötte, mondjuk egy ilyen logisztikai terminál szomszédságában, ahol amúgy is olyan hangulatosan lehet vikendőzni.
1: De hogy például a Kölnből elindulok Isztambul külsőig, ahol vannak logisztikai terminálok, ott végig tudok menni kamion mögött?
5: Jó közelítél, tehát ha rekordot akarsz dönteni, és alapvetően az a célod, tehát nem az a célod, hogy belátható időn belül eljuss valahova épeszű módon, anélkül, hogy összevizelted volna a cipőd belsejét, akkor nyilvánvalóan igen. Itt ezek a kihívások igazából, ezek a nagyon nehezek, de egyébként zseniális a srác, és nagyon csomó, tehát rávilágít arra, hogy a fizikája milyen szép ennek az egésznek, hogy van egy autója, ami egyébként a mai fogalmaink szerint régi, a maga idejében nyilván tök modern volt, ráadásul még csak nem is az igaz, nem is a jobbik légellenású változat, mert ez egy kombi passzát volt,
1: igen,
5: nem tényleg. A szedán, ami egy kicsit még ráadásul jobban alkalmas lenne erre a feladatra. De van benne egy nagyon legendásan hatékonyan működő klassz turbodizel motor, és ezen kívül ugye a modern tudománytól kölcsönözte az alapvetően villanyautókra fejlesztett nagyon alcsony görül és jelenállású abroncsot.
1: Bocsánat, az mi? Erről beszélj már, Léci, mert ezt nem teljesen értem. Mi ez a speciális abroncs?
5: Úgy van, hogy a gumiabroncsoknak, azoknak ugye iszonyú sokféle dolgot kell egyszerre csinálniuk. Eleve, ha végig gondolod, hogy gumiból van, tényleg, tehát így megfogod és így érzed, hogy hát ez nem kő, meg vas, amiből, ha azt akarjuk, hogy egy kerék ne guruljon nehezen, és ne kopjon el soha, akkor ugye valamilyen vas acél ötvözetből csináljuk, és olyan van például a vonatok alatt. És az autó nem annyira jó, mert nagyon ráz.
1: Igen.
5: De bizonyos értelemben ez lenne az ideális, tehát hogyha csak azt akarnánk, hogy ne fogyasszon, akkor az ideális megoldásunk valami hasonló lenne, egy borzalmasan merev, rideg, kemény dolog, mert az gurul a legkönnyebben. Minél többet enged az oldalfala, minél inkább része a gördülésnek az, hogy van egy ilyen kis benyomódás, ami ugye körbe-körbe megy a gumina, vagy a gumi forog körbe-körbe. Az mind emészt fel energiát, ezen kívül a mintázat maga is emészt fel energiát, ami ugye azért kell a gumira, hogy a vizet ki tudja tolni maga alól, meg a szmötyit, amikor éppen átmegy rajta, és hogy ne legyen hangos, ami szintén a mintázatot befolyásolja, hogy a surrogás, amit kelt, az milyen. Tehát ez egy szuper komplikált, sok összetevős dolog, mindezt ráadásul nagyon hidegen és meg nagyon meleg aszfalton is bírnia kell, és mindezt úgy, hogy több 10 000 kilométeren keresztül nem kopik el. Tehát, hogy ha te magad hemperegnél 10 000 kilométeren keresztül, akár csak az aszfalton, akkor egy csontváz maradnál a végére. Akkor is, hogyha nem satúfékezel saját magadon meg ilyenek, hanem csak simán gurul. Most képzeld el,
1: jó, hogy... Jó, érzekletesen csinálod ezt a...
5: Na és az a lényeg, hogy ezért aztán, amikor gumit csinálnak, az mindig valamilyen típusú tulajdonságok kedvéért, a többiből egy picit rosszabb. Tehát a Forma 1-es autókon ugye iszonyatosan tapad, viszont egy futam alatt is elkopik, az utcai autóknál pedig ki kiválaszthatja, hogy neki milyen fontos tulajdonságok kellenek. És az utóbbi időben mentek rá erősen erre az alacsony görül és ellenállás dologra, aminek meg az a lényege, hogy nagyon könnyen fut, és általában elég csendesek is, azt a belsejükkel variálva játsszák el többek között. Van bennük egy ilyen habszerű anyag, vagy szivagyszerű anyag, és a mintázatuk is olyan, és az anyaguk is olyan. És akkor ezzel lehet fogni valamennyit. A másik dolog, amikkel játszanak, hogy ezt iszonyúan felfogják ráadásul, és mármint a hivatalosan nem szabad ilyet csinálni természetesen, hanem a gyári nyomásértéken kell közlekedni, de szokás azzal csalni, játszani, amikor valaki kifejezetten fogyasztásra optimalizál, hogy minél jobban felfújja, pont azért, mert ugye minél kevésbé roskad be a gumi, minél kevésbé puha, minél kevésbé veszi föl egyébként ilyen értelemben az aszfaltnak a felületi finomságait, amik kellenek ahhoz, hogy jól tapadjon, de hogyha ezeket lejjebb veszed azzal, hogy te nagyon felfújod, és akkor csinálsz bele egy vonatkereket, minél inkább vonatkerekesíted, annál inkább az van, hogy könnyen fog gurulni. Iszonyú sokat lehet ezzel játszani.
1: Nézzük a többi tényezőt. Itt beszéltünk ugye a kamionok szélárnyékáról, itt jött is egy SMS gyorsan, a kamionos úgy látszik, hogy eltalálva érezte magát, te majom Bocskor, ha a kamion nem megy, éhen halsz.
4: Jaj, ne.
1: De ezt újra sikerült elsütni. De mindegy, hát ki a maga szintjén. Hogy a kamion szélárnyéka, ugye mondtad azt, hogyha persze az ember ott vesz magának nyaralót, a kamion is közlekedik, de ettől függetlenül az is nagyon-nagyon hatékony. Fogyasztás szempontjából manuális kontra automata váltó. Ez is egy érdekes kérdés.
5: Igen, ezek mind iszonyú fontos kérdések. A szélárnyék valójában a legfontosabb, hogyha nem mehetsz nagyon lassan, tehát Gerhard Plattner, aki a messzire fillér megtakarító autóval utazásnak a világbajnoka volt nagyon sokszor, mindenfélével csinált iszonyatos rekordokat, az ő egyik nagy titka az, hogy alapvetően lassan kell menni. Tehát az a helyzet, hogy minél gyorsabban mész, a levegőt eltolni annál nehezebb, ezt ugye mindenki tudja, nyilván te nem, mert számodra ez egy elvi kérdés, de hogy aki kerékpáron ült már életében balszére, azt tudja, hogy azért nem tudsz végtelen sebességgel menni, mert minél gyorsabban tekersz, annál nehezebb széttolni magad előtt a levegőt, ráadásul ez egy négyzetes összefüggés, tehát egy idővel ez csak romlik, a sebességed ez csak egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb. Tehát minél lassabban mész, annál könnyebb az életed. És ha bemész a kamion mögé, akkor ugye az van, hogy a kamion széttolja egy ilyen nagy lukat, egy alagutat csinál neked tulajdonképpen a levegőben, és nyilván a kamion mögött is van levegő ettől még, tehát nem az van, hogy ott légüres térben nem hulladnál meg egy kamion mögött egy kamionval, de valamivel könnyebb ettől is, és ez igenis kimutathatóan a fogyasztásban benne is van. Úgyhogy ezért igyekszeznek oda bemenni. Na most a váltó, amire utaltál, hogy ezek manuális, tehát kéziváltós autó volt.
1: Feltételeztem azért, mert mindig üresbe tette lejtőn, azért gondolom, hogy kéziváltó volt.
5: Igen, illetve hát ez a lejtő az egy érdekes kérdés, hogy a lejtőn akkor érdemes csak üresbe tenni, hogyha nem eléggé lejtős a lejtő ahhoz, hogy lassítani is kelljen bárhogy. Mert hogyha eléggé lejt ahhoz a lejtő, hogy így is lassítanod kelljen, tehát nem gyorsulhatsz a végtelenségig, mert mondjuk leesnél a kanyarban, vagy ilyesmi, aha, akkor nem érdemes üresbe tenni, hanem akkor motorfékkel érdemes lassítani. Motorfék üzemben ezek az autók igazából nem fogyasztanak mostanra már semmit.
1: Ez hogy lehet egyébként a motorfék, bocsáss, mert a motorféknél mindig felbőg a motor. Hát látom a fordulatszámmérőn is, ha én, mit tudom én, négyesbe megyek és visszateszem hármasba vagy kettesbe, akkor a fordulatszámmérőd magyarán benzin és dugattyú és minden, ezek hirtelen elkezdenek pörögni.
5: Ez úgy van, hogy a motor fordulatszáma nő, de ugye ez azért van, mert a motorod és a kerék, azok össze vannak egymással kötve a sebességváltón keresztül, de ilyenkor nem a motor hajtja a kereket, hanem a kerék hajtja a motort.
1: Ja, ilyen is? Tehát ez egy visszahatásos sztori.
5: Ettől te ugyanazt hallod fűre, mert lényegében ugyanaz történik, de befecskendezési folyamat, tehát az, hogy megy
1: az nem történik?
5: Le a motorba valami, az nem történik.
1: Aha.
5: És ezért igazából nincs neked ezzel, nem már személyesen semmit rendőr tulajdonképpen egy ilyen autóban, viszont a motornak az ellenállása attól, hogy működte, tehát pont amit hallasz, hogy egy magasabb fordulaton igazából ugyanúgy járnak benne a dugattyúk, és azok ugyanúgy összesűrítik ebben az esetben nem a keveréket, ugye, hanem csak simán a beszívott levegőt, és nem gyújtanak meg hozzá semmit sem, mert nincs hozzá befecskendezve gázolaj vagy benzin, de ugyanazt végig kell csinálni, és ezzel tudunk lassítani, és ez jó dolog is, így lassítani olyankor, amikor egyébként elég nagy a lejtő, mert ugye itt, amit ő magyarázott, és ez egyébként nyilván így van, hogy a lényeg, és az egésznek a fizikája a legfontosabb, hogy nem akarsz mozgásállapot változást, mert az az, amihez valamilyen energia kell lesz. Ugye mindenkinek megtanítják fizika órán, tehát hogyha az van, hogy hogy az álló helyzetből el szeretné jutni odáig, hogy az autót halad, az egy mozgás állapotváltozás, ehhez gyorsítani kell, ahhoz energia kell valahonnan, tehát kénytelen vagy elégetni hozzá üzemanyagot. Ha mész a kamion mögött, akkor a lehető legkevesebb energiával tudod föntartani azt a 85-öt mondjuk, amennyivel a kamion megy, mert elviszi előled neked nagyjából a levegőt. Ha viszont valamiért lassulsz, mindegy miért, mondjuk azért, mert fékeztél, vagy azért, mert előtted itt tudom én, kijött eléd egy gyerek, és hosszas mérlekedés után úgy döntöttél, hogy akkor az elsőre szarákor, édes fiam, nagyon sajnálom, és így remélkedsz, hogy elugrik onnan, és nem veszed el a lábadat a gázról, mert nem akarsz sebességet veszíteni, mert azt utána vissza kéne nyerned megint. És hát ezekkel lehet nagyon sokat variálni, plusz azzal, ami ugye szuper fontos szintén, hogy nem csak lezárta a felnit, hogy ne kavarja maga körül a levegőt, hanem az is volt még, hogy a kővé fújt kerék a zárt felni, a letakarított karosszéria, hogy amennyire lehet, ugye nem tudom belecsimpaszkodni sehol a levegő, és akkor mindezek mellé még kihaigált mindent az autóból, belétve azokat az üléseket is, amiken tudta, hogy nem fog ülni senki. Mert ugye szintén egy kimutatott összefüggés, hogy minél nehezebb az autód, azt újra meg újra föl kell gyorsítani arra a sebességre, amivel utazol, és ez elég meglepően sok. Tehát Gerhard Plattner számolta ki még annak idején, amikor nagyon sok rekordkísérletet csinált, hogy körülbelül az van, hogy egy mázsa cucc az autóban, tehát 100 kg, az nagyjából 7 deci. 100 kilométerenként. Tehát egy jól megtervett magyar férfi, ilyen kardiovaszkuláris problémákra méretezett magyar férfi, az simán 1 liter per 100 kilométer, úgyhogy nyugodtan el lehet kérni tőle a pénzt. Amikor mindent, hogy akkor figyelj kiló.
1: Jó, ezek a praktikus tanácsok külön jók, de még gyorsan, mert két dolgot még nagyon gyorsan meg akarok beszélni. Az egyik ugye az automata kontra kézi váltó. Ugye régen azt lehetett hallani, és nekem egyszer azt mondta, hogy barátom, jó lesz neked ez az automata autó, hidd el, hogy a Mercedes gyár jobban tudja, mikor kell váltani, mint te. Tehát, hogy ez a fogyasztásra is érvényesen.
5: Ez igaz, a modern automaták világában igen, ugye a modern automata váltók azok már jellemzően nagyon sok sebességesek, tehát régen, amikor ez megérkezett a köztudatba, akkor az automata váltó jellemzően 3-4 sebességes volt, és ehhez képest a kézi meg általában 5-6, és ugye minél több sebességi fokozatod van, annál jobb eséllyel találod meg azt, ami az adott közlekedési helyzetben pont a leggazdaságosabb tud lenni. Jellemzően egyébként, ha az ember azt akarja, hogy ne fogyasszon az autó, akkor ezt fölkapcsol minél nagyobb a sokadik fokozatban lehetőség szerint, ahol ha lepadlózod, nem is történik semmi, mert ugye a szegény motornak olyankor még jártányérje sincs, viszont nem fogyaszt. És a modern automataváltók azok viszont sok sebességesek, mondjuk 8-9-10 is van akár, ami azért van, mert ugye ők nem zavarodnak bele, tehát egy embernek azért elég kellemetlen, de így betalálni, amikor így elgondolkodsz, hogy akkor most fölváltanék 7-esből 9-esbe, vagy merre van hós, hol találom, ehhez képest a 2,5-et. De az automaták azok egy nagyon nagy tartományt tudnak így mostanra átfogni, nagyon sok fokozattal, és van hozzá egy elektronikájuk, amivel azért még azt mondom, hogy manapság is előfordul, hogy az elektronika sem birkózik meg annyira könnyen azzal, hogy eltalálja azt, amit szeretnél. De ezért van az, hogy a mai automaták, a modern automatái, azok a létező felhasználásban igazából mostanra jellemzően kevesebbet fogyasztanak, mint a kéziváltóval elérhető. Nagyon sokat finomodott az a rész, és hogy feleslegesen nem kavargatnak olajat. Ez régen nem így volt. Tehát az évtizedekkel ezelőtti automataváltókban azokban volt egy ilyen hidrodinamikus elem, ami önmagában egy ilyen olajban kavargós tudsz, aminek volt egy kis saját ellenállása. Ez már egy ideje nincs, hanem ezeket vagy nem használják, vagy így összezárják mechanikusan akkor, amikor csak úgy mész.
1: Gábor, utolsó személyes kérdés, bármelyik belső égésű autóval, ha te közlekedsz, és felvillan, autópályán vagy, és felvillan a piros lámpa a tanknak a jelzője. És ott van éppen 700 méterre egy benzinkút, a következő nem tudod, mikor jön. Mit csinálsz?
5: Hogy gyáva vagyok-e?
1: Igen, ezt akarom kérdezni.
5: én autópálya esetén ott nem szoktam kísérletezni, ha csak nem ez van, hogy fixen ismerem.
1: Jaja,
5: aha. Tehát ha fixen ismerem, akkor tovább megyek, de hogyha nem ismerem, akkor én leszoktam menni. Az emberek nagyon sokféleképpen szeretnek így packázni a sorssal, és szerintem ezek közül annyival szórakoztatóbb módjai is vannak, tehát hogy annyival szóféleképpen tehetett szóval. Egy érdekes nemi betegséget összeszedni egy egzotikus távoli országban, vagy ilyenek, tehát hogy végtelenül sokféle sokkal izgalmasabb lehetősége van annak, hogy az ember megszívassa magát egy hülyeséggel, mint azt, hogy elmente időben tankolni.
1: Hát de nem, csak van egy olyan, hogy tudod, most neked is van biztos olyan, jó, hát akkor még kibírom, még egy picit, akkor visszaveszem, pontosan ezeket a most közösen megbeszélt fogyasztási trükköket alkalmazom, és még elmegyek egy ilyen 40 kilométert vele. Tehát, hogy ez benned van ehhez, de hát akkor ezek szerint nem.
5: Azért ezen a ponton muszáj ide szúrnom, hogy életemben több meghatározó szerelmem volt, és 2 darab feleségem is, és tulajdonképpen az van, hogy ezek közül az illető közül mindegyikkel sétáltam kannával benzinkút. Most ilyen nagy volt a szám, hogy én azért azt nem csinálnám. De szóval ez egyfajta olyan párkapcsolati próbatétel, egyfajta tűzkeresztség, hogy együtt basztatunk, és visszük a hónunkat.
1: Én meg bevallom neked, én nagyon gyáva vagyok, én rögtön, hogyha villog a lámpa, akkor én már megyek ki az elsőnél, de Fejes Tamás barátom, a tankcsapda dobosa, aki ugye híresen ismeri Dél-Franciaország és Dél-Spanyolország összes olcsó benzinkútját, és egy simán világító benzintank lámpánál ő még azt mondja, hogy ő pontosan tudja, hogy Gironában, ha lejössz az autópályáról, 3 körforgalom után ott van, ahol még 1.30-ért kapsz dízelt. Tehát, hogy azt vele meg ki kell bírni, az egy ilyen orosz rulett, hogyha vele autózol. Ezt csak úgy elmeséltem.
5: A modern autó tulajdonosainak az egy fontos információ lehet, hogy ezt egyébként nem érdemes csinálni. Tehát, hogy tényleg nem csak amiken mókáztunk eddig, hanem gyakorlati része is van, hogy az van, hogy ahogy az ember használ sokat egy autót, a gázolajnak is és a benzinnek is az a tulajdonsága, hogy a bennük lévő olyan szmötyi, ami apránként árt a rendszernek, az alulra megy, tehát hogy az így lent gyűlik, és minél inkább az van, hogy üres tankkal közlekedünk, annál sűrűbb, tehát annál erősebb koncentrációban etetjük a szegény autónkkal a mocskot, és ehhez képest minél inkább tele van a tank, ez annál kevésbé jelent problémát, tehát aki megteheti, és bírja lelkileg és anyagilag, azért az lehetőség szerint ne centízze ki a végére.
1: Mennyi jó tanács már. Nagyon szépen köszönjük Bazsó Gábor Karotta. Szia, szia!
5: Sziasztok!
1: Köszi! Autós szakújságíró barátunk.
2: Tanultunk ma is nagyon sokat.
1: Vettek-e tényleg? Ja, hát ez izgi volt. Bocsi, az automatával is lehet üresben gurulni, a lejtőn nem? Kérdezi Zotya. Bevallom, én nem tudom, a modern automata váltóknál be tudom-e tenni N-be menet közben. Ezt nem tudom.
2: Soha nem mertem kivenni.
1: Úgynevezett mechanikus automata váltóknál, mint a régi Mercedeseknél, vagy nem tudom, ott nyilván át tudod tenni N-be menet közben, D-ből, igen, az egy klik. Tehát nem mész át az R-re meg a P-n, ahhoz, hogy eljuss az N-be, hanem
4: az kalandos lenne pedig.
2: Végigmész az egészen, bum, bum, bum, de üdvözben vagyok.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra.
1: Ez a Bocskor!
0: Bocskor Best of.
2: Sziasztok, Dorian vagyok. Hallgassátok a Best of-ot, amit apa készített.
3: Császár előd. Igen, megoszlanak róla a vélemények. Nyilvánvalóan valaki nosztalgikusan gondol vissza az FLM-es időkre. Nyilván mindenkinek eszébe jut az a nagyon-nagyon csúnya baleset, amelyet ő valójában megúszott, és ezért a legtöbb ember haraggal gondol rá. Ő szeretné ezt az egészet elfelejteni, ami az ő szempontjából érthető is, de most gondoljunk csak az FLM-es időkre. Annál is inkább, melyiként 30 év szünet után tér tavaly talán vissza ezzel az új dallal, ez a Ráncok a szemem alatt. Egész jó dal egyébként.
4: Igen, és tegnap hallottam a rádióban itt.
3: Így van, mi néha adjuk. Aztán ő volt DJ is a 2000-es években, Shane 54, ki hogy szereti.
5: Nemzetközi szinten sikerült neki egyébként befutni. Tényleg.
3: Mit jelent a nemzetközi szinten befutni? Mert ezzel, tudod, de én mindig óvatos vagyok. Tehát ez a világhírű hegedűsünk, meg minden, tehát hogy ez azért, mert külföldön előadsz valamit, még nem vagy világhírű.
5: Hát ugye, őt lehet ebben az
3: olvasatában. Ezért kérdezem, lehet, hogy mondom, ő az volt. Csak
5: őt,
3: én nem...
5: őt a világ minden tájára hívták, meg egyébként nagy világsztár DJ-k is pörgették különböző.
3: De magyar lányokat is hívtak a világ minden tájára kurválkodni. Tehát, hogy az nem világsztár még, érted?
5: De nemzetközi siker volt, lássuk.
3: Igen, mert nem világsztár. Tehát most egy...
5: Megadtad az elődnek a párhuzamot minden esetre.
3: Ez csak tisztázni akartam. Én azt akartam, hogy hozzál képbe, érted? Igen. Szerkesztő vagy, hozzál képbe. Tehát mint a magyar dubajozó celebek, olyan világsztár volt Shane...
4: 54,
3: vagy... gyakorlatilag ha valahol elszórtad azt, hogy Shane 54, akkor mindenki tudta, hogy kiről van szó. Hongkongtól Dublinig.
5: Na már most ennyire nem mélyültem el a munkásságába, hogy tudjam, hogy melyik kategória. Én elhittem azt, hogy ő nemzetközi. Hogy ilyen
3: árnyalatában.
5: Igen. Ja. Igen.
3: Honnan a forrásaidat ismertesd?
5: Forrásaim azok nagyjából tényleg a barátaim, akik ilyen
3: jó. Oké, ennyi volt, ennyi, köszönöm.
5: Mindegy, a dubai vonalról sikerült lehoznunk, ennyi is elég.
3: Engem lehoztál, hát én csak akartam egy hasonlatot.
5: Persze, meg volt.
3: Na mindegy. Szóval ez volt a nemzetközi karrier, igen. Aztán...
4: Tényleg.
3: Aztán volt, hogy a festészetbe is belekóstolt, és itt is lehet, itt is világsztár festő volt?
5: Erről a Lacika tud többet, nekem ő ajánlotta.
3: Igen, mert ő a mesterséges intelligencia segítségével, aztán tervezett és olajjal festett is ilyen macskás képeket.
6: Igen, cicás, és voltam is a kiállításán.
3: Nem, külföldön?
6: Nem, itthon.
3: Nemzetközi sikere volt?
6: Én úgy tudom, hogy nemzetközi, a világon mindenhova adja el a képeit, és nagyon nagy sikerrel, igen.
5: Vagy az olányokat is hívják a világon mindenfelé. Olyan?
6: Ezzel nem tudok vitatkozni.
5: Ehhez mérjed.
3: Na jó, de igen, én is úgy tudom, hogy ezek nagyon sikeres festmények voltak. Szóval előd éli a világát, ugye az FLM, ugye mondtam, volt egy dal. Te egyébként FLM-es voltál annak idején, amikor ez még ment, ez 90-es évek vége,
4: igen,
3: ugye?
4: Van két jó száma. Szerintem ez a megtalálak még, ez nem ő.
3: Két jó száma, vagy két száma?
4: Tehát, ugye... Szerintem nem rossz, két jó száma, és nem voltak benne dubajosok. Tehát két jó száma van.
3: Jó, de mindenki ismeri, mindenki. És most ott volt Anger Zsoltnak a Popkaja stb. Című műsorában az előd, és ott beszélt az FLM fénykoráról. És ezen egy picit megakadt a szemünk, mert ugye arról mesélt 91 körül, amikor indult a zenekara, akkor ő egy füzetben vezette a hódításait. Könnyű volt, hát, hogy egy jó külsejű srác volt, popstár volt, hihetetlen, tehát hódítani nyilván könnyű volt, és azt mondja, hogy akkor volt egy füzetkém, abban írtam, hogy kivel, mikor, hogyan.
5: És már hallottál egy ilyen halk onnan az Évitől. Hogy...
4: Igen.
3: De igen. Hát... És akkor hozzátette előtt, hogy volt egy időszak, amikor még megvolt ez a füzetke, de aztán az egyik barátnőm vágta darabokra, voltak benne polaroid fényképek is. Amikor vasárnap otthon ültem egyedül, és azon gondolkodtam, hogy mit fogok csinálni, akkor elkezdtem nézegetni ezeket a polaroidokat, majd telefonálgattam.
5: Egy őszinte srác.
3: De ezzel az égvilágon semmi baj nincs, nem? Anette, látom, hogy
7: Hát neked nincs, nekem igen.
3: Neked miért van ez a bajod?
7: Hát azért, mert ugye annyira méltatlan a nők száma, tehát a nőkkel szemben, akiket így kinézett fotón, és utána hívogatta.
3: Nem kinézett fotón, lefotózta őket. Tehát,
7: igen,
3: hogy,
7: igen, igen, de utána nézegette a fotókat vasárnap, és majd hívogatta a képen, aktuálisan tetszett neki. Ezért tartom ezt baromi tiszteletlennek.
4: Tisztázunk, pontosan csinált a csajról egy képet, és amelyik tetszett, arra rá, megkérte a csajt, hogy írja rá számát. Ezt eltette, és várja vasárnap otthon őt, és ő megnézte ezt a képsorokat, választott egy számot, és azt felhívta. Uh-huh. És azért ez így, na.
3: Ez miért? Ez azt jelenti, hogy elődnek sok nő tetszett, ezzel így lehet sok mindenki, és ő nem a helyszínen, nem a helyszínen kezdett választani, hanem először otthon nyugiban. Ahhoz kellett egy polaroid kép, ha megadta a számát, úgy látszik, hogy nyitott volt a lány.
5: Akkor ő a lánynak is tetszett az előd, akkor hol itt a baj?
3: És a döntés nem a szórakozó helyen hozta meg előd, hanem otthon nyugiban vasárnap egy kávé mellett.
5: Tudod, ezekben a műsorokban is a zsűri visszaszokott vonulni, hogy döntsön.
3: Hát még azt is láttam, hát Sárközi Ákos és Fürdős Zoé. Ugye? Ott tologatta még a Bosalarozi polaroidját az asztalon a háttérben.
5: Pontosan, most akkor ez mivel jobb?
4: Hát abból jobb, hogy nyilván egy sztár oda megy hozzád, lefotoz és elkéri a számodat, akkor odaadod.
3: Miért?
4: Hát mert
3: hát tudod, hogy mit akar.
7: Mert rajongsz te is érte, de nyilván azért álmokat szövögetsz a fejedben, hogy
3: és majd lehet, hogy megvalósít. De... lehet, hogy vasárnapi döntés után meg is valósíthatod az álmaidat.
4: Egy pillanatig, nem arra, amiről álmodozom.
3: Tehát a polaroid, a számelkérés és a vasárnapi lapozgatás az már minősíti a szándékait?
4: Hát miért? Szerintem miért?
5: A mai tévés szakmában, a tehetségkutatókban úgy hívják, ami az előd volt, korábban mentor. Tehát mentor volt.
3: Nézd, azért Gene Simmons a Kissből.
7: Igen.
3: Róla ugye azt tudjuk, hogy álltak több ezer nővel volt. De ő például bevallottan, szintén hát az nem egy kis füzetke volt, hanem azok enciklopédiák voltak, súlyosak, tele polaroid fotóval, hát ő az ő szeretőit, szerelmeit, nem tudom micsoda, ő bizony a kicsi kincset fotózta le premier plánba polaroiddal, jó, és azt ragasztotta be, neki így volt egy gyűjteménye.
4: Jó.
3: Jó.
7: Hát most erre mit lehet
4: most
7: mondani?
4: Most erre mit reagáljuk? Örülök neki, büszke vagyok rá, hogy ilyen okos. Hát mit csináljak vele? Hát én biztos, hogy nem hagytam volna, hogy valaki fényképezze.
3: De együtt vagy a nagynyelvű Gene Simmons-szal, és már ott...
4: Azt mondanám, no photo.
5: Ez volt a beszéleme, nagynyelv.
3: Hát de tényleg, hát ő az, aki ott a nagynyelvét. Na mindegy. És akkor már ott hemperegsz vele az Intercontinentálban, a lakosztályban, és te akkor húzod be a kéziféket, amikor előveszi a polaroid fényképezőgépét. Igen. Akkor már ott áll mesztelenül, és már lemost a sminkét.
4: Igen, akkor mondom, hogy no photo.
3: No photo about my...
4: Gold.
5: No photo, nagy nyelv, no photo.
3: Na jó, szóval ennél ezt, de azt akarom mondani, hogy ennél sokkal tisztességesebb volt előd. Jó.
5: És egyébként
3: most tényleg, most az, hogy férfiaknak vannak ilyen fotóik otthon, ez ciki?
5: Nem, ciki.
7: Biztos, hogy nem ciki, de nektek jut eszetekbe.
3: Hány férfinak van meg a te kincsed? Fotón.
7: Nem tudom.
5: Nem is tudod?
7: Nem soknak, mert én nem szoktam csak úgy.
3: Alig néhánynak, mondd így.
7: Mivel, hogy nekem sok kapcsolatom se volt.
3: De azoknak megvan.
7: Nem mindegyiknek.
3: Neked, Évi?
4: Nálam viszont senkinek nincs meg.
3: Mi a vízilabda szövetségnél? Nem volt fényképezőgép?
4: Nem, biztos, hogy nincs. Tehát, hogy nekem rólam nincsen.
3: Nincs, mert ezt a Gene Simmons dolgot csinálod, hogy no photo please, és akkor te ott takarod magad. Oké, van ilyen?
4: Igen.
3: Jó, na jó, akkor a csajozás, pasizás ki mennyire volt sikeres, amikor ismerkedett, még régen, amikor szépek voltunk és nagyok.
4: Hát ti kezdjétek. A mi lányok, mi ebből nem élünk.
3: Na, Gyuri, te?
5: Amikor a tini koromban rasztahajam lett, akkor úgy megindult az érdeklődés körülöttem, és akkor az úgy hirtelen...
3: Elkezdted rám... számolni valamikor, mennyi csajod volt?
5: Nem. Ezt én mindig egy ilyen süttyó dolognak tartottam, hogy valaki így ezt így nagyon számon tartja, és mit tudom én, így csatszolni...
3: De háromnál még örültél, hogy volt három már.
5: Persze, hát abban még biztos voltam a háromban, utána kezdtek el csúszni a számok. Neked mikor jöttek a sikerek?
3: Az én sikereim jóval később, mint a nemi érettségem. És ez egy nagyon kínlódós néhány év volt.
5: Volt egy idegörlő 10-15 év, mi?
3: Na hát azért talán ismered a múltam, hogy azért az nem 10-15 év volt. De volt egy nézd, hát én nem tudom, onnantól, hogy beteljesült a nemi érettség, hát volt egy szerintem egy négy év, ami kínszenvedés volt.
5: Hát ez igen.
3: Neked mennyi volt a kínszenvedés?
5: Hát szerintem annyi biztos.

0: Ja, szegények.
1: Hát jó, oké, nektek könnyű, mert ti, amikor könnyű. Észbe kaptok, hogy ilyen igényetek van, akkor akkor csak füttyentetek egyet, és már ott van egy pasi.
0: Hát
1: nektek azért... tök könnyű. Hát nekünk rendszerezni kell, hogy előd is rendszerezte azt, hogy ki a jó fej, ki az, akivel megéri, kivel unalmas, kivel volt jó.
2: És lássuk be, egyébként ez most is működik.
0: Megéri. Tehát jól hallom, hogy ez egy unalmas.
1: Hát igen, pontosan, akivel megéri, nagyon jól hallod. Először is, tud-e értelmesen beszélgetni? Valamilyen módon szórakoztató-e a társasága? Jó-e az ágyban? Megéri, igen, pontosan.
2: Építi a lelkem.
0: Gyuri,
1: a lelkem testem egyaránt.
0: Gyuri, neked nincs is lelked, ne haragudj, mi ugyanerre vágyunk.
2: Nagyon-nagyon alantas volt ez a beszólás most, Éva.
1: De ő azt mondja, ugyanerre vágynak. Hogyha nem találkozunk? Hát de te sokszor találkozunk, csak nem te veled. Tehát, hogy
0: azért... Ugyanett, ugye erre vágyunk. Tudjunk pontosan beszélgetni, jó legyen a történet.
2: És akkor hol rontjátok el?
0: Mi rontjuk el?
2: Hol rontjátok el?
0: Ne szórakozunk, fiúk. Hát ti rontjátok el. Mi tényleg szeretnénk egy kis érzelmet, tiszteletet, szeretetet.
1: Jó, akkor nektek mi számít egynek? Tehát nektek csajoknak, úgy értem. Mert ugye mi akkor gondoljuk, hogy megvolt, hogyha beteljesedett, ugye az, ezt halljuk be, ez szégyen teljes vagy, nem mindegy, teljesen mindegy, itt érkezettek, nyugodtan felettünk. Ez volt az, hogy na, ő megvolt.
2: Igen, az egy egész. Igen.
1: Az egy egész. Uh-huh. Nektek honnan van a megvolt?
3: Hát attól függ, tehát gyerek, amikor tizenéves voltam...
2: Amikor a diszkóban összetáncoltok, az nem ér?
1: Nem, hát ad mondja el, hát lehet, hogy neki az.
3: Mondani, igen? Hogy amikor még tini az ember, és nem jut el a végéig, akkor szerintem egy csók is. Csóknál.
1: Tehát akkor neked megvolt a frici, ha volt csak egy csók.
0: Ó, hát Anett, ne így számoljuk már. Nem, hát a csókot is számoljuk.
1: Te honnan számolod?
0: Hát legyen meg. Úgy.
1: Tehát úgy.
0: Úgy, ahogy ti.
1: Akkor onnan van a megvolt.
0: Onnan volt a megvolt.
1: Ti számoltok-e?
3: Nem.
1: De mert túl sok, és már nem érdemes, vagy úgy se fog ez bővülni, ez a szám? És azért fölösleges.
0: Mert nekünk nem ez számít.
1: Mi se számolunk.
2: Évi, azt a hármat még könnyen fejbe tartod, hagyjad már.
0: Igen. Így van, nem is megyek feljebb, látod. De nem, mi nekünk nem ez a fontos. Szerintem az én fejemben az van, hogy ti számoltok, ti nézitek, nektek fontos az, hogy...
3: És kategorizáltok.
0: Igen, és
3: hát
0: akkor ilyen
3: fontos.
0: Meghódítjuk, mint a vadászaton, tehát, hogy szerintem ti vagytok abszolút így. Ez abszolút, az előd ezt csinálta.
1: Igen, ezt csinálta. Igen. Számít-e nektek, hogy mi mennyi csajjal voltunk előtte, mielőtt összeismerkedtünk?
0: Hát, valamennyire azért meghatározó. Igen. Tehát a túl sok se jó, és a túl kevés se.
1: Mi egy jó szám?
0: Nem tudom, de mondjuk egy 50 már nagyon zavarna.
2: Nagyon zavarna.
3: Igen, az már
0: mennyinél jársz?
2: Ez nagyon intim kérdés. Mondd el te.
1: Én sem fogom elmondani. Én azért sem fogom elmondani, mert szegény Puskás Petit meghurcolták a 400 valahány nőjével.
2: Igen, meg egy két ítélkező nő között vagyunk most.
1: Így van, és neki az 50 sok, hát akkor jó, hogy tényleg nem beszélünk, akkor hagyjuk abba ezt a műsort.
0: Akkor már tudom.
2: Szerintem ezt befejeztük most, igen.
0: Akkor Puskás Peti és 50 között vagy te.
1: Jó, akkor amikor nektek volt olyan, hogy unalmatokban elkezdtétek lapozgatni a kis telefonkönyveteket, hogy kit lehetne fölhívni, melyik pasit?
0: Nem.
2: Csajok is csinálják ezt most. Nem,
1: nem csináljátok, nem. Nincs egy füzetetek?
0: Nincs.
2: Nem, telefonkönyvben csináljátok, nem. Vagy közösségi oldalon.
0: Gyuri, de... mi nem azt keressük, hogy délután átjöjjön valaki egy 10 percre. Tehát arra mi nekünk nincs kedvünk. Elhiszitek?
3: Nem hiszik el, pedig nem. Ez így van, tényleg.
0: Tehát teljesen nem... más gondoltok rólunk, és ez a baj veletek, hogy nem tudjátok, hogy mi mire vágyunk.
1: Ti nem is kategorizáltok bennünket? Hát neked de volt pasiait közül nincs meg az, hogy melyik volt jó az ágyban, és melyik nem.
0: De van, a fejemben megvan, de nem jegyzetelem.
2: Ja, akkor azzal van a baj, hogy valaki leírja, nem azzal, hogy megfogalmazódik? Így
3: de mert megfogalmazódik, mindenkinek megfogalmazódik.
1: Csak leírta azt a csúnya előd, leírta.
2: Tehát magával a tintával van a baj?
0: A tollal és a papírra, hogy nyomot hagysz róla.
1: Aha, tehát ezzel van a baj.
0: Hát az, hogy a fejembe, ne haragudj, te is a gondolataiddal bárkit megkapsz.
1: De gyerekek, gondolatokkal igen, de hogy milyen volt, hogy milyen emléked van, hogyha újra találkoznál vele, akkor tudjad azt, hogy ő... De tényleg, szóval mondjuk, Anett, te szörnyűségnek találnád azt, hogyha egy fióból előkerülne egy cetli, és a Csabi írt róla egy listát, és ott van a pozitívumok oszlopa, és ott van a negatívumok oszlopa?
3: Már eleve szörnyűnek tartanám, igen, de...
1: És ott van, hogy pozitív, hogy mindig vidám, hogy kedves ez az Anett, hogy mindenben támogat engem, és egy csomó jó dolog, a negatívumnál egy darab van, hogy csapnivaló vagy az ágyban. Hogy ez zavarna-e, mert hogy

0: A túlnyomóan ugye sok a pozitívum.
1: Hogy ne zavarna? Persze, hogy zavarna.
0: Nem örülnék neki, hogy legalább kiderül, hogy miben vagy rossz.
1: De azt akartam mondani, hogy nagyon zavarna, de valószínűleg miután szeretem a Csabit, szeretnék rajta javítani.
0: Tök jó. No. De jó, hogy van egy ilyen listája. No.
2: Hát most néztük meg, hogy mire jó egy ilyen lista.
1: De nagyon rosszul esne. Nagyon-nagyon rosszul esne.
0: De végeredményben előre vinni a dolgot.
1: Azért, mert a Csabihoz ragaszkodom, szeretem, és ezáltal.
2: És a listának köszönhetően lesz jobb a kapcsolatod.
0: Pontosan. Éljenek a listák.
1: Dehogy éljenek.
0: Éljenek a listák. Ezt tudom mondani, drága barátaim, ti otthon írjatok listát a párjaitokról. Pozitívumok oszlop, negatívumok oszlop.
2: Felejtsétek ki a konyha asztalon.
1: Mi is írunk.
2: Jó lesz a hétvége.
3: Tényleg, most mindenki várni fog a hétvégén, mert ilyen utasítást
0: Évi, legyen oké. Miután nekünk nincs közünk egymáshoz. Legyen az, itt van két pasi, és te egy nagyon-nagyon szókimondó, őszinte csaj vagy. Listázz már bennünket, jó? Egyszerűen kíváncsi vagyok. Itt vagy már 3 hónapja, jól ismered a Gyurit, jól ismersz engem. Csinálj egy pozitív-negatív listát Gyuriról is, rólam is.
2: Jó? Kezd a pozitívval.
0: Kezd a Gyurival. Kezd velem. Nekem minden.
3: Veled az a baj, hogy azért te vagy a főnököm. Tehát, hogy nem...
0: Ne, most ne félj semmitől.
3: Nem, semmit
0: következni. Ha akarod, most adom a fizetésed.
2: Még egy hónappal még meg tudsz lódulni, aztán több már nem lesz.
3: Nézd, pozitívum, nyilván nagyon kedvesek vagytok, tehát, hogy humorosak vagytok, ez tény.
0: Mi most minden... egy ember vagyunk?
3: De most ebben egyformák vagyunk. Jó. Igen.
0: Majd jön az ágy.
3: Igen. Örök fiatalnak hiszitek magatokat mindeketten, ebben teljesen egyformák.
0: Ez pozitív vagy negatívum?
3: Ez szerintem még lehet pozitív
0: lehet
3: is.
0: Pozitív.
3: De negatív is lehet ugyanúgy, mert ott is elmondom, mert ennek van egy hátulütője, de igazából ez például figyelmes vagy reggelinél, hogyha mondjuk egy tojást oda kell adni, akkor azt odaadod nekem. Tehát szerintem figyelmes vagy, Gábor. Gyurira nem tudok több pozitívumot.
2: Ki adott neked ma szalvétát?
0: Te most ne tiltakozzál.
3: Nem, de a szalvéta az a tié. Szóval ennyi, legyen ez a pozitívum. Akkor negatívum.
0: Na, negatívumok.
3: Nem vagytok empatikusok.
2: Na, ne vitt. Nem tiltakozhatunk, jó?
0: Nem tiltakozhatunk?
2: Hát te mondtad.
0: Jó, de most azért...
2: Amit tiltakozzunk, jó, na, ne viccelj.
3: Miben érzitek azt, hogy empatikusok vagytok felénk?
2: Mi bármerre járunk, elsőként egy lelket látunk az emberből így kiemelkedni, és mi azzal foglalkozunk.
1: Gyuri, elsőjét.
0: Nem egyformán kezeljük az embereket, hanem mindig pont a személyiségüknek
2: így
0: megfelelően.
2: Van, ez. Így van.
3: Igen.
0: Jó, mindegy, ez a véleményed, nem tudunk mit csinálni.
3: Igen, szerintem nem vagytok lovagiasak.
0: Az udvariasságom az üti a lovagiasságom?
2: Hát az, hogy odadod a tojást, az még nem lovagias.
0: Nem lovagias.
3: Jó, de azért...
0: Annyira, segítsen fel a kabátodat is egyszerre? Nyissam ki az ajtót?
3: Igen, sokkal.
0: Mi, hány mozdulatot csinálj?
2: Rágd meg neki a tojást.
3: Igen. Mit mondjak még? Hát figyelj, mint mondjuk keveset dicsérsz. Például. Tehát szerintem sokkal több dicséretet kaphatnánk. Gyuri, hát Gyurita nem tudom, hogy dicsére, hát neki mindegy. Tehát Gyurira...
0: Tehát én keveset dicsérek, és a Gyurival mi van?
3: A Gyurira nem tudok még hát negatívumot mondani. Hát ugye el van. El van, de...
0: De semmilyen.
3: Semmilyen, igen.
0: El van, mint egy kamember.
3: Figyelj, hogy Gyurira egy bármilyen negatívumot mondunk, azonnal támad, és láttad rajta, hogy pici agresszió van, most újabban egy hete ezt a bámot csinálja.
2: Bim. Kénytelen vagyok megvédeni magam, mióta itt vagy, ez tény.
3: Igen. Tehát, hogy én ezeket tudnám mondani.
0: Jó.
3: Hogy esett nektek?
0: Hát én sehogy, hát úgy lepereg egyébként, mint hogyha impregnálva lennék.
2: Jól mondta a végén, totál semleges vagyok, és nem érdekel.
3: De látod, akkor igazam van. Anett, úgy, hogy ezeket használhatjuk.
1: Igen, ezeket abszolút használhatjuk. Ez a dicséret, ez nekem, bennem is megfogalmazódott. Többször mondtam már, hogy olyan jól esne azért a női lelkünknek, hogyha mondjuk egy kicsit...
2: Én szoktalak, azt tudod dicsérni.
3: Te most ne magyarázzál, nem lehet.
0: Igen, a Gyuri többet. A Gyuri, hogy is mondjam, pedagógiai dicsérő. Én meg akkor dicsérek, ha van mit. És akkor...
2: Szóval ez általában... Ő úgy
0: dicsér, mint a Hangazoli. Tehát ez a jól van, Oszkárka.
3: De abban benne van az a lenéző, a Gyuri csak azért csinálja, hogy csináljon
0: hát
3: valamit.
0: Tudom. Hát ezért ezt nem tudom utánozni.
3: Hát próbáld meg!
2: Mint ahogy neked mondtam évi múlkor, jól van, Oszkárka, jól.
3: Igen, és teljesen retardátnak éreztem magamat.
1: De mert úgy is beszél hozzánk, igen.
3: Teljesen, tényleg.
2: És nem igaz.
1: És azt hiszi, hogy nem jön át az embernek, csak nincs kedve
3: azt
1: reagálni.
3: Azt hiszik, hogy nem veszük észre.
2: Ha nem dicséred, az a baj, ha dicséred, nem, az
0: nem
2: a
0: tudom,
2: baj.
0: Jó, ha legközelebb állítok egy doboz répával, és akkor izé, jó van, Oszkárka, jó, ügyes voltál.
3: Nem, miért rép?
2: Mert lovagias.
0: Na jó, ennyit erről. Gyerekek, ezt komolyan is kezelhetük volna, ezt a témát, nem sikerült, már megint. De nagyon jók voltatok, Anette is, remekül részt vettetek ebben.
1: Na, a... Igen. De ez nem olyan dicséret, ami őszintén jön.
0: Igen, jó, ez ilyen, de tudod,
3: és igen, ez is jó volt, Anett, és így kezeltél egy ilyet.
0: Milyen? Igen, még, jó, ez jön ki belőle, tehát azért bennem is megvannak a pszichés handicapek. Tehát azért én sem vagyok teljesen épp.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
5: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
7: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
4: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet, ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet, érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
13: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
14: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
15: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél!
17: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
18: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Sehol nem maradnak ivóvíz nélkül. Rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában. Erős UV-sugárzás lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az ország több pontján is akadozik az ivóvízellátás az aszályhelyzet miatt. A takarékos vízhasználatnak köszönhetően azonban már csökkent a fogyasztás. Erről is beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport tegnapi ülése után. Magyar Péter közölte, ott, ahol vízkorlátozás van érvényben, fontos, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet autómosásra, öntözésre vagy medencék feltöltésére. Ellátási probléma esetén a katasztrófavédelem és a honvédség biztosítja az ivóvizet. A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről kért sürgős és soron kívüli tájékoztatást a miniszterelnöktől Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlés elnöke a köztársasági elnöki feladat hatáskörében hívta össze a mai találkozót. Az egyeztetésre a parlamenti frakciók vezetőit is meghívta. Akcióban a fogyasztóvédelem, a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
24: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéniai problémák, takaríthatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztetik.
23: Drónnal bénították meg a spliti repülőteret, a gyanú szerint egy magyar férfi okozta a káoszt. Engedély nélkül reptette a drónt, így ideiglenesen fel kellett függeszteni a reptér működését, két járatot töröltek és késések is kialakultak. A horvát rendőrség őrizetbe vette a magyar férfit és eljárást indított ellene. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, napos idő lesz, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős lesz ma is az UV-sugárzás. A szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 17 és 23 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a nagyon meleg, a szél néhol megélénkülhet, kedden már 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
25: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: És most minden idő
0: 25 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Halihó, szép jó napot kívánok mindenkinek, és egy szuper hétfő délelőttöt. Fázni nem fogunk ma sem, sőt egész héten sem nagyon úgy fest, talán a hétvégére érkezik már valami frissülés. Mi viszont délután kettőig töltjük együtt az időnket. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hát lehet, hogy hiába lesznek majd olyan zenék, amik akár ugrálásra vagy táncolásra csábítanák az embert. Most egy kicsit visszafogottabbak leszünk, szerintem úgy általában egész héten. Bár tényleg nagyon úgy fest, hogy a hét végére már jön valamennyi frissülés, de előtte még elsősorban a szerda és a csütörtöki nap nagyon nagy hőséget tud hozni. De hogy minden esetre visszatérjek a slágereinkre, mindjárt szól majd a Van Halennel a Jump, ami azért szebb napokon, jobb napokon mindenképpen táncra készteti az embert. Most pedig azért folytassuk a Backstreet Boys-szal, már is itt az I Want It That Way.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Valószínűleg most több munkahelyen is úgy döntöttek a főnökök, hogy mi lenne, hogyha aki megteheti, hogy otthonról dolgozik, az inkább otthonról tegye. Egyrészt így megkímélve mondjuk a közlekedéstől, akár a tömegközlekedéstől, akár pedig az autós közlekedéstől bárkit, hiszen arra sincsen szükség, hogy teljesen fölöslegesen elpöfögjünk, nem tudom én mennyi benzint, hogyha egyébként egy laptop, egy számítógép segítségével a benti munkát ugyanúgy otthonról is el lehet végezni. Ez sokaknak ugye nyilván a Covid időszakból ismerős lehet, de nem biztos, hogy minden cég megmaradt annál például, hogy egy-két napot akár a hétből a kollégák eldönthetik, hogy otthonról dolgoznak, vagy az irodából. Most azonban valószínűleg erre a hétre lehet, hogy több munkahely is úgy döntött, hogy maradjon mindenki otthon, aki megteheti, hogy otthonról dolgozik. Nyilván mi itt a rádióban kevésbé tudjuk megtenni, úgyhogy össze is gyűltünk jó néhányan. És persze számtalan más olyan foglalkozás is van, ahol ezt egyáltalán nem lehet megtenni, úgyhogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy ki hol hallgat most éppen bennünket. És akár így, akár úgy egy ikonikus, musical ikonikus betétdalával is folytatjuk Berecki Zoltánnal, Dolhai Attilával és mással a Lehetsz királlyal, de most jöjjön a Starship slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Na erre az időre aztán tényleg igaz az, hogy extra dupla mennyiségű vízzel induljanak csak útnak, akármilyen rövid útra is mennek csak a szomszéd faluig, vagy bármi ilyesmi, mert bizony bárhol történhet mondjuk baleset, ami miatt egy picit hosszabbra nyúlik az utazás. És már is vannak egyébként közlekedési infóink, a 42-esen Földes és Berettyó Újfalu között történt egy baleset, de most már szerencsére félpályán megindulhatott a forgalom. Az M44-esen pedig az M5-ös felé vezető oldalon Békés Csaba után történt szintén baleset a 117-es kilométernél, itt is némi türelemre van még szükség. Szóval óvatosan, és várjuk az utak híreit is, úgyhogy küldjék nekünk Nick Cave and the Bad Seeds és Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow-ban. Előtte pedig a Gypsy Kings slágere a Volare, most a Retro Rádióban.
1: Penso con sueño para

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Érkezik majd a következő órában a filmbetét a Leanne Rimes-tól. Felidézzük a sakáltanya pillanatait a Can't Fight the Moonlight-tal, és szóljon egy igazi szombati bulidal. A Bee Gees-től Stayin' Alive, ezt a slágert is játszom majd hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
9: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykópot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
10: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
11: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
10: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
9: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a epiauto.hu oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű. Rengeteg áramot spóroltunk meg tegnap este. Nagyon erős lesz ma az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetőséget továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagy fogyasztóvállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagyrészt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öbölmenti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esélynyét a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. Víztakarékosságot kérnek a horvátországi Krk-szigeten. Krk-város és további 6 önkormányzat intézett felhívást az ott élőkhöz és a turistákhoz is, mivel a helyi vízbázisokon az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték. El akarják kerülni a korlátozást, ezért szólítanak takarékosságra. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, napos idő lesz, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős lesz ma is az UV-sugárzás. A szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 17 és 23 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a nagyon meleg, a szél néhol megélénkülhet, kedden már 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ezen az ember próbáló hétfő délelőttön köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, és sajnos ugye a hét második felében lesz ez még rosszabb is. De most koncentráljunk a jelenre és a következő percekre, ahol már is érkeznek a sztárjaink. Falkóval folytatom, Vágó Piros vagyok.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Bizony vannak a Retro Rádiónak olyan hallgatói, akiket a munkájuk nagy utazásra szólít. Ugye az előző órában meséltem, hogy most biztos, hogy nagyon sok munkahelyen váltottak át valamilyen szinten otthoni munkavégzésre, ahol ezt meg lehet tenni. De például kamionos kutya is írja, én most hagytam el Perpignant Franciaországban, úton Olaszország felé, akkor neked ez tényleg egy nagy utazás. És bejelentkezett Lennox is Írországból. Good morning, drága piros! Igaz, itt bank holiday van, de én dolgozom. Most éppen az M50-es dublini körgyűrűn vagyok. Nekem elég nehéz lenne otthonról dolgozni. Plusz 19 fok, eső nélkül. Valóban akkor mindannyiótoknak jó utat kívánok, és köszönöm, hogy írják a hallgatóink, hogy éppen hol hallgatnak bennünket. A Bee Gees és a Stayin' Alive várakozik, de jöjjön előbb a Connells slágere most a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Gotyi és Slágere szólt nagyon sok helyen. Például, ugye hallgatóink írják, hogy ki hol hallgat bennünket. Zoli vagyok, szobafestő Körösladányból, éppen glettelek egy szobát. Home office-ból sajnos nem lehet megoldani, ez így van. És itt van Ági üzenete, én fonalrendeléseket csomagolok a webáruházam számára. Szerencsére klímás a helység, de igyekszem velük, hiszen gyorsan postára is, irány aztán haza. Jó utat, vigyázz magadra. Folytassuk Szandrával.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Arról már napok óta hallhatunk, hogy a hazai energiarendszerre hatalmas terhelés nehezedik, és bizony ez azt jelenti, hogy vannak már most is települések, ahol már a mai napon sincsen áram. Például Baján volt egy reggeli időszak, egy 8.30-tól 9.30-ig tartó, és aztán lesz majd délután egy 2 órás sáv, amikor kikapcsolják az áramot, de több települést is egész napra érint. Van, ahol mondjuk reggel 8-tól este 8-ig, van, ahol csak reggel 8-tól 4 óráig, tehát változó. Sajnos ezekre a következő napokban is kell készülni. Hallgatóinktól pedig azt kérdeztük, hogy ki hol hallgat bennünket, mit csinál, miközben a Retro Rádió szól, ahol hamarosan folytatjuk majd egy olyan dallal, aminek volt egy eredeti verziója, aztán készült egy duett Tina Turnerrel hozzá. Ez mind a mai napig annyira kedvelt, hogy Eros Ramazzotti ezt a duett verziót szokta előadni a koncertjein, megoldva Tina Turner részeit a háttérénekesekkel és a közönséggel. Cosa della Vita, az élet dolgai, ez is szól mindjárt a Retro Rádióban, de csak a Bon Jovi után. You give love a

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy igazi táncparkettre invitáló slágerrel is folytatom majd. A Hit the Road Jack is szól, és jöjjön a Republic egyik legnagyobb sikere is.

0: És hallgatóinktól ugye kérdeztük, hogy ki hol hallgat bennünket, Adriántól pedig a következő üzenetet kaptuk. Kedves Piros, gyermekorvosi rendelőből hallgatunk a doktorúrral, épp adminisztrálunk, jó a műsor. Köszönjük szépen, akkor kitartást a papírmunkához, nekem az mindig fogcsikorgatva megy, de nektek nagy hajrá!
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 000 000 kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
11: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
12: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
14: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
16: Egyelőre nem áll le teljesen a paksi atomerőmű. Igyunk elegendő vizet a hőségben. Erdőtűz tombol az USA nyugati területein. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetősége továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagy fogyasztóvállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Figyelni kell a folyadékpótlásra a hőségben, erre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, legalább 2-2,5 liter vizet meg kell inni, de fizikai aktivitás esetén még többet. Az idősekre, krónikus betegekre és gyerekekre különösen figyeljünk, ők lehetőség szerint ne menjenek napra a legmelegebb órákban. Ha valaki rosszul lesz, vigyük hűvös helyre és adjunk neki vizet, ha kell, hívjunk mentőt. Lefújta a rendőrség a hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Épületek százait pusztította el erdőtűz az Egyesült Államokban. Washington állam keleti részén több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A tűz mintegy 21 négyzetkilométernyi területen pusztított, halálos áldozatokról nem érkezett hír. Az USA nyugati területein sok helyen küzdenek erdő- és bozóttüzekkel. Idaho és Oregon államban 1300 négyzetkilométernyi területet érintett a tűzvész. Rekkenő hőség van ma is, már is mondom a részleteket az időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délután 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatói, délután 2-ig töltjük együtt az időnket, ahogy ez szokott lenni, Vágó Piros vagyok. Tartsanak velem is a slágerekkel, Anastasiától, a Roxette-től, és kezdünk már is a Hit the Road Jack-kel.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt nem ígérhetem, hogy hűsítő slágereket hozunk, de az biztos, hogy társak vagyunk a hallgatóinknak, akár kint dolgoznak, akár bent pihennek, bárhol bármit is csinálnak, nálunk érkeznek majd a kedvenc slágerek, és ne feledjék a vízpótlást sem. Én ilyenkor szoktam marokszámra beledobálni egy nagy kancsóba a mentát, amit kint aratok a teraszomon, egy-két karika citrom hozzá, ha van otthon uborkám, akkor esetleg még egy pár szeletet abból is rakok, és egy nagyon jó kis hűsítő, frissítő italt szoktam korcsolgatni aztán a délután folyamán, szóval akár most is, én pont most ittam meg egy pohár vizet, erre szerintem a következő egy-két percben valamikor kerítsenek sort. Én meg sort kerítek a Ladány Benes lágerére, Hallie Johnsonnal az Americanosra, de most jöjjön a Unique 2 a Break My

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy hallgatónk a Facebook oldalunkra írt egy amolyan üzenetet. Szeretné ugyanis a segítségünket kérni. Azt írja, hogy a férjem a héten cinkszórást végez a hídon. Dióhéjban annyit, hogy ezt nyakig beöltözve védőruhában, sisakban kell csinálni, lángoló pisztollyal a hidak elemein. Ma kint lesznek a tűző napon, a hidak is forrók lesznek, sehol árnyék, és órákon keresztül kell dolgozniuk. Mi a pokol, ha nem ez? Senki nem mondja, hogy melege van, amíg fedett helyen van lenge öltözetben. Jó lenne, ha a főnökeik megengednék a hajnali mondjuk 5 órai munkakezdést, és így a nagy meleg egy részét elkerülhetnék. Abszolút jogos, azt hiszem, a felvetés. Egyébként pont erre gondoltam, amikor jöttem befele reggel, és láttam, hogy a hív pályán is dolgoznak, és ugye felújítási munkákat végeznek, ott sem volt semmilyen árnyék, hogy ezt azért huzamosabb ideig nem nagyon lehet viselni. Ugye rajtuk is volt sisak, és mindenféle védőfelszerelés, ami tényleg pokol tud lenni ebben az időben. Bízunk valami észszerű megoldásban, én legalábbis nagyon bízom benne, és jöjjön akkor a Don't Worry, Be Happy, Bobby McFerrinnel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon szeretek ilyenkor egy ilyen keresztmetszetet kapni arról, hogy mit is csinálnak hallgatóink, miközben bennünket hallgatnak. Érkezett például egy ilyen üzenet. Szia, én egy önkéntes tűzoltó egyesületnél vagyok készenlétben, és ott hallgatunk benneteket. Üdv, egy önkéntes tűzoltó. Hát most nektek is lehetnek keményebb napok, ugye, akár a különböző tüzek miatt, akár pedig már mint a bozott tüzekre gondolok, akár amikor ugye a viharok söpörnek végig rajtunk. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy láblógázós műszakot kívánok nektek. A következő üzenet. Szia, mosolygos szép napot kívánok, kedves Piros. Én autóbuszvezető vagyok, úton Nagykátáról Cegléd felé. Nagyon jó a műsor, mindig titeket hallgatlak. Csongor vagyok. Csongor, akkor nektek pedig jó utat kívánok, és akkor a következő összeállításban biztos találsz te is, meg az utasok is kedvetekre való zenét. Érkezik majd a Cool and the Gang, a Cherish-sel, a Labustól a Sweet Dreams-szól, most pedig jöjjön Phil Collins Two Hearts slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, I Don't Wanna Miss a Thing, jöjjön az Aerosmith slágere. És hozzunk egy kis diszkógömbös csillogást a délutánba az Abbával.

0: Queen, ezt a slágert is játszom majd egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1 klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktár készletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a JP Auto márka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a jpauto.hu oldalon.
13: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
14: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű. Ma lejárnak a régi könyvformátumú személyik. A héten is fellépnek a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sürgős és soron kívüli egyeztetést hívott össze Forsthoffer Ágnes. A jelenleg a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök, a miniszterelnököt és a frakció vezetőket hívta tárgyalásra a hazánkat sújtó rendkívüli kánikula és aszály miatt. Magyar Péter kormányfő az eddigi és a várható intézkedésekről tájékoztatta a frakció vezetőket és kérdéseket is fogadott. Az ezt követő sajtótájékoztatón egyebek mellett arról beszélt a miniszterelnök, hogy a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok példás segítették, hogy stabil maradjon az energia és vízszolgáltatás. Arra is kitért, hogy egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően, de a teljes leállás lehetősége továbbra is fennáll. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagyrészt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. 8 vármegye 43 településén lépnek fel a vérszívók ellen, közölte a katasztrófavédelem. Biológiai gyérítés lesz a többi között a Békési és Csongrád-Csanádi holtágakban, kémiai írtásra pedig Baranyában, Csongrád-Csanádban, Fejér és Somogy vármegyében lesz szükség. A Tiszatónál ugyancsak fel kell lépni a szúnyogok ellen, a legtöbb bosszúságot egyébként a tigris szúnyogok okozzák. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öböl menti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esélyét a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a hallgatókat egy óra után, 4 perccel. Vágó Piros vagyok, és töltsük együtt még ezt a 60 percet, amit mi megtöltünk nagyon jó slágerekkel, a Bestiáktól, a Black Eyed Peas-től. Igen, változatos lesz a kínálatunk, kezdünk már is a Modern Talking-gal.

0: nyertem.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A reggel, ami szintén nem nagyon hoz frissülést, bár valamennyit azért mindenképpen, de ahogy Iri írt a mezőtúrról, nála bizony még reggel is 30 fok volt. Nekem nincs hőmérőm, de azt érzékeltem, hogy most igazából semmilyen friss levegő nem jött be. Elméletileg holnap talán 1-2 fokkal hűvösebb lesz majd a hajnal a reggel, úgyhogy talán egy picit jobban át tudunk majd szellőztetni. Hallgatóinktól pedig kérdeztük, hogy ki miközben hallgatja a rádiót, tehát mit csinál éppen. Mark Shelby ezt írta: szia Piros, én Ausztriából hallgatlak meló közben, postás kocsiból csak úgy repkednek ki a csomagok a jó zenének és a jó műsornak hála. Sokkal gyorsabban telik az idő. Lassan kész vagyok, pihenek egyet, és csapatok haza a családomhoz. Imádom a műsort. Köszönjük szépen, hát akkor biztos vagyok benne, hogy a következő percek összeállítása is elnyeri majd a tetszésed. Pinkel a Húnyúval folytatom, Aucsilla is érkezik. Ígértem a diszkogömbös Csili Vilit, jön az Abba és a Dancing Queen, most pedig már Léne Marlint halljuk.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az egész ország küzd a forrósággal, a szárassággal, és mindazzal, amit ez von maga után. Debrecenben például egyes fokozatú vízkorlátozást vezettek be a mai nappal, ami azt jelenti, hogy nem szabad locsolni, a medencéket tölteni, autókat mosni, és így lekapcsolták a szökőkutakat is. De tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, mi otthon is tudunk tenni annak érdekében, hogy csökkenjen a vízfogyasztásunk. De ha abba belegondolunk, hogy amikor nincs víz, és tényleg csak egy kancsó vízben kell tetőtől talpig lezuhanyoznunk, azt is meg szoktuk tudni oldani. Tehát akkor most is zárjuk el. Fogmosás közben, zuhanyzás közben tényleg csak annyi időre nyissuk ki a csapot, amíg bevizezzük magunkat, és amíg aztán lemossuk magunkról a szappant. Egyébként azokat a dolgokat, amiket a konyhában kézzel szoktam mosogatni, hasonló módszerrel szoktam elmosni. És a másik nálam például mindig van egy nagy vajling tele vízzel, az a gyümölcs és zöldség mosó, amit egy párszor használok, jó néhányszor, és aztán ezzel a vízzel locsolom meg a teraszos növények egy részét, mert nyilván nem jut az összesre abból az egy vajlingból. Nem irigylem azokat a párokat sem, akik több hónapnyi, vagy lehet, hogy akár egy-két éves tervezés, szervezés után ezekben a napokban mondják ki a boldogító igent, például ezen a hétvégén, addigra talán valamelyest majd enyhül a hőség. Mi viszont akkor már is folytatjuk Billy Idol-lal és a Wire Wearing-el a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3:42 elmúlt már egy perccel. Megérkezett Nyerges Iza kolléganőm, ő lesz majd a délutánban, és nem csak ezen a délutánon, hanem egész héten Dénes Tamás hangja itt a délutáni műszakban, és látom, hogy rögtön majd egy Queen slágerrel indít. Brian May-nek pedig ez a nap szerintem valamilyen szinten még mind a mai napig örömünnep, ugyanis 2007-ben ezen a napon nyújtotta be csillagászati doktori disszertációját. Bizony több mint 30 évvel azután, hogy abba hagyta a tanulmányait. Annak idején még fizika-matek szakon szerzett alapdiplomát, és aztán utána elkezdte a doktori kutatását a bolygóközi porról, de nyilván a Queen világméretű sikerei elmosták azt, a bolygóközi port nem, de azt, hogy ő ezzel foglalkozzon, azzal igen. És több mint 30 év kihagyás után visszatért aztán a tudományhoz, Tenerifén végezte el a kutatásait, ahol az állatövi porfelhők kialakulását vizsgálta, és a munkájával egyébként nem csak úgy lárpurlár járult hozzá az asztrofizikához, hanem segítette például a NASA-t is több űrmisszióban. Úristen, de nehéz kimondani ezt a szót, hogy űrmisszió. Igen, szóval, hogy segítette, sőt, mi több, még himnuszt is írt a NASA New Horizons missziójához, New Horizons címmel. Szóval, Jézus kezd majd Queennel, én pedig most folytatom Mike Oldfield-del, Maggie Reilly-vel a Two Friends-ben a Retro Rádióban.

0: zenélgetők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Biztos, hogy a délutánban is lesznek ilyen lendületes zenék, és akkor hogy jöjjön egy másik női hang, Nyerges Iza a délutánban, én pedig köszönöm a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 ezer forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
1: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
6: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
5: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.store insider.hu oldalon.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
10: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
13: Igen.
12: És ez?
13: Igen.
14: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
15: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
16: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
17: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet?
4: Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
13: Ne várj, használd az Urzinolt.
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Az energiaválságról egyeztetek a Sándor palotában. 8 megyében gyérítik a szúnyogokat. Jönnek az év legszebb hullócsillagai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzeti összefogást sürgetett a köztársasági elnöki jogkörök egy gyakorló házelnök a rendkívüli hőség és az energiabiztonsági helyzet miatt. Forsófer Ágnes a Sándor palotában egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel. A házelnök hangsúlyozta, a kialakult helyzet mindenkit érint, ezért a politikai szereplőknek együtt kell működniük. Magyar Péter azt mondta, egy ilyen válsághelyzetben a pártpolitikai viták helyett szakmai együttműködésre és nemzeti összefogásra van szükség. 8 megye 43 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közölte, Békés és Csongrád-Csanád megye egyes holtágaiban légilárva gyérítést végeznek, több településen pedig a kifejlett szúnyogok ellen permeteznek. A hőség is az asszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágoknál és a kertvárosokban továbbra is szükség van a védekezésre. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
20: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
19: Különleges estére készülhetnek a csillagászat szerelmesei augusztus 12-én. Naplementekor részleges napfogyatkozás lesz látható, éjszaka pedig tetőzik a Perseidák meteorraj. A szakemberek szerint kedvező időjárás esetén óránként akár 70-90 hulló csillagot is megfigyelhetünk, ráadásul idén a holdfénye sem zavarja majd a látványt. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Továbbra is él a piros figyelmeztetés a hőség miatt, úgyhogy elkelnek a hűsítő muzsikák, jön a Rigiére és a Vamos a la Playa, amit úgy lehetne fordítani. Megyünk a strandra, jön a KFT és a balatoni nyár, és itt egy csipetnyi varázslat is, amiről Freddie Mercury gondoskodik.

mit is tesz a Balaton, nem tud olyat csinálni, hogy én kiszeressek belőle, ezt szoktam mondani, amikor a balatoni nyaralásokra gondolok. Gyerekkoromban nagyon sok időt töltöttem Balatonfenyvesen, és nekem tényleg egy örök szerelem maradt a magyar tenger. Persze, látom én is, hogy változik a világ, és látom azt, hogy a fapados járatok megjelenésének köszönhetően már nem feltétlenül mindenki a balatoni nyaralásra vágyik, hanem távolabbi úti célokat is bőséggel és szívesen választanak az emberek, és azt is látom, hogy az árak színvonala, ahogy a KFT és a Balatoni Nyár című sláger is megénekli, elképesztő tud néha lenni, és az a fajta életérzés, hogy hozzák a számlát, és nem hiszünk a szemünknek, az már bizony abban a slágerben és napjainkban is megjelenik, ha a Balatonnál nyaralunk, de mindettől függetlenül én nagyon nagy szeretettel gondolok a magyar tengerre, úgyhogy egy picit irigykedem is azokra, akik most ott vannak és tudnak csobbanni. Jön a KFT és a Balatoni Nyár, előtte pedig még Stevie Wonder, Paul McCartney-val duettezik, és DJ Bobo is hozza az Everybody-t. Music is what I'm living for.

pálya, amit úgy lehetne lefordítani, hogy batyogunk a strandra, és hát milyen jó is lenne, igaz, hogyha nem kéne dolgozni ebben a pillanatban, hanem lehetne csobbanni és hűsölni. Szeretnék szólni, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel több strand is úgy döntött, hogy ingyen beengedik a látogatókat, akik úgy érzik, hogy konkrétan most már felforr az agyvízük. Többek között például Pécsett a hullámfürdőben is meg lehet mártózni a medencében. Sőt, Balaton-Almádi önkormányzata is úgy döntött, hogy a reggeli órákban, illetve este 7 óra után mind a 4 amúgy fizető strandra teljesen ingyen és bérmentve beengedik naponta 2-szer is, ahogy mondtam, azokat, akik úgy érzik, hogy nem bírják már elviselni a hőséget, és szeretnének megmártózni a tóban. Szóval, hogyha nem a munkahelyükön vannak ebben a pillanatban, vagy lassan lejár a munkaidő, akkor akár a strand felé is vehetik az irányt. Ez a Riviera és a Vamos a la Playa, vagyis a Megyünk a strandra.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Engem Nyerges Izabellának hívnak, és ezen a héten Dénes Tamást helyettesítem. De hogy olvasgatom ebben a pillanatban az SMS falat, látom, hogy sokan még Vágópiros kérdésére reagálnak, aki ugye azzal kapcsolatban faggatta önöket kettő előtt, mielőtt jöttem, hogy ki, hol, milyen körülmények között, milyen tevékenység közben hallgat bennünket. Krisztián azt írja, hogy orvosházi, de ebben a percben pápán dolgozik, és egy nappalit vés. Hát, el kell a segítség a jó zenékkel. Kitartás minden dolgozónak, és természetesen a Retro Rádió műsorvezetőinek is. Krisztián, hasonló szépeket, jókat neked is. Hogyha vésel, akkor gondolom létrázol is. Na hát, nem irigyellek ebben a közel 40 fokban. Jön a Fence és a Flames of Love, a szerelem lángjai is fűtenek még pluszban bennünket a következő slágerben. Aztán remélem, hogy ahogy lejár a munkaidő, tudsz majd csobbanni, csak úgy, mint a többi retro hallgató is.

Slágerei Retro Rádió. Az éjszakák forrósága még Szandra slágerében is megjelenik, jön az In the Heat of the Night, és hát valóban annyiban igaza van, hogy az éjszakát a legnehezebb elviselni, nappal még csak-csak el tud az ember menekülni mondjuk a strandra, vagy a munkahelyre, ahol van légkondi, esetleg le tud zuhanyozni 10-szer is egymás után hideg vízben, na de az éjszaka az a legnehezebb, olyankor csak forgolódunk és imádkozunk, hogy legyen már reggel. Na de egy kedves barátom nagyon találékony és a lelemény tippet adott azzal kapcsolatban, hogy hogyan is segíthetünk magunkon, a következő egy órában erről is mesélek majd. És ahogy ígértem, közben szólnak a szuper jó retro kedvencek, Szandra is énekel. És a magyar kedvenceinkről sem feledkezünk meg, Cserháti Zsuzsa és Berecki Zoltán is

0: A változatos retro kedvencek társaságában nagyon hamar elrepül a délután, és este 6-tól pedig már érkezik a kívánság műsorunk is.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: Az energiaválságról egyeztettek a Sándor palotában. 8 megyében gyérítik a szúnyogokat, jönnek az év legszebb hullócsillagai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzeti összefogást sürgetett a köztársasági elnöki jogkörök egy gyakorló házelnök a rendkívüli hőség és az energiabiztonsági helyzet miatt. Forsófer Ágnes a Sándor palotában egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel. A házelnök hangsúlyozta, a kialakult helyzet mindenkit érint, ezért a politikai szereplőknek együtt kell működniük. Magyar Péter azt mondta, egy ilyen válsághelyzetben a pártpolitikai viták helyett szakmai együttműködésre és nemzeti összefogásra van szükség. 8 megye 43 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közölte, Békés és Csongrád Csanád megye egyes holtágaiban légilárva gyérítést végeznek, több településen pedig a kifejlett szúnyogok ellen permeteznek. A hőség is az asszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágoknál és a kertvárosokban továbbra is szükség van a védekezésre. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
8: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
7: Különleges estére készülhetnek a csillagászat szerelmesei augusztus 12-én. Naplementekor részleges napfogyatkozás lesz látható, éjszaka pedig tetőzik a perszeidák meteorraj. A szakemberek szerint kedvező időjárás esetén óránként akár 70-90 hullócsillagot is megfigyelhetünk, ráadásul idén a holdfénye sem zavarja majd a látványt. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Csaba SMS-e szerint az M5-ös autópályán a 42-es kilométernél a belső szalagkorlátnak ütközött egy kamion. A hatóság még nincs ott, de erősen torlódik a forgalom. Vezessen mindenki óvatosan. Csabi, köszönjük az infót. A Pet Shop Boys-szal hálás

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Ket is megviseli a kánikula. Szoktam mondani, hogy a melegben lelassulunk, figyelmetlenebbek leszünk, és nő a reakcióidőnk, úgyhogy legyenek óvatosak már csak azért is, mert Krisztián SMS-e alapján az M1-es Pest felé vezető oldalán baleset van a terelt sávban, a Herceghalmi lehajtó után, és korábban Csabi pedig azt osztotta meg velünk, hogy az M5-ös autópályán a 42-es kilométernél ütközött a belső szalagkorlátnak egy kamion, ott is torlódik a forgalom. Liliék is úton vannak az ő SMS-e alapján az édesanyjával, Györgyivel, Bécs felé haladnak a reptér irányába. Először utazik teljesen egyedül a kis barátnőjéhez Franciaországba, és közben szól a Retro Rádió. Lili, nagyon jó utat neked, ez egy nagy kaland lesz, ahogy most így az SMS-edben leírtad. Szeretnék küldeni egy slágert azoknak, akik ebben a pillanatban is forró kocsikban aszalódnak. Ez az Erasure és a Take a Chance on Me.

0: Heat of the Night, az éjszakai hőség még az ő slágerének a címében is megjelenik, és valóban éjszaka a legnehezebb elviselni szerintem a meleget, hiszen nappal még azért, amíg ébren vagyunk, tudunk ellene tenni, ihatunk jeges limonádét, zuhanyozhatunk, behúzódhatunk valahová, ahol van árnyék vagy légkondi, szóval ott még egy kicsit szabadabbak vagyunk. Na de éjszaka, amikor nem tudunk aludni, csak forgolódunk az ágyban, tényleg az borzasztó. Egy kedves barátom, aki cica tulajdonos, nagyon leleményes ötlettel állt elő, van két gyönyörű macskája, és szeretett volna nekik segíteni, úgyhogy vásárolt ilyen cica hűtő matracot, amit be lehet tenni a hűtőbe, a mély hűtőbe, és akkor utána a cicák rá tudnak feküdni, hűsölni. Na hát a macskái viszont valami miatt nem barátkoztak meg ezzel a modern eszközzel, és az én kis barátom viszont úgy döntött, hogy akkor nem hagyja parlagon heverni, úgyhogy nyáron fogta, szépen lehűtötte ezt az állatoknak gyártott eszközt, és betette a lepedő alá az ágyba, és ő maga feküdt rá. Saját bevallása szerint abszolút jól működött a dolog, mondjuk egy olyan órán át tudott enyhülést és felfrissülést nyújtani, ami talán pont addig elég, amíg valahogy nagy nehezen elalszunk. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek ebben az iszonyatos hőségben. Hát igen, sajnos ez, amit most mérünk, hőmérsékleti csúcs, még fölfelé megy, a hét közepén akár 42 fok is lehet. Tehát ez a pár nap most valóban a túlélésről szól, vigyázzanak magukra, igyanak sokat, és nyilván, amit mindig elmondunk, kenjék a bőrüket a megfelelő UV-védelemmel ellátott krémekkel, a szuper jó retro slágerek között, ahogy ígértem, hamarosan Sandra énekel. És nem sokára ellátogatunk a legforróbb munkahelyekre is, ahonnan önök írtak SMS-t.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Gerendai Károly, vállalkozó, kulturális menedzser, fesztiválszervező, az első magyar Michelin csillagos étterem tulajdonosa, aki régi új vezetője a Sziget Fesztiválnak. Várunk mindenkit este 8-tól Gerendai Károllyal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

slágerei Retro Rádió. Ha bármikor panaszkodni támadnak kedvem azzal kapcsolatban, hogy milyen melegem is van, akkor mindig eszembe jutnak azok az SMS-ezők, akik iszonyatosan forró munkahelyeken dolgoznak. Ma már kaptam SMS-t öntödéből, kaptam SMS-t konyháról, ugye a vendéglátás sem egyszerű ilyenkor. Egyes konyhákon szerintem az is lehet, hogy akár 50-60 fok is lehet. Biztos vagyok benne, hogy az ottani szakácsok, mosogatók, kézilányok megisznak vagy 6-7 liter folyadékot, és szerintem mindet kiizadják, szóval nagyon vigyázzanak magukra, és a legutolsó SMS-en pedig egy patyolatból érkezik, ott hallgatnak bennünket a 170 fokos vasaló mellett. A főnöknek üzenjük, hogy nagyon meleg van, én meg nektek üzenem, hogy kitartás, és köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, aki ebben a pillanatban is be kellett menjen, nem tudott otthon maradni home office-ban, mert nem olyan jellegű feladatot végez. Tudom, hogy meleg van, és tudom, hogy mindenki feszültebb ilyenkor, de remélem, hogy én is tudok egy picit segíteni.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádióm. Sosem felejtem el azt a retro hallgató urat, aki betelefonált egyszer és elmesélte, hogy kisgyerek korában ő volt a csókkirály a suliban. 2 forintot szedett fejenként a lányoktól, hogy megtanítsa őket csókolózni. Jön a Hungária és a csókkirály.
1: Ő a csókkirály.
2: Király.
1: Ő a csókkirály.
0: És a külföldi sikerek közül is az egyik legboldogabb szó lesz Pharrell Williams és a Happy. Remélem, hogy az extrém meleg önöknek sem szegi kedvét. Jövünk vissza a Szuper Jó Retro kedvencekkel a hírek után.
3: Műsorajánló.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
5: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
3: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
3: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban!
8: Üzemkészek a tartalékerőművek. Tehetséggondozó programot indít az iparkamara. 2 meleg rekord is megdőlt a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szükség esetén azonnal üzembe helyezhetők a tartalékerőművek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti frakció vezetőkkel tartott egyeztetés után. Elmondása szerint a litéri erőművet, valamint a mátrai erőmű 2 blokkját már felkészítették, és ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Hozzátette, az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése akár 500 megawattot is elérhet, de ha a helyzet úgy kívánja, kötelező korlátozásokat is bevezethetnek. A kormányfő arra is kérte a parlamenti pártokat, hogy saját közösségeikben lépjenek fel a dezinformációk terjesztése ellen. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is átadnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyik programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
9: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
8: 2 meleg rekord is megdőlt tegnap Budapesten. A Hungaromet szerint a Jánoshegyen minden eddiginél melegebb volt a hajnal, 25,8 fokot mértek. Délután pedig Lágymányoson 39,4 fokkal új napi meleg rekord született a fővárosban. Elismerte felelősségét egy japán cég, miután 2 dolgozója életét vesztette egy földrengést követő robbanásban. A vállalat a földrengés után arra utasította az alkalmazottakat, hogy térjenek vissza a bevásárlóközpontba, ahonnan épségben kimenekültek, és vigyék a pénztárban lévő készpénzt a szépbe. Nem sokkal később robbanás történt az épületben. A cég később elismerte, hogy hibás döntést hozott, és bocsánatot kért az áldozatok családjától. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A zenészek között Elton Johnnál nagyobb képzőművészet rajongót nem ismerek. Óriási magángyűjteménye van, többek között fotográfiából is. 7000 művészi alkotás, boldog és büszke tulajdonosa Elton John énekel.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évek.

Rádió. Egy kedves barátnőmnek az albérletében nem volt annó légkondicionáló berendezés, és sokat nevettünk azon, hogy mondta, hogy amikor már nem bírták tovább a párjával, akkor elmentek a moziba, és ott hűsöltek, mert hogy ott legalább volt légkondi. Hát, hogyha ebből indulok ki, akkor én az Odüsszeiát tudom most a figyelmükbe ajánlani, nem csak azért, mert egy ilyen igazi sztárparádéval megszórt hatalmas és látványos alkotás, hanem azért is, mert 3 órás a film. Tehát, ha erre ülünk be a moziba, akkor 3 órán át garantáltan lesz légkondi. A Bananarama és a Help szól a Retro Rádióban, és előtte még meghallgatjuk a Joyride-ot is. Én ezekkel a változatos retro kedvencekkel próbálok segíteni. Én vagyok a hangulatfelelős Makánikulában.

0: Retrórádió közlekedési hírek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retrórádió. Az extrém hőség nagy terhet ró a sofőrökre is, sok a baleset az utakon. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két baleset is történt. A 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél pedig a belső sávot zárták le. Itt Újhartyánnál 10 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, legkésőbb az 53-as jelű Örkény csomópontban letérve az 5-ös főúton kerüljön. A 37-es főúton az Ongai leágazásnál két személyautó ütközött a 4-es kilométernél. A Szerencs felé vezető oldalon a külső sávot zárták le. Az 55-ös főúton pedig Baja és Csávoly között gyulladt ki egy kamion a 92-es kilométernél. A műszaki mentés miatt a főutat lezárták, és továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is. Balesetmentes közlekedést.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Minden a meleg és a kánikula körül forog ezekben a napokban, ezekben a pillanatokban, ami teljesen érthető, a túlélésért küzdünk, azokon a munkahelyeken és azokban a pozíciókban is, ahol van valamilyen nehezítő tényező. Azt írja nekem valaki, kedves Iza, képzeld, a férjem most nappalos műszakban dolgozik éppen egy kőolajfúró berendezésnél. Ez kőkemény fizikai munka, beöltözve, overált, csizmát, védősisakot és kesztyűt is viselnek ebben az extrém hőségben. Hát akkor őt nem irigylem, és igazán megérdemli, hogy amikor hazaér a munkából, akkor vagy egy finom, hideg, hűs gyümölcsleves, vagy esetleg egy ilyen főzés nélkül elkészíthető kapros, uborkás, joghurtleves várja, vagy valamilyen olyan finomság, ami az ő kedvence. Ezek a fogások most csak azért jutottak eszembe, mert ezek talán hozhatnak némi enyhülést ebben a hatalmas nagy kánikulában. Los del Rio Macarena, ez az, ami szól a következő percekben, előtte pedig még Paul Young is elénekli nekünk a

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Nickelback slágere a Rockstar kapcsán azon filozofálgattam itt így magamban, hogy vajon mit tesz valakit igazi rockstárrá, és arra gondoltam, hogy hát nyilván nem csak az, hogy rockzenét játszik, hanem valamilyen erősen karizmatikus személyiség is kell hozzá, és anno a 90-es években még az is nagy divat volt, hogy igazán rossz fiúsan kellett viselkedni, tehát a rockstárokról sokszor volt olyan hír, hogy szétrombolták a szállodai szobát. Mostanában már szerintem nem divat a vandalizmus, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert én ezt a tulajdonságot sose szerettem. Jön a rockstar! Hey, I wanna be a rockstar. És a nyárias slágerek is fokozzák a hangulatot ebben a közel 40 fokban itt a Fiesta és a Jött veled a nyár! Jött veled a nyár!

0: kívánság műsorozunk is, úgyhogy a 0620-22-22-122-es szám hamarosan él.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
9: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
15: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
16: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
18: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad! Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
19: Itt egy Orlen.
20: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
21: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
22: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
6: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
1: Készenlétben a tartalék erőművek, akcióban a fogyasztóvédők, erdőtüzek pusztítanak Washington államban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha kell, azonnal elindíthatók a litéri erőmű és a mátrai erőmű tartalék blokkjai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után. Pakson jelenleg még egy turbina működik, amelyet várhatóan legfeljebb néhány napig tarthatnak üzemben. A kormányfő szerint az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkenése akár 500 megawattot is elérhet, kötelező korlátozásra pedig csak akkor lenne szükség, ha ez nem bizonyul elegendőnek. Hangsúlyozta, lakossági korlátozásra és ellátási zavarra jelenleg nem számítanak. Célvizsgálatot rendelt el a szociális és családügyi miniszter a kórházakban maradt csecsemők ügyében. Kátai Német Vilmos közölte, országosan több mint 320 gyermek vár arra, hogy megfelelő helyre kerülhessen, addig átlagosan több mint 105 napot töltenek kórházban. A miniszter szerint fel kell gyorsítani az elhelyezésüket segítő eljárásokat, emellett kiemelt támogatást kap a csecsemő ringató program is. Ennek keretében önkéntesek járnak be a kórházakba, hogy ringassák, tolják babakocsiban és foglalkozzanak a család nélkül maradt kisbabákkal. Több hiányosságra is fényderített a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken. Az első hónapban csak nem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta el rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban a higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztették.
1: Továbbra is pusztítanak az erdőtüzek Washington államban. Legalább 600 épület semmisült vagy rongálódott meg, a lángok több mint 7700 hektárt érintenek. A hatóságok vészhelyzetet hirdettek, mert az erős szél és a száraz idő miatt a tüzeket egyelőre nem sikerül megfékezni. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az M3-as autópályán több helyen is forgalomterelés nehezíti a közlekedést. Az Útinform közlése szerint 60 és Gyöngyös között Vásárosnamény felé a belső sávon, illetve a szemközti oda a belső sávján halad a forgalom. Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv használható. Az M70-es autópályán Letenye térségében az M7-es felé vezető oldalt teljesen lezárták hídépítés miatt. A Horvátország felé tartókat a 7-es főútra terelik. Közben a 47-es főúton Berettyóújfalu határában egy vasúti átjáró átépítése miatt teljes útzárban, a forgalmat a 42-es főút felé irányítják. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
25: Balaton Almádiban Sisi és Noémi az egyik strand retro büféjében ebben a pillanatban is az 50 fokos konyhán dolgoznak, és egy kedves kollégájuk éppen ezért gondolt rájuk,

90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágere.

Slágerei Retro Rádió. Ma délután említettem egy kedves barátnőm történetét, aki annó, amikor nem volt légkondija, az albérletében elment a moziba megnézni egy-egy jó hosszú filmet, hogy addig legalább ott hűsöljön. És Zsó az SMS-ében erre reagál. Kedves Izabella, sziasztok retro hallgatók! Sajnos most a mozikban sem lehet nagyon hűsölni, mert az energiafogyasztás csökkentése miatt ott is vagy kikapcsolták a légkondikat, vagy csak szakaszosan magasabb hőfokbeállítással üzemeltetik. Mindenkinek kitartást ebben a rekkenő hőségben. Zsó, köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Igazából ez egy nagyon-nagyon fontos téma ebben az időszakban, és én is sokkal jobban odafigyelek rá, hogy az apró szokásoknak a tudatos megváltoztatásával hogyan tudok most egy picit én is többet tenni az országunkért. Gondolok itt ilyen dolgokra, hogy amikor például fogat mosok, akkor közben elzárom a vizet. A zuhanyzással ugyanez a helyzet, a szappanozási szakaszban nem folyatom feleslegesen, és a 3-4 villany sem ég most esténként a lakásban, hanem felváltva megyünk egymás után a párommal, és kapcsolgatjuk le a másik után a dolgokat, szóval önök is tegyenek hasonlóképpen, ez a sok-sok pici apró változtatás is sokat számíthat. Run DMC és az Aerosmith közöse a Walk This Way következik a Retro Rádióban, előtte pedig még itt az Inner Circle és a Sweat is.

Rádió. A Paradicsom című slágert hallgatjuk meg hamarosan a Hooligansnek és Lotfi Beginek köszönhetően, amiről nem csak a mai ebédem jut eszembe, hanem az is, hogy ennek a hónapnak, az augusztusi hónapnak az utolsó szerdáján, augusztus 26-án rendezik majd meg Valencia közelében Spanyolországban a híres La Tomatina Fesztivált. Tudják, ez az, amikor iszonyatosan sokan, mondjuk olyan 22 000-en kimennek az utcára, és egy órán keresztül dobálják egymást paradicsommal. Hát gyakorlatilag lehet mondani, hogy térdig gázolnak egy idő után már a paradicsom szószban. Itt olyan 120 tonna túlérett fogyasztásra már nem alkalmas paradicsomot használnak fel. És egyébként ez a fesztivál 1945-ben alakult egy teljesen spontán utcai összetűzés után. Mára viszont már a világ egyik legnagyobb turisztikai látványossága. Jegyet kell rá venni, mert a biztonsági szabályok miatt minden évben korlátozzák a résztvevőknek a számát, tehát egy bizonyos mennyiségű embert engednek oda paradicsomban fürdeni, szó szerint. Egyszer majd lehet, hogy én is eljutok és megnézem. A Hooligans következik a paradicsommal, és előtte még itt a Kommunárc is.

Slágernek köszönhetően jön a Steve Miller Band és az Abrakadabra. Varázslat pedig a kívánság műsorban is sokszor előfordul. Van, hogy barátok kibékülnek, akik már évek óta nem beszéltek egymással. Az is előfordul, hogy valaki megkéri a szerelmének a kezét. De olyat is hallottam már, hogy a kívánság műsor által sikerült egymásra találnia olyan testvéreknek, akik az elmúlt 40-50 évet teljesen egymástól külön kellett, hogy töltsék. Szóval egészen elképesztő, varázslatos történetek. A 0620-22-22-122-es szám mostantól él, ön is részese lehet a kívánság műsornak. Ha szeretné üzenni a szeretteinek, akkor forduljon hozzám bizalommal. Előtte pedig még, ahogy ígértem, Steve Miller Band.

Hírek után a két órás esti kívánság műsorunk, és hát meg is érkezett rögtön az első SMS. Kedves Izabella, a kisunokám Réka a mai napon ünnepli a 31. születésnapját. Ebben a pillanatban úton van a szelidítóhoz, és közben hallgatja a Retro Rádiót. Szeretném itt országvilág előtt megköszönteni. A nagyija üzeni neki, hogy nagyon szereti, boldog szülinapot kíván, és milliószor puszíja. Az én ajándékom a Michael Jackson

0: Egy jó pörgős, dinamikus sláger, ami akár szülinapi ünnepléshez is tökéletes. Jó pihenés neked Réka a szelidítónál. Indul a kívánság műsor.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Gerendai Károly, vállalkozó, kulturális menedzser, fesztiválszervező, az első magyar Michelin csillagos étterem tulajdonosa, aki régi új vezetője a Sziget Fesztiválnak. Várunk mindenkit este 8-tól Gerendai Károllyal, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig meg éri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti hékrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
11: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
12: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
19: Egyelőre működik az utolsó turbina pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagy fogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
8: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
19: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vizesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében továbbra is több korlátozás lassítja a forgalmat. Az északi csomópont átépítése miatt több fel- és lehajtózár van, Kunszállásnál pedig mindkét irányban csak a külső és a leállósáv járható, tájékoztatott az Útinform. Az M43-as autópályán Szeged elkerülő szakaszán lezárták a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel- és lehajtóágát. Észak-kelet Magyarországon pedig a 49-es főúton az M49-es autót építése miatt több helyen is félpályás korlátozásra és sávelhúzásra kell készülni. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Mostantól beizzítom a telefonkészüléket, fel is veszem, ha hívnak. Legalábbis, ha nem lesz tömeg és tumultus, én Nyerges Izabella vagyok. Ez pedig itt a két órás esti kívánságműsorunk Michael Jacksonnal és a Beddel. Csörögjenek bátran!

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a két órás esti kívánság műsorunk. 8-ig az Abaházi Presszóig tudnak itt garázdálkodni, idézőjelbe teszem, tudnak üzenni a szeretteiknek, hívjanak bátran, meg SMS-ezzenek is. Jó estét!
1: Szia, de jó hallani a hangolat. Beszenyi Marianna vagyok, Törökszent Miklósról.
0: Szia!
1: De jó híret mondok, sikerült a műtétem, a szürkehályú műtétem, és a sajának szeretnék üzenni, hogy ha lehet, akkor hívjon már fel engemet, mert nagyon várnám a hívást.
0: Mielőbbi teljes felépülést kívánok neked, és tovább is adom gyorsan a lehetőséget, mert nagyon-nagyon sokan hívják már most a kívánság műsort. Haló, haló!
2: Jó estét kívánok, én Mónika vagyok. Szeretnénk küldeni Veronikának meg Jánosnak egy szép szerelmes dalt, meg üzenem nekik, hogy nagyon szeretnek, hogy vannak nekem.
0: Honnan telefonálsz, és kik ők neked, akiket felsoroltál?
2: Szomszédom, jó szomszédom.
0: Igen, és honnan telefonálsz?
2: Nagyecedről.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánnál?
2: Hát, hogy nagyon szeretem őket, meg hogy jó szomszédom van. Meg olyan nekem Veronika, mint a barátnőm, vagy meg a testvérem.
0: Biztos, hogy nagyon fognak örülni neki, hogy telefonáltál. Meglepjük őket egy szuper jó slágerrel, ez Duffy és a Mercy a Retro Rádióban.

0: Slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor. Jó napot kívánok!
1: Halló, jó estét! Kerékmegy Nóra vagyok, és egy balesetet szeretnék bejelenteni.
0: Igen, mondhatod nyugodtan.
1: Szia, Iza, te vagy!
0: Igen, parancsolj, hallgatlak!
1: Szia, az M3-ason Bagot követően Gödöllő Pest irányába történt most a szemem előtt egy nagyon nagy baleset, és mind a két oldalra átcsapódtak az autók hatalmas füstfelhővel, úgyhogy szerintem nagyon nagy torlódásra lehet számítani pár percen belül.
0: Ó, köszönjük szépen az infót, úgy hallom a hangodon is egyébként, hogy ez ilyen elég sokkoló élmény meg látvány lehetett. Igen. Most neked.
1: Igen, nagyon sokkoló volt. Szerintem egy 4-5 autó biztosan összement, és a 60 felé vezető, Nyíregyháza felé vezető oldalon is sok autó megállt. Nem tudom, hogy személyisérülés történt, de én úgy láttam, hogy szerencsére nem, de nagyon csúnya állapotban vannak az autók, meg a szalagkorlátot is áthasították, úgyhogy nem tudom, hogy mi történhetett.
0: Jó.
1: De mind a két oldalt érinti.
0: Köszönöm, hogy szóltál, és akkor megy cserébe neked egy szuper jó retro sláger ajándékba.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia, ez MC Hammer, és a You Can Touch This a Retro Rádióban. Can't touch this. Can't touch this.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióm. Na, jó hír az az, hogy önnek is sikerült bejutni a Kívánság műsorba. Miben segíthetek? Halló?
1: Szia, Izabella, Papatilla vagyok.
0: Szervusz, honnan telefonálsz nekünk, és kit szeretnél meglepni?
1: Táplánszen keresztül telefonálok, és a lányomat és a feleségemet szeretném meglepni abban jó kis időben. Itthon szabadságolunk, és hát még pár napig együtt leszünk, úgyhogy kitartás ebben nagy melegben.
0: Jó, és mik a programok? Mit csináltok éppen?
1: Hát a nyaralásból már megjöttünk, most itt napozgatunk egy kicsit, még pihenünk, lazulunk, és lassan este lesz.
0: Ez csodálatosan hangzik. Mutasd be nekünk a lányokat, mi az ő keresztnevük?
1: Feleségem Zsuzsanna és a lányom Dóra.
0: Nagyon-nagyon kellemes vakációt, vagy vakációzárást kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen, szia-szia.
0: Én köszönöm a beszélgetést, és szuper jó George Michael sláger lesz az ajándékotok. Ez a Faith.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
2: Minden idők legnagyobb slágerei.
3: Retro. Retro. Retro Rádió. Woo!

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádiómnak kívánságműsort a 0620-22-22-122-es számon érik el. Ha van néhány kedves gondolat, amit szívesen elmondanának itt országvilág előtt a szeretteiknek, akkor forduljanak hozzám bizalommal. Haló!
1: Szia, Izabella, Moni vagyok.
0: Hello, honnan telefonálsz, és kit szeretnél meglepni?
1: Tasról, és az unokámat, Sápi Noelt szeretném meglepni.
0: Mi az apropó, ami miatt pont őrá gondoltál?
1: Hát mert itt van mellettem, és zsakuzizunk, és jó lenne egy kis pörgőzene.
0: Nagyon jó, és mit szeretnél neki üzenni néhány mondatban? Mik azok a kedvességek?
1: Hogy nagyon szeretem, és nagyon jó el vagyunk itt nyáron, igaz?
0: Elhiszem, és még milyen programjaitok vannak azon kívül, hogy medencéztek? Szia!
1: Hát, még a nyári szünet most kezdődött el neki, mert eddig óvodába jár, és akkor még majd kitaláljuk. Fürdőzések, igaz?
2: Nem megy óvodába.
1: Nem megy óvodába, igen.
0: Jó, oké, és figyelj szívem, annyit mondj még el, légy szíves, hogy kik azok, akik még rajta kívül kaphatják a zenét, kik állnak a legközelebb hozzátok?
1: A családom, férjem, lányaim, bejem.
0: Nekik mit üzennél?
1: Azt, hogy szerettem őket, és mindenki legyen boldog.
0: Cukik vagytok így együtt, további jó pancsizást, jön az ajándékslágerre, a Pointer Sisters.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió, engem Nyerges Izabellának hívnak, én vagyok a kívánság műsor háziasszonya. Ha szeretnének üzenni, akkor engem kell hívni a 0620-22-22-122-es számon. Én itt is csücsülök, és fel is veszem a telefont. Jó, csak azért mondom, mert előfordult már, hogy valaki hívott, és az volt az első kérdése, hogy élő emberrel beszéle, vagy üzenetrögzítővel. Halló, halló!
1: Szia, Iza, Sós Kira vagyok, és szeretnénk tőled egy számot kérni a kisfiammal.
0: Jó, hol vagytok, mit csináltok? Mesélj egy picit a napodról, és mutasd be őt, légy szíves!
1: Mi most éppen hazafele tartunk Győrbe Tatáról, a kisfiam 3 éves, és ez a kedvenc száma, most fogja kezdeni majd az óvodát, és most végzett a bölcsödével.

0: Mi az ő keresztneve?
1: Az ő keresztneve Álmos.
0: Oké, de mit csináltatok ma? Hogy telt a napotok?
1: Ma kérlek dolgoztam, a kisfiam pedig a papájánál volt, úgyhogy rettentően jól érezték magukat, mert egész nap kacsákat etettek a tónál, úgyhogy nagyon-nagyon szép napja volt a papával, azt mondta.
0: Nagyon örülök neki, és annyit mondja még így a végére, hogy mik azok a kedves gondolatok, amit a gyermekednek üzennél?
1: Azt üzenem neki, hogy életünk legszebb a ajándéka, és nagyon-nagyon örülünk, hogy itt van végre velünk, hogy nagyon-nagyon sokat vártunk rá.
0: Billy Joel énekli el az ajándékotokat, jön az Uptown Girl a hírek után. Ez a kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es számon este 8-ig az Abaházi Presszóig még elérnek. Szeretettel várom a hívásokat.
2: Műsorajánló.
3: Jön a gyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több Praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
7: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
3: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval, gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
9: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
10: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
11: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
14: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
15: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül, akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi autó márka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a epiauto.hu oldalon.
16: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
17: Igen.
16: És ez?
17: Igen.
18: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
19: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
20: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
21: Spórol az ország, Paks tartja a frontot. Nem csak Magyarországot sújtja a vízválság. Ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli asszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyi igazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahívta a saját márkás vöröshagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneczky Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezette el kisbolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az M1-es autópályán továbbra is jelentős korlátozásokra kell készülni a bővítési munkák miatt. Budapest felé több szakaszon a szemközti oldal belső sávját is használják az autósok, Herceghalónál pedig továbbra is zárva van a lehajtó. Közben az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csak a belső sáv járható csomópont építés miatt. Az Útinform tájékoztatása szerint a Dunántúlon a 11-es főúton Szentendrén burkolat felújítás, Esztergom közelében pedig optikai kábelfektetés okozhat torlódásokat, ezért mindkét helyen érdemes lassabb haladásra számítani. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most! Ezek legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Rollingben azt írja, sziasztok, az M3-ason baleset, körülbelül 40-es kilométer kőnél Nyíregyháza irányába, oda-vissza hatalmas a torlódás, vigyázzanak magukra. Billy Joel énekel a Retro Rádióban, ez a Kívánság műsor.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorban lehet köszönteni névnapot, szülinapot, együtt ünnepelhetjük a házassági évfordulót, szabad békülni, ha valakivel összeakasztották a bajszukat, és az is bőven elég, ha valakit egészen egyszerűen csak úgy meglepnének. Jó estét!
1: Sziasztok! A családomnak szeretnék üzenni egy zenét.
0: Jó, hogy hívnak téged?
1: Andrásnak hívnak.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: Én Miskolc környékéről telefonálok.
0: Jó, kik a családtagok, kik állnak a legközelebb hozzád?
1: Anyukám, apukám és a testvéreimnek szeretném üzenni.
0: Igen, és mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánnál? Fogalmazd meg nyugodtan.
1: Az, hogy mindig is maradjanak ilyen szeretetteljesek, és mindig is vicceskedjenek velünk.
0: Jó, és még annyit árulj el, hogy telik a vakáció, milyen élményeid vannak.
1: Nagyon jól telik, már voltunk külföldön, és megyünk strandra.
0: Szuper, nagyon jó csobbanás neked, és melyik volt az az ország, amit meglátogattatok?
1: Olaszország.
0: Mit tetszett ott a legjobban?
1: Ott a Kolosseum tetszett a legjobban.
0: Örömmel hallom, hogy szép nyári élményeket gyűjtöttél, és akkor a most következő slágernek is ez a címe, hiszen még nem ért véget a vakáció. Ez ATB és a The Summer, vagyis a nyár a retro.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

legnagyobb slágerei Retro Rádium. Foglalkozom picit az eddig beérkezett SMS-ekkel is. Sziasztok! Nagy dobszára Derikének a harmadik születésnapja alkalmából kérek szépen egy szuper jó dalt. Üzenik a szülei, illetve a nagyszülei, a Kárpát és a nagy család, hogy nagyon-nagyon szeretik, és Isten éltesse őt. Hello Izabella, küldj egy jó kis pörgős slágert a kislányomnak Majának és a két barátnőjének, Vivinek és Liának medencézéshez a felvidéki Gútára. Köszönöm, szép napot! Márti fogalmazta meg az SMS-t. Hello Izabella, szeretnénk nagyon nagy ölelést küldeni Ceglédre a Túróci családnak. Üzenjük, hogy köszönjük szépen a vendéglátást, és nagyon hiányoznak Juci, Norbi, Hanna, Kinga. Már alig várjuk, hogy újra együtt legyünk Cegléden. Kedves Izabella, Citromnak üzenem, hogy 8 milliárd mosoly van a világon, de nekem az ő huncut mosolya a világom. Szeretem a sármiát, az eszét és a humorát is. Vigyázzon magára, az aláírás az ő narancsa. Innen folytatjuk az Army of Lovers és a Crucified szól a Retro Rádióban, ahol az SMS-ek és a hívások is a 0620 22 22 122-es számra jöhetnek.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: slágerei Retro Rádió. Itt van velem Istya, aki boldog 25. házassági évfordulót szeretne kívánni Ágiának. Van velem valaki a vonalban is, haló, haló.
1: Szia, Iza, hogy vagy?
0: Jól, köszönöm szépen, kivel beszélek, és kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Gólya Zsolti vagyok, és Andreának szeretnék slágert küldeni.
0: Igen, honnan telefonálsz nekünk, és kicsoda Andrea neked?
1: Budapestről, és a szerelmem Andrea 9,5 éve.
0: Jó, mik azok a kedvességek, amit neki szeretnél üzenni?
1: Hát, hogy maradjon ilyen vidám, engedjen el minden rosszat, és csak a jóra figyeljen.
0: Oké, és hogy telik a vakáció? Voltatok-e közösen esetleg pihenni valahol?
1: Voltunk a hőkupola utáni egy hét rossz időben.
0: Igen, és merre felé? Mi volt a program?
1: Balatonfenyvesen volt.
0: És mivel foglaltátok el magatokat abban a rossz időben, idézőjelbe teszem, annyira nem lehetett vészes?
1: Nem volt, most csak elfújt minket a szél a Balatonpartról, de azért 3 napot tudtunk belemenni.
0: Jó. Jól van, és amúgy akkor társasozás, meg kártyázás, vagy mivel ütitek el?
1: Igen, meg sétálgatás, meg jövésmenés, filmnézés.
0: Jól van.
1: Beszélgetés teljesen jól sikerült azért.
0: De jó, hát igen, a lényeg az az, hogy nem otthon vagyunk, egy kis vérfrissítés, új környezet, és hát nem kell menni dolgozni. A Hip Hop Boys és a Hegyekbe Fönn szól a Retro Rádióban, én ezzel ajándékozlak meg benneteket. Örülök, hogy hívtál. A Hip

Retro Rádió kívánságműsor 0620 22 22 122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, ahol sütemény aláírással küldött nekem valaki SMS-t. Hello Izus, én a páromnak Mariskámnak szeretnék üzenni. Nagyon várom őt, és nagyon szeretem. Hello Izabella, szeretném meglepni a fenti stepperen dolgozó lányokat, hogy tudják, hogy ma is gondolok rájuk. Küldenék egy szuper jó pörgős slágert nekik. Üzenem, hogy holnap találkozunk, de addig is kitartás. Áginak, Majának és Évinek szeretném küldeni. Puszíja őket, Zsófi. Kedves Izus, képzeld, ha jól emlékszem, ma indult el a Retro Abaházi Presszó 6 évvel ezelőtt, úgyhogy boldog évfordulót kívánok ennek a műsornak és az elkészítőinek. Dávid írta az SMS-t. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Halló, jó napot kívánok!
0: Szervusz, tegeződjünk nyugodtan, hogy hívnak téged?
1: Balintnak hívnak, és egy számot szeretnék kérni.
0: Semmi akadálya, honnan telefonálsz nekünk?
1: Szombathelyről.
0: Mi volt a mai programod, elmeséled nekünk?
1: Hát, futkoztunk össze-vissza.
0: Igen? A vakáció idején sok programod van?
1: Igen.
0: Jó, kit szeretnél meglepni?
1: Az öcsémet.
0: Őt hogy hívják?
1: Levente.
0: Levente, oké, és mit üzennél neki? Mik a kedves gondolataid számára?
1: Az, hogy itt vagyok a kocsiba, és itt ugye mellettem a kisöcsém, és hogy ne ütögessen.
0: Aha, jól van, oké, reméljük, hogy csak játékból teszi, de akkor is. Oké, figyelj szívem, mit szeretnél neki még üzenni? Néhány kedves, személyes mondatot.
1: Nagyon szeretem.
0: Jó, és hogy telik a vakáció?
1: Jól. Elmentünk fürödni, mamámnál voltam.
0: Azt a tele vagy programokkal, örömmel hallom. Nagyon-nagyon kellemes augusztust kívánok neked. Jön az ajándéksláger, Rick Astley énekel a kívánság műsorban.

Metrorádió, az utolsó SMS-ek következnek a kívánság műsorban, aztán talán még egy valaki beleférhet, hogy beszélgessünk, viszont lassan-lassan úgy kell készülni, hogy átadom a terepet az Abaházi Presszónak, a kívánság műsorban holnap tudnak majd ismét elérni. Szervusz Izabella, Amerikából hazalátogató barátnőmnek és az apukájának szeretném megköszönni az elmúlt néhány napos balatoni nyaralást. A rekkenő meleg ellenére nagyon jól éreztem magam, most már itthonról küldök sok-sok puszit Katinak és Dezsőnek. Az aláírás: szeretettel, Ági. Hello Izabella, én a családomat szeretném meglepni egy szuper jó nyárias slágerrel. Éppen nyaralunk és közben téged hallgatunk. Mindezt Szabina osztotta meg velem. Kellemes vakációt mindenkinek, aki ebben a pillanatban is pihen. Örülök, hogy ilyen sokan itt vannak velem a Retro Rádió kívánság műsorában. Az ajándékslágerről a Soho Party gondolatban.

Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, a kisfiamnak szeretnék küldeni egy szuper jó slágert ebben a nagy melegben. Kitartást kívánok mindenkinek. Nincs aláírása az SMS-nek, de azért reméljük, hogy célba talál. Szilvi!

0: illetve Lizi, Szabina, Barbie és Kinga is megtaláltak, akik azt írják, hogy el szeretnének köszönni egy kollégájuktól, Pityútól, aki a siófoki patyolatban dolgozott velük együtt, és ma volt az utolsó munkanapja. Pityú, örülök neki, hogy ilyen kedves kollégákkal töltötted az elmúlt időszakot, biztos, hogy jól esik, hogy gondolnak rád. Hello Izabella, kérek szépen egy számot a családtagoknak, az ismerősöknek, a szomszédoknak, és mindenkinek, aki mezőtúron lakik. Szóljon még Szűcs Dániel polgármesternek és minden dolgozónak, az ételhordóktól kezdve a mentősökig, Anikó fogalmazta meg mindezt. És van velem valaki a vonalban is, jó estét kívánok!
1: Szia Liza, én Maja vagyok, és a barátnőimet szeretném elmenni meg a anyukámat.
0: Jó, mutasd be őket nekünk, légy szíves, mondd el a keresztneveiket a barátnőidnek és anyukádnak.
1: Vivi, Olia, Márti.
0: És anyukád?
1: Márti.
0: Ő a Márti. Jó, és mit szeretnél üzenni a szeretteidnek néhány mondatban?
1: Szeretem őket nagyon. Örülök, hogy a barátaim.
0: Jó, hogy telik a vakáció? Mik a közös programok a lányokkal?
1: Hogy így medálkézünk.
0: Helyes, most érkezik még csak az igazi forróság, úgyhogy használjátok ki minden pillanatát, persze vigyázzatok, hogy nehogy megégjetek. A nagyszerű retro kedvencek között igazából veled beszélgettem utoljára. Most Péli Barna, Varga Zsuzsa, illetve Oroszlán Szonya énekelnek, az ő slágerük egyben az Abaházi Presszó nyitánya is, és az ajándék, amit elküldök édesanyádnak és a kis barátaidnak is.
2: Még magamon tartom kicsit a ruhát, még nyújtsuk a percet.
0: Örülök, hogy ilyen sokan itt voltak velem a ma esti kívánság műsorban, és megígérem, hogy holnap folytatjuk. Kettőkor találkozunk, mert Dénes Tomit helyettesítem. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
5: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
8: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
9: Készenlétben a tartalékerőművek, akcióban a fogyasztóvédők, erdőtüzek pusztítanak Washington államban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha kell, azonnal elindíthatók a litéri erőmű és a mátrai erőmű tartalékblokkjai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után. Pakson jelenleg még egy turbina működik, amelyet várhatóan legfeljebb néhány napig tarthatnak üzemben. A kormányfő szerint az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkenése akár 500 megawattot is elérhet, kötelező korlátozásra pedig csak akkor lenne szükség, ha ez nem bizonyul elegendőnek. Hangsúlyozta, lakossági korlátozásra és ellátási zavarra jelenleg nem számítanak. Célvizsgálatot rendelt el a szociális és családügyi miniszter a kórházakban maradt csecsemők ügyében. Kátai Német Vilmos közölte, országosan több mint 320 gyermek vár arra, hogy megfelelő helyre kerülhessen, addig átlagosan több mint 105 napot töltenek kórházban. A miniszter szerint fel kell gyorsítani az elhelyezésüket segítő eljárásokat, emellett kiemelt támogatást kap a csecsemő ringató program is. Ennek keretében önkéntesek járnak be a kórházakba, hogy ringassák, tolják babakocsiban és foglalkozzanak a család nélkül maradt kisbabákkal. Több hiányosságra is fényderített a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken. Az első hónapban csak nem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztették.
9: Továbbra is pusztítanak az erdőtüzek Washington államban. Legalább 600 épület semmisült vagy rongálódott meg. A lángok több mint 7700 hektárt érintenek. A hatóságok vészhelyzetet hirdettek, mert az erős szél és a száraz idő miatt a tüzeket egyelőre nem sikerül megfékezni. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul a ma 6 éves Abaházi Presszó. Isten éltessen minket, köszönjük szépen minden hallgatónak, hogy velünk van. Mai beszélgető társam Gerendai Károly szigetvezér. Töltöm az italt, indítom.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Gerendai Károly, hello!
2: Hello, köszi a meghívást!
1: Én pedig köszönöm, hogy elfogadtad, mert azt gondolom, hogy ilyenkor már a nagy üzem van, tehát ilyenkor nagyon sokat kell szerepelni, de hogy volt ránk ennyi időd, ezt én ezért hálás vagyok. De még mielőtt szigeteznénk, meg gasztró, meg turisztika, meg minden, egy dologot szeretnék veled megbeszélni, ez már régóta érdekel, és lehet, hogy nem én vagyok, sőt, biztos nem én vagyok az első, aki ezt felhozza neked. Mi ismerjük egymást azóta, amióta a te koncertszervező voltál, menedzser voltál, plakátkiragasztó szakember, de nem emlékszem a te öltözködési szokásodra, vagy abban arra, hogy lett volna valaha rajtad póló. Te mindig ingben vagy?
2: Azt hiszem, igen. Tehát az biztos, hogy mondjuk az elmúlt 30 évben szerintem mindig ingben vagyok, de talán azért még így ilyen, nem tudom, az ilyen egész fiatal koromban akkor még voltak ilyen zenekaros pólóim, mit tudom én, az akkori általam kedved volt, ment a Metallica, meg Iron Maiden, meg ilyen, olyan pólóm, de ez tényleg azt gondolom, hogy ez mondjuk 30 évvel ezelőtt legalább, hogy utoljára egy póló volt rajtam, aztán valahogy így, nem tudom, így átkattantam erre, hogy ing, és akkor azóta mindig ingbe vagyok.
1: De ez hozzátartozik, vagy azért van, mert közben üzletember lettél?
2: Nem, hát főleg még az elején nem, egyszerűen nem tudom, valahogy így szerintem az van, hogy én ugye egy fiatalként azért egy eléggé milyen sovány, milyen kákabélű gyerek voltam, és
1: most sem nagyon vastag azért.
2: Hát azért utána, hogy elkezdtem folyamatosan így valahogy felszedni a kilókat, és most éppen valamennyit sikerült leadni, de onnantól az ember, a póló az egy olyan szabású dolog, amiben, hogyha hasad van, az nem az előnyös, látszik, vagy nem az, tudom, igen. És akkor valahogy az ing az ezt jobban el tudja takarni.
1: Ezek szerint akkor valamennyire hiú vagy.
2: Hát igen. Tehát ilyesmiben nyilván az ember így tudatosan nem azt mondom, hogy olyan szinten hiú vagyok, hogy azért én erre nem adok különösebben sokat, hogy most így pontosan mit, hogy veszek föl, vagy mennyire illik egymáshoz, vagy mennyire divatos, vagy mennyire nem tudom mi, inkább csak egyszerűen az, hogy úgy az embernek ezek a dolgok, hogy amit el tud rejteni, azt inkább próbál elrejteni, amit úgy nem akar mutogatni.
1: De egyébként abban a világban, amiben te élsz, tehát ez az üzleti világ, ott számít, hogy az embernek milyen a ruházata, milyen óra, milyen cipő van rajta, tehát ez fontos?
2: Hát nyilván van egy olyan része az üzleti világnak, ahol ez valószínűleg számít. Szerencsére azért én jellemzően nem olyan ágazatokban vagyok vállalkozó, se a vendéglátás, se a szórakoztatóipar, nem az a formális világ, ahol elvárják, hogy te...
1: Tehát itt lehet szó
2: az azt hittem az elején azt fogod mondani, hogy még nem láttál engem mondjuk zakóba, vagy öltönybe, vagy mit tudom.
1: Mert egyébként abban sem nagyon, igen.
2: Azt se sokat láthattál, tehát azért nem azt mondom, vannak öltönyeim, meg zakóim, meg nem, de tényleg csak nagyon ilyen bizonyos alkalmakra veszek föl ilyet. Pont azért, mert tőlem nem várja el senki szerintem ebben a világban, hogy én most egy, nem tudom, egy üzleti vacsorára, vagy egy bármilyen megbeszélésre kiöltözzek. Úgyhogy ebből a szempontból szerencsére így nem kellett soha erre különösebben adnom. Ez nem azt jelenti, hogy attól még nem tetszik bizonyos, nem tudom, ruhadarab, vagy persze. Nem, ezért csak nem kell erre.
1: Tehát nincs elvárás veled szemben, ilyen, vagy ezzel kapcsolatban. De nyilván nem erről fog szólni az egész riport, csak ez most eszembe jutott, és akkor nincs is póló, tehát otthon sem veszel fel fűnyíráshoz, nem tudom, van-e ilyen egyáltalán, nyírsz füvet, tehát azt is ingben? Tehát, hogy...
2: Igen, tehát, hogy, sőt, hát ebből van egy ilyen nagyon vicces történetem, amikor így barátokkal voltunk, és azóta is mindenütt ők ezt így elmesélik velem kapcsolatban, mint ilyen poént, hogy egyszer egy hajón voltunk a világ nagyon távoli pontjára, Jampaton barátokkal, ez nem tudom mennyire tudod, ez ilyen Pápuai és Indonézia igen, között
1: nagyon egy ilyen nagyon távoli a
2: pontja
1: alapján,
2: a világnak,
1: igen.
2: Tényleg így lementünk a térképről, és ott az volt, hogy nagyon tűzött a nap, és mondta ott a hajós személyzet, hogy ha akarunk menni snorkelezni, akkor azért vegyünk föl valami pólót. De hát ugye nekem nem volt póló, úgyhogy én egy inkbe sikerült ott egyébként a tengerbe snorkelezzek, és az volt az egészben a legviccesebb, hogy miközben mi ott snorkeleztünk, egyszer csak így elúszott alattunk egy búvárcsapat, és így azóta állandóan ezzel szivattak a barátaim, hogy képzelje el azt, amikor fölnézett a búvár, és azt látta, hogy valaki tingben úszkál fölött, hogy akkor mit gondolhatott rólam.
1: Hát biztosak lehetek úgy, benne, hogy az te vagy. Tehát aki még a vízben is, búvárkodás közben is ingben van, az biztos a Gerendai. Ja. Jó. Visszatértél a sziget élére, ami nyilván egy olyan lépés, amit nagyon-nagyon sokan vártak, de mennyire volt ez kiszámítható a te életedben? Tehát akkor, amikor te azt mondtad, hogy ebből az egészből kiszállsz, akkor abban benne volt, mint mondjuk amikor egy zenekar feloszlik, akkor abban benne van manapság már, hogy néhány év múlva úgyis adnak egy búcsú koncertet, vagy egy újabb koncertet. A te kilépésedben benne volt a visszatérésed?
2: Nem, sőt, tehát én azért azt tudni kell, hogy amikor én kiléptem a Szigettől, ugye az a 25. Sziget kapcsán volt, hogy én előtte egy évvel már bejelentettem a kollégáknak, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy ebből kiöregettem, és már nem lelem annyira örömömet abban, hogy nekem folyamatosan meg kell próbálnom követni azt, hogy mik az aktuális trendek, zenekarok egyáltalán hogyan kommunikálnak, hogyan gondolkodnak a fiatalok, hiszen nekik készül egy ilyen rendezvény, és akkor ilyenkor bajba vagy, hogyha azt érzed, hogy már nem megy ez úgy magától, egyre több időt, energiát vesz igénybe, és már nincs benne örömet, hogy ezzel kell foglalkoznod, miközben én belekezdtem már akkor más vállalkozásokba, ami úgy inkább vonzott, és szerettem volna azzal többet foglalkozni, de ennek nem volt akkor még köze ahhoz, hogy egyébként rá egy évvel nagyjából eladtuk aztán a céget is, hanem én ettől függetlenül nem ennek a tudatába léptem ki, hanem megkerestem tudatosan az utódomat, évekig együtt dolgoztam vele, és készítettem föl őt arra, hogy majd neki fogom átadni a stafétát, és amikor kicsekkoltam, akkor én tényleg húztam egy vonalat az életembe, annak ellenére, hogy akkor még ugye évekig utána tulajdonosa voltam, már egy kisebb tulajdonosa utána, egy idő után a cégnek, de ennek ellenére én már a vevőknek is elmondtam, hogy én nem vállalok már semmilyen aktív szerepet a Szigetbe, egyszerűen azért, mert én lezártam ezt a történetet magamba, és azt gondolom, hogy amit én tudtam, beletettem, de most már nem én vagyok erre alkalmas, hogy ezt még jobban vagy sikeresebben tudjam működtetni, és akkor ezért azt gondoltam, hogy ez lezárult ez a történet, és hogyha nincs az a nagyon fura számomra is ilyen megdöbbentő helyzet, hogy az a multinacionális nagy nemzetközi tulajdonos, aki egyébként azt gondoltam, hogy nálam sokkal sikeresebbé tudja tenni a Szigetet a kapcsolataival, azzal a portfólió logikával, hogy neki volt még másik 82 fesztiválja, és itt hogy egyszer csak sajnos oda jut, hogy gyakorlatilag csődbe viszi a céget, és azt mondja, hogy akkor ő inkább bezárja, és kivonul a piacról, és megszűnik a Sziget is, mert már azt sem volt jó érzés látni, amikor megszüntették a Volt Fesztivált, vagy a Balatonszandot.
1: Tehát az is már az ő idejükben volt.
2: Igen, abszolút. Amikor aztán a Szigetre is azt mondták, hogy nincs tovább, akkor volt az a pont, amikor ugye engem fölhívott az én utódom Kádár Tamás, hogy egyébként baj van, bejelentették nekik, hogy nem lesz többet Sziget, és hogy az egyetlen eshetőségként, amikor ő rákérdezett, hogy mégis nincs-e valami megoldás, hogy meg lehetne menteni, akkor azt mondták, hogy hát azon hajlandóak elgondolkodni, hogyha én hajlandó vagyok visszavásárolni a céget, hogy így jött ez az egész, hogy hát akkor most hirtelen az én kezembe került az a döntés, hogy akkor hagyom, hogy ne legyen Sziget, vagy inkább vállalom azt, hogy visszatérek, és megpróbálok valami esélyt adni legalább arra, hogy folytatódhasson, de nem mondom, hogy azért ez egy könnyű döntés volt, mert közben meg ott volt bennem az a dilemma, hogy hát én nem véletlenül hagytam abba, tehát én 8 évvel később nem az vagy már megfiatalodtam, és jobban értek hozzá,
1: hanem még kevésbé,
2: tehát itt én az egyetlen dolog, amivel így magamat vigasztalni tudtam ebben a helyzetben, az, hogy attól még az esélyt érdemes megadni, és majd csak megtalálom azokat a segítőket, szakembereket, akik majd megmondják, hogy merre van az előre egyik részről, másik részről, meg abban az egy dologban valamennyire biztos voltam, hogyha én nem is tudom a jó megoldásokat, de látok olyan típusú hibákat, amiket elkövettek, amikről tudom, hogy ezt máshogy kéne csinálni, és ugye ez már egy fél siker, már legalább föl tudott tenni a jó kérdést, mert arra már van esély megtalálni a jó választ. Hogyha azt látod, hogy már eleve a kérdések se voltak jók, akkor ott nyilván nem feltétlenül jó irányba mennek a dolgok. És én ebbe bíztam, hogy ebben legalább adhatok mind magamnak, mind a Szigetnek egy esélyt, hogy nézzük meg, hogy megtaláljuk-e a jó válaszokat, mert talán a jó kérdéseket még tudom.
1: Kis szünet, és aztán folytatjuk, de pont ugyaninnen Gerendai Károly a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: Csak

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gerendai Károly, a mai beszélgető társam. Élek mindig ezzel a szófordulattal, hogy senkinek nem szeretek a zsebében turkálni, de engem az érdekel, hogy akkor, amikor te eladtad a saját részed, a tulajdoni részed a Szigetből, és akkor, amikor te ezt visszavásároltad, a kettő között a Szigetnek az értéke nőtt, csökkent.
2: Hát jelentősen változott, hiszen ugye 2017-ben, amikor eladtuk, akkor azt gondolom, hogy éppen egy nagyon sikeres időszakában, nagyon, tehát csúcsra járatva működött a Sziget. Még utána is egy-két évig hozzáteszem. Aztán ugye a Covid volt az az első pont, amikor így hirtelen minden összeomlott, nem csak a Szigetnél, hanem alapvetően ebben az egész rendezvény szakmában, és sajnos utána már igazán nem tudott helyreállni, és egyre nagyobb ilyen mély repülések jöttek, ugye ez a sajtóban is megjelent, hogy sok milliárdos veszteségeket termelt a cég, úgyhogy nyilván egy olyan cégnek, ami jelentős sikerrel működik, és pénztermelés, nem tudom, más az értéke, mint egy olyan cégnek, ami jelentős veszteségekkel és éppen a megszüntetés határán van.
1: Igen, csak én azt nem tudom, hogy, hogy te mondtad, hogy ezt egy amerikai cég vette meg, akik működtettek még 1000 fesztivált, hogy önmagában a Szigetnek meg lehetett állapítani az értékét, miközben nem a Sziget ment csak tönkre, hanem az a cég.
2: Tehát igazából azért fura, mert tulajdonképpen két momentum van, ahogyan lehet egy ilyenkor egy cég értékét megállapítani. Az egyik nyilván az, hogy ha van egy eladói szándék és van egy vevői szándék, akkor ez valahol kéne találkozzon, ugye ahhoz, hogy egy értéket meg lehessen állapítani, mivel itt nem volt se eladói szándék, se vevői szándék, hanem itt arról volt szó, hogy az eladó bezárná a rendezvényt, és nem eladni akarja alapvetően, hanem kivonul a piacról. Én meg elmondtam azt, hogy én arra hajlandó vagyok, hogy megpróbáljam átvállalni azt a kockázatot, hogy a következő időszakban nekem kell nyilván futni már ennek az üzleti kockázatát, de én pénzt nem akarok önmagába azért adni, hogy valaminek a milliárdos kockázatát magamra vállalhassam. Persze. Ezért itt nem is nagyon merült föl az, hogy most akkor mennyi ilyen szempontból az érték, viszont utána jött egy következő momentum, amikor én megpróbáltam behozni partnereket a finanszírozásra, mert hogy azért itt tényleg nagyon sok pénzről beszélünk, ami bármennyire is én sokért adtam el annó a Szigetet, de én közben befektettem azt a pénzt, megvásároltam belőle házat, autót, nem tudom, a gyerekeimnek lakást, sok mindent, tehát nem az van, hogy én ott tartogattam valahol arra, hogy hát, ha egyszer visszavehetem a Szigetet. Ezért aztán ugye nekem akkor, amikor azzal szembesültem, hogy azért itt még az idei évben is egy nagyságrendileg 1,5-2 milliárdos kockázatot kell legalább futni, akkor azt mondtam, hogy akkor én megpróbálok ehhez találni olyan partnereket, akik segítenek ennek az átvészelésében, és értelemszerűen nem azokhoz tudtam menni, akik mondjuk klasszikus befektetők, bár meglepő módon még onnan is volt érdeklő, hiszen azt láttam, hogy itt jelen pillanatban olyan kockázatok vannak azzal szemben, hogy ha minden nagyon jól csinálunk, majd akkor néhány év alatt talán eljutunk oda, hogy végre nem lesz veszteség, hogy ezt egy befektetői logikával nehéz ajánlgatni valakinek, mert hát a befektető az pénzt keresni akar, nem pénzt bukni valamit. Ellenben ott voltak azok a szereplők, azok a nagy alvállalkozók, partnerek a Szigetnél, akik már hosszú évek óta egyébként sok-sok pénzért dolgoznak ott a Szigeten, hozzák a színpadot, a technikát, a takarítanak, az infrastruktúrát kiépítik, az egyéb dolgok. Tehát ezek olyan vállalkozások, akik sok 100 millió forintos megbízásokkal dolgoznak ott a Szigeten, és én azt mondtam, hogy eddig azért az elmúlt években, amíg minden rendben volt, valószínűleg ők ezzel tudtak valamennyi pénzt keresni. Nem akarok az ő zsebükbe turkálni, hogy ki mennyit, de hogyha azt szeretnék, hogy továbbra is ezen kereshessenek, akkor ahhoz meg kell maradjon ez a rendezvény, úgyhogy gondolják végig azt, hogy hajlandóak-e abba befektetni, hogy egyáltalán megmaradjon ez a rendezvény, továbbra is alvállalkozóként akkor részt vehetnek ebbe és kereshetnek, de akkor lépjenek be a tulajdonosi oldalra is, és segítsenek ennek a veszteségnek a finanszírozásába, cserébe azért, hogy legyen továbbra is megbízásuk, ahol majd a másik oldalon pénzt tudnak keresni, és ezzel sikerült szerencsére. Ugye az volt, hogy én a 10 legnagyobb ilyen szereplőt kerestem meg, ebből a 10-ből ebből 9-el sikerült megállapodni, és a 10-dikkel is akár sikerülhetett volna, ott inkább más okok voltak, ami miatt úgy döntöttünk, hogy végül vele nem állapodunk meg.
1: Tudom, hogy te egy ilyen szerény ember vagy, de ez kellett érte? Tehát kellett az, hogy ezt te kéred tőlük, hogy e mögött te vagy?
2: Hát ezt valószínűleg ők jobban meg tudnánk mondani, de most talán ez lehet, hogy szerénytelenségnek tűnik, de azt gondolom, hogy ezt éreztették is, hogy ehhez ilyen értelemben kellek, mert hogy hogy ők világosan megfogalmazták azt, hogy ők abban bíznak, hogy ahogyan én annó egyszer tudtam ezt sikeresen működtetni, úgy akár újra megtörténhet az, hogy hiszen ők is látták az elmúlt éveket, mert ugyanúgy ott voltak alvállalkozóként, hogy milyen mély repülés volt már ebből a szempontból. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez valamennyire azért az én személyemnek is szólt ez a bizalom. Csak ez azért baj, vagy jó, vagy nem tudom, attól függ, hogy honnan nézzük, mert ez nyilván ez egy extra felelősség innentől fogva, hogy ezeknek az embereknek a pénzével is játszom, úgyhogy ők belém helyezik ezt a fajta bizalmat, hogy majd én megoldom ezt a problémát.
1: De ezt tényleg nyomja a vánat, hogy ezt neked kell megoldanod?
2: Szerintem meg lennék lepődve, ha valakinek nem nyomná a vállát az, hogy valakinek a pénzével kell játszania, vagy kockáztatnia. De én azt gondolom, hogy nyilván ez abból a szempontból egy kellemes teher is, hogy ezáltal nyilván nem én kell egyedül vállaljam ezt a kockázatot. A másik oldalról meg az is egy jó érzés, hogy egyáltalán van bennem ilyen fajta bizalom. Csak azt az előbbi blogban még talán elmondtam neked, hogy közben ott volt az a fajta aggodalom mindig is bennem, hogy én nem tudom, hogy tudom-e már a tudit. Tehát ez nem úgy van, hogy én azért jöttem vissza, mert én tudom, hogy meg tudom oldani. Én azt gondolom, hogy én akartam egy esélyt adni annak, hogy meg tudjuk-e oldani. És ebből a szempontból nekem ugye a választási lehetőségem az volt, hogy végignézem, hogy bezárják a szigetet, vagy megpróbálok adni egy esélyt arra, hogy hát, ha meg lehet ezt jobban is csinálni, de nem azzal a tudattal jöttem vissza, hogy hú, ez most akkor majd mekkora jó biznisz lesz, vagy mekkora, nem tudom, tehát azért ez tényleg, tehát hogyha valaki ismeri ezt a fesztivál világot, akkor azért azt szerintem valamennyire tisztában van vele, hogy itt a normál üzleti világnál lényegesen nagyobb kockázatokat futsz, hiszen az időjárástól az, hogy ki ér rá előadó, egyáltalán mik a trendek, egyáltalán mi a, tehát, vagy akár egy Covid, amit most nemrég láthattunk, tehát ezek olyan extrém kockázatok, amik egy normál üzleti logikában nehezen értelmezhetőek, és közben látjuk azt, mint ahogy azt az elmúlt években láttuk, hogy az tényleg mondjuk az árbevétel arányosan akár ilyen 20-30%-os veszteséget is tud csinálni ez a rendezvény. Ehhez képest, amikor a legsikeresebb volt a sziget, akkor tudott árbevétel arányosan mondjuk 10% nyereséget csinálni. Tehát, hogyha valaki azt mérlegeli, hogy tulajdonképpen van-e olyan befektetés, ahol egyébként extra kockázatokkal a legjobb esetben tudsz csinálni 10% hozamot, egyébként meg simán 30%-ot veszíteni, azért erre azzal a logikával nehéz gondolni, hogy na, ezt azért csinálom, mert hogy ez majd jó üzlet lesz.
1: Tehát ez kell egyfajta elhivatottság.
2: Ez kell egyfajta érzelmi kötődés, ez kell egyfajta ügyszeretet is, és most nem magam akarom ilyen szempontból itt nem tudom kaserolni, hanem egyszerűen az van, hogy tényleg, tehát hogy én azért azt gondolom, hogy ez nekem kifejezetten egy ilyen meglepő dolog volt, hogy ennyire könnyen ment, és ennyire pozitívan állt mindenki ez a kérdéshez, amikor a befektetőkkel tárgyaltam, meg voltam róla győződve, hogy egyébként maromi nehéz lesz ezeket az embereket rávenni, de azt látom, hogy a Sziget még mindig egy olyan sztori ebben az országban, és annyi embernek fontos sztori, hogy hajlandóak nem csak a klasszikus üzleti logikával közelíteni hozzá, hanem azt mondják, hogy ez valami olyan dolog, aminek szeretnék a részese lenni, még akkor is, hogyha nem ebből fogom tudni megvenni a gyerek lakását, hanem azt remélem, hogy legalább el fogunk oda jutni, hogy nem viszi el a gyerek lakására félretett pénzt.
1: Jó, tartunk egy nagyon rövid szünetet, és aztán ugyaninnen folytatjuk. Okay. Gerendai Károly a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gerendai Károllyal beszélgetek, és visszatérek egy kérdésemhez, mert azt érzem, hogy meg kell magyaráznom, hogy nyilván nem vagyok üzletember, de azért azt tudom, hogy minden felelősség nyomja az ember vállát, főleg amikor másokat is ugyanabba a bizniszbe behúz. De azt gondolom, az, hogy a fesztivál világ, tehát hogy nem maga a sziget, hanem egyáltalán a világ összes fesztiválja is válságban volt, van, akár a Covid sajnos miatt, vagy van, az viszont tehát az nem a te felelősséged, érted? Tehát én így kérdeztem, hogy ez mennyire jó a te vállalat, tehát hogy mennyire tudja mondjuk a sziget reprezentálni mindazt, ami a világban történik.
2: Hát sajnos egy bizonyos szinten nyilván nem tudjuk elkerülni azokat a trendeket, vagy azokat a változásokat mi sem, ami a világban ma jellemző, és ennek vannak nyilván hazai specifikus dolgai is, amik inkább a magyar fesztiválokra jellemzőek. Most mondok egy példát, hogy mondjuk a hazai fesztiváloknak az áfa kulcsa az nagyjából a duplája annak, mint ami az európai fesztiváloknak átlagosan az áfa kulcsa. Ez nyilván nem egyszerűsíti a dolgunkat, hogy nekünk kétszer annyi pénzt kell befizetni az államkasszába a bevételekből, mint a versenytársaink, miközben pont a szigetnek, mert a magyar fesztiválok egymással versenyeznek, ott végül is mindenkire ugyanazok a feltételek vannak, de a szigetnek a versenytársai nem a hazai fesztiválok, persze, hanem a világ fesztiváljai. Tehát azért azt még mindig azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy a sziget a világon is a top 10 fesztivál egyike. De és az, hogy egyáltalán el tudott ide jutni Magyarországról, azt gondolom, hogy az már egy egész komoly teljesítmény, hiszen ez egy kicsi piac, kevéssé fizetőképes piac, ráadásul magasabb áfával, sok szempontból nehezebb körülmények között is sikerült abba a ligába fölnőnünk, de ez, hogy itt meg tudjuk tartani, vagy akár erősíteni tudjuk a pozícióinkat, ehhez mondjuk nem lenne baj, hogyha nem hátrányos helyzetben lennénk az országunk szabályozása miatt, és hanem inkább legalább hasonló vagy előnyösbe, de
1: főleg úgy a turisztikai szempontból meg sokat hoztok az országnak.
2: Igen, de ugyanakkor vannak nyilván olyan dolgok is, amiben meg egyértetően az egész világ problémája, nem csak a mi speciális hazai problémánk, ilyen például az, hogy azért elsődlegesen a fesztiválok, vagy legalábbis ezek a típusú fesztiválok, mert nyilván vannak, nem tudom, színházi fesztiválok is, vagy vannak más típusú kulturális események is, de a zenei fesztiválok, azok nagyon nagy mértékben azon alapult mindig is a sikerük, hogy milyen fellépőket tudtak megszerezni. A nemzetközi fesztiváloknál nyilván az, hogy milyen nemzetközi sztárokat, a hazai fesztiváloknál elsődlegesen az, hogy milyen hazai sztárokat, és azt látjuk, hogy ebből a szempontból nagyon megváltozott a világ, hogy már sokkal kevésbé szeretnének menni az igazi A-kategóriás sztárok fesztiválokra, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, aminek nagyon egyszerű, racionális okai vannak. Tehát az egyik, ami talán a legfontosabb, hogy egyszerűen sokkal több pénzt tudnak keresni egyébként a szóló koncertekkel a nagy előadók, mint a fesztivál fellépésekkel, mert ma az a modell, ezt neked talán kevésbé kell magyarázni, de hogy a zeneiparban ma az a modell, hogy egy igazán nagy előadó úgy megy el már koncertezni, hiszen rájön be a közönség, ezzel ő pontosan tisztában, vagy azt mondja, hogy a költségek levonása után kérem a 85-90%-át a bevételnek, és a szervezői megmarad az a 10%, ahol szomból a 90% meg az enyém. Hiszen én rám adtad, persze, el a jegyet. Na most ezt egy fesztiválon nem tud azt mondani, hogy a bevételnek a 90%-át odaadod egy fellépőnek, még bő fizetett ki az összes többi fellépőt.
1: Hát igen, és még csak az sem lehet, hogy az aznapi bevételt adod, mert aznap is van még rajta kívül egy csomó fellépő.
2: Igen, a másik probléma az az, hogy ráadásul ugye egyre jobban felértékelődött az okostelefonok világában az, hogy mindenki mindent lefotóz, levideóz, ezért az, hogy hogyan néz ki egy show, mi történik azon a színpadon, az ma már nem csak annyi, hogy fölállod a négy ember gitárokkal, meg dobbal, és akkor ott egy jó zúz, és az emberek élvezik, hanem ott sót kell adni, ott már olyan látványvilág, igen, kell, olyan táncos, olyan nem tudom, színpadkép, minden egyéb, amit egy fesztiválon sokkal kevésbé tudsz megvalósítani, mint egy szóló koncerten, ahol minden rólad szól, ahol a te színpadtechnikád van, a te technikai csapatod van, a te mindened van. Ezzel szemben egy fesztiválon van egy fix színpad, egy fix technika, ahol neked kell alkalmazkodni az ottani adottságokhoz, ezért ez sem teszi vonzóvá a sztárok számára.
1: Ettől függetlenül az Iron Maiden pont olyan színpadot épített,
2: jó,
1: pont
2: az egy nulladik nap volt, ha emlékszel, tehát az egy külön nap volt pont ezért, mert hogy azt a technikát csak így tudtuk megoldani, hogy föl tudja odaépíteni. És nyilván valamennyi idő van átszerelgetni, de nem sok, tehát ez nem olyan,
1: tehát mint teljesen lebontani a színpadot, és teljesen újjáépíteni nem lehet.
2: Úgyhogy ezért azt gondolom, hogy ez is egy nehézség, és hát arról nem is beszélve, hogy egyébként a másik oldalról, meg azzal, hogy ezek a sztárok különben meg elmennek és játszanak a szólókoncerteken, a nem tudom, a Puskás arénába, a Papp László arénába, nem tudom, különböző helyeken, ezzel ugye az előadók elszívják a közönségtől arra a pénzt, mert hogyha ott megveszi egyet, akkor nem feltétlenül lesz pénze arra is, hogy és még elmenjen minden más eseményre is, mert véges számú pénzt tudnak szórakozásra költeni a fiatalok, és akkor ott jön még mindig az alapprobléma, amit ugye nehéz ilyen szempontból föloldani, hogy ráadásul a közönség is megváltozott az elvárásai, meg a szokásai, tehát hogy egy mai fiatal teljesen más, hogy gondol mondjuk a Covid után egy tömegrendezvényre, egyáltalán a szórakozási igényeire, mint a korábbi generációk, mert egyszerűen, tehát én ugye azt a példát szoktam, ami egy elég szemléletes példa szerintem mondani, hogy a Sziget mondjuk 2010-es években, ha elmeséltem valakinek, hogy az egy olyan hely, ahol 50-60 hektáron összezárva ott van 100 000 ember a világ 100 országából, akkor az azt mondta, hogy hú, ez milyen menő. Most képzeld ezt, amikor a Covid-ban mondták valakinek, hogy egyébként 50 hektárra összezárnak 100 000 embert a világ 100 országát, ez egy horrorfilm konkrétan, nem egy... tehát az, hogy nagyon az embereknek az ehhez való viszonya is megváltozott, hogy mi vonzó, vagy mi ijesztő számukra, és ezt újra kell építeni, és ez a generáció, akik a mai fiatalok már úgy nőttek föl, hogy nekik ez tök mást jelent, tehát ők azt szeretik, hogyha minél inkább nyugiba lehetnek a bulizás közben, félrevonulhatnak, feltöltődhetnek, csillezhetnek, jogázhatnak, nem tudom, meg csomó mindenben nagyon mások az elvárások is, tehát nem tudom, mennyire tudod, én is most tanulottam újra ezt a szakmát ilyen szempontból, hogy elképesztően megváltoztak például a fogyasztási szokásaik az ételitalba is, tehát hogy alig isznak már alkoholt, alkoholmentes koktélokat akarnak inni, nem is csak sima, nem tudom, vegán ételeket, meg vegetáriánus ételeket akarnak enni, meg nagyon egészségtudatosan gondolkoznak, ami
1: valahogy tök jó. És ez egy fesztiválon is nyilván követni akarják ezeket.
2: Ebből a szempontból egy fesztivál az ugye nem erre volt eddig berendezkedve, persze, hogy egyébként mi hogyan fogunk tudni minél egészségtudatosabb, nem tudom, kínálatot adni. Most ezt is meg kellett tanulnunk, hogy ennek is meg kell felelni, és nem mondom, hogy meg lehet ezt ugrani, de ez mind egy más logikát, persze, igényel, egy más megközelítést igényel a fesztivál szervezők részéről, és aki ezeket azt gondolom, hogy ki tudja szolgálni, az remélhetőleg előbb-utóbb meg tudja értetni azt ezekkel a fiatalokkal, mert azért az egy nagyon egyszerű, eldönthető kérdés, hogy valójában melyik lesz számodra az izgalmasabb vagy maradandóbb élmény, egy másfél órás koncert egy stadionban, vagy egyébként akár egy soknapos nyaralás közösségben, nagyon sokszínű kulturális kínálattal, nagyon egy nagyon különleges hangulattal, azért melyik az, ami szerinted inkább az izgalmas élmény? Csak addig, amíg ez a generációban nem sikerül leépíteni ezeket a gátakat, hogy na de az neki ijesztő is ez a tudat, és hogy ettől ő egy picit tart, addig ezt meg kell dolgozni újra, ezt a közönséget, meg kell érezzék, és szerencsére úgy működik a világ, hogyha valaki közülük elmegy valahova, az rögtön az összes élményét megosztja az összes ismerősével. Ezért, hogyha sikerül ezt visszaépíteni, hogy ettől ne félj, hanem ez izgalmas és vonzó legyen számodra, akkor szerintem nem az van, hogy temetni kell ezt az egész ágazatot, csak most meg kell küzdeni ennek az ágazatnak ezekkel a kihívásokkal.
1: És akkor hol jön be az, hogy oké, de akkor kik legyenek a fellépők, ugye? Tehát, hogy ezek szerint egy Sziget szintű fesztiválon ez nem is a legfontosabb szempont?
2: Hát valamikor valamennyire persze ez a legfontosabb szempont volt, mint minden más hasonló fesztiválon, de ezt tudomásul kell vennünk, hogy ebben nem fogunk tudni mi egy fecskeként nyarat csinálni, tehát itt azt gondolom, hogy mi nem fogjuk tudni megváltoztatni a zenekarok hozzáállását ehhez a kérdéshez, mi nem tudunk ugyanannyi pénzt kifizetni nekik, vagy felajánlani, mint annyit egy szólókoncerten tudnak keresni, ezért tudomásul kell vennünk, hogy valószínűleg ők már már kevésbé akarnak majd eljönni ezekre a fesztiválokra, mindaddig, amíg nem látják azt, hogy valamiről lemaradnak. És ez megint egy ilyen fura, amikor az egyik irányba kileng az inga, akkor azért az általában egy idő után valamilyen ellenhatást is kelt. Tehát, hogyha mindenki elkezd csak szóló koncertekre járni, akkor ez vagy azt eredményezi, hogy tönkre mennek a fesztiválok, vagy azt, hogy megtaláljuk azt a megoldást, amitől a közönség eljön akkor is, hogyha nem lesznek ott az A-kategóriás sztárok, mert mindig lesznek olyanok, akik még akiknek ez egy ugródeszka, egy fesztivál, mert bocs, azt még elfelejtettem az előbb mondani, hogy ugye a tuti zenekar, tehát akire már bejön a zenek, a közönség, az már azért nem fontos számára, hogy eljön egy fesztiválra, mert ő már bejön a közönség, neki már nem kell itt megmutatnia magát, de egy fesztivál arra így ideális helyzet, hogyha én egy befutóban lévő zenekar vagyok, aki még szeretné a szélesebb közönséghez eljutni, egy fesztiválon nem csak a te közönséged lesz ott, hanem ugye az összes többi zenekari is, vagy a fesztivál alapközönsége, tehát ha te ott egy sikeres koncertet adsz, akkor az egy csomó emberhez el fog jutni, hogy hú, ez milyen jó ez a zenekar, olyanokhoz is, akik egyébként eddig nem voltak feltétlenül a te rajongóid, tehát ebben a kategóriában fontos lesz még továbbra is valószínűleg fesztiválokra menni, csak az, aki már ezen túl van, neki már mindegy, mert ő neki már megvan a maga közönsége, ő az, aki kevésbé akar idejönni, de hogyha ezek az előadók azt fogják látni, hogy a fesztiválokon továbbra is ott van a közönség, és egyébként nélkülük is ez jól működik, akkor kérdés, hogy lesz-e az a pont, ahol majd azt mondják, hogy akkor az viszont valahol már a mércéje is annak, hogy azért a legnagyobb fesztiválokra, mert még mindig azt látom, hogy a mondjuk egy Glastonbury fesztivál, az ami ugye a világ legnagyobb és legjelentősebb fesztivál, ők az egyedüli, akik azt el tudták érni, hogy olyan előadók, mint a Rolling Stones, vagy a U2, vagy a nem tudom, tehát akik soha nem mentek fesztiválokra, egyszerűen azért, mert mindig annál nagyobb produkciót csináltak, hogy a fesztiválokhoz alkalmazkodni tudjanak, az ő kedvükért hajlandóak voltak egy külön programot összepróbálni, és azt mondani, na azért a Glastonbury-re mi is el akarunk menni. Tehát, hogy talán lesz egy ilyen ellenhatás, hogy egy idő után, hogyha azt látják, hogy hát igazából abban a versenyben, hogy most ki, hogy hány stadion tud megtölteni, vagy hány nem tudom, ezért ebben már mindent kipipáltunk, amit el tud, akkor hát, ha megint az lesz, hogy odát azért a legjelentősebb fesztiválokra csak el kéne menni, de vagy így lesz, vagy nem, hát ezt most nehéz megmondani.
1: Kis szünet, és folytatjuk. Gerendai Károly a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gerendai Károllyal beszélgetünk, és most nyilván túl vagyunk azon, akik most kapcsolódnak be, azok talán nem hallhatták, hogy te visszatértél ugye a sziget elejére, biztos ezt már nagyon sokan hallották, de megújul-e ezáltal, vagy meg kell-e újulnia ezáltal a szigetnek, hogy te újra ott vagy? Vagy vissza kell térnie a szigetnek valamihez, ami téged jellemzett, vagy azt az időszakot jellemzi, amikor te még részese voltál korábban?
2: Hát a válaszom az, hogy mindkettő, illetve hogy mindenképpen a válasz az, hogy meg kell valamilyen módon változni.

0: a szinergiákat kihasználva ezeknél a fesztiváloknál csinálni a teljes portfólió menedzsmentjét. Csak hogy az összes többi fesztivál ebben a portfólióban az jellemzően a hazai piacról élt. Nagy országokban, nagy piacokon, erős piacokon, ez simán most is megvan, hogy tehát azok a fesztiválok, akik túlnövik az ország határokat, azért az nem annyira jellemző még mindig a világban, mert egy csomó fesztivál olyan piacokon van, hogy neki elég Amerikában az amerikai közönség, persze, vagy Angliában az angol közönség, nem kell azon gondolkodni, hogy jönnek ide még az ausztrálok, vagy az új-zélandiak, vagy a csilleiek is. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk erre azért volt már nagyon hamar szükségünk, mert mi egy kicsi országban voltunk, és nagyon hamar kinőttük ennek az országnak a kereteit. És ezért mi egy csomó dologba beelőzni tudtuk a mi versenytársainkat, mert amire akkora lett a verseny a világban, hogy annyi fesztivál lett, és mindenki elkezdte kinőni a saját kereteit, hogy már szüksége volt másoknak, és addigra mi már egy abszolút jegyzett nemzetközi fesztivál voltunk, de az ő portfóliójukban messze mi voltunk a legnemzetközibb és legnagyobb esemény, ezért hogyha abból indulsz ki, hogy mi kell ahhoz, hogy te Angliában egy sikeres fesztivált csinálj, akkor ahhoz nem kellenek olyan dolgok, amikre a szigetnek egyértelműen korábban szüksége volt. Tehát egy példát hagy mondjak, mi fölépítettünk egy olyan nemzetközi képviselő hálózatot, amiben 26 országban volt saját képviselőnk, és ráadásul ezek az emberek nem csak annyit csináltak, hogy ott reklámozták a szigetet, hanem azon túl, hogy reklámozták, jegyet értékesítettek, utazást szerveztek, évközben közösséget szerveztek, akikkel kirándulásokat, bulikat, mindenfélét csináltak azért, hogy kialakuljon egy ilyen folyamatos jelenlét, és egy folyamatos ilyen szigetes tudatot azokban az emberekben. Aztán majd bevonzák az ismerőseiket is, meg az ismerősök ismerőseit is.
1: Ezek jelenzően európai országok? Vagy
0: igen, alapvetően igen, de nem csak Európában voltak egyébként. És tehát voltak olyan régiók, ahol, mint tudom én, már egy-egy ember képviselt egy régiót, mert nyilván az európai nagyországokban mindenütt volt. És ezen túl ezek olyan szintig a részletekbe belementek, hogy mondjuk a francia képviselő az nem csak annyit csinált, hogy Franciaországban eladta a jegyeket, meg megszervezte az utazást, hanem itt még egy francia kempinget is működtetett, ahol francia recepciós volt, ahol reggelenként croissant volt, ahol nem tudom. De tehát, hogy azt érezte a közönség, hogy ő fontos számunkra, és fontos, hogy itt jól érezze magát, és nem csak úgy egy valaki, aki erre tévedt, vagy nem tudom. Na most ez a hálózat, ez egy olyan dolog, ami a világon tök egyedülálló volt, tehát én nem tudok egyetlen egy másik fesztivált se a világon, aki ilyen típusú hálózatot fölépített volna. Ehhez képest jött ez az új tulajdonosi kör, aki meg azt mondta, hogy hát nekem van másik 82 fesztiválom, egyiknek sincs ilyen, akkor ez egy felesleges kiadás, szüntessük meg. Majd egyszer csak azon vették észre magukat, hogy radikálisan visszaestek a külföldi eladások. Hát most ez egy olyan dolog, amit nyilván én mondhatom, hogy hát ezt akkor most gyorsan építsük újra, na de ezt 25 év alatt építettük föl, tehát ez nem olyan, hogy egyébként most
1: holnap újra indítjuk, és akkor
0: most
1: van,
0: akkor újra ugyanúgy működik, vagy nem tudom, tehát ez kell egy kis idő, amíg ezt újra fölépítjük, de elkezdtük természetesen fölépíteni újra, csak azt mondom, hogy vannak dolgok, amikben egy picit vissza kell nyúlni akár múltbéli praktikákhoz, vagy megoldásokhoz, de közben változott annyit a világ, hogy már nem feltétlenül ugyanúgy kell ezt csinálni, mint ahogy régen csináltuk, hiszen teljesen mások a kommunikációs csatornák, teljesen más, hogy működik egy csomó minden a világban. Úgyhogy én ezért azt gondolom, hogy egyszerre kell innovatívnak lenni, új megoldásokat találni, meg azért régi bevált módszerekhez is bizonyos dolgokban visszanyúlni, de semmiképpen nem az a célom, hogy most akkor csináljunk egy ilyen old school szigetet azért, mert régen jó volt valamennyire annak a közönségnek, mert az a közönség már nem feltétlenül jár ma is egyébként fesztiválozni.
1: Vagy nem biztos, hogy egy hetet el akart tölteni
0: hát
1: újra.
0: Igen, tehát egy hetet kiköltözni sátorba nagy valószínűséggel már egy nem tudom 50 éves holland ügyvéd nem fog, aki lehet, hogy 20 éve itt tök jól bulizott még, és a nem tudom. Tehát azért ezt látni kell, hogy nem nekik kell most újra megcsinálni a szigetet, akik régen ide jártak, hanem olyanná kell tenni a szigetet, hogy aki régen jól érezte magát, akár ő is, ha visszajönne, ugyanúgy jól érezze magát, ezért azzal is foglalkozni kell. Tehát ezért van most például ugye a nulladik nap, hogy kifejezetten egy ilyen, ha már a retro rádió vagyok, egy ilyen retro buli lesz, ugye, ahol a Morcsiba, a Fét lesz, Korán Bregovics, Korda Gyuri, nem tudom, alapvetően olyan programok lesznek, amik így fölidézik ezeket a régi szigetidők, őket, de azért a normál napokon ott természetesen nem ez lesz a cél, hogy mi a 10-20-30 évvel ezelőtti sztárokat hívjuk el ide,

0: hanem ott az aktuális programot kell mutatni, de az meg az aktuális korosztályoknak lesz inkább vonzó, és ezért azt gondolom, hogy ebben meg kell találni azokat az arányokat, mert az is egy hiba volt, hogy ők nagyon az Z-generációra optimalizáltak mindent. Tehát én ők vannak persze a leginkább a potenciális célközönség, de nem szabad abba a hibába még egyszer beleesni, hogy aki nem Z-generációs, az már ne is gondolhassa azt, hogy az neki is szól, és igen, hogy ő is jól érezheti ott magát. Mert hogyha csak olyan nevek vannak a plakáton, csak arra fókuszálsz, hogy kik azok, akik ma az Z-generáció sztárjai, akkor ezzel valahol indirekt módon azt üzened mindenki másnak, hogy na nektek már nem való a Sziget. Igen. Én azt gondolom, hogy a Szigetnek ez egy fontos erénye volt, hogy mindenki jól érezhette magát, függetlenül attól, hogy milyen zenét szeret, mennyi idős, egyáltalán milyen kulturális beállítottságú, vagy hogyan gondolkodik a világról. Pont az volt, hogy tök jól megfért mindenféle ember ott. Ezért ezeket meg helyre kell rakni szerintem, és ebben vissza lehet térni akár korábbi értékekhez, de nem szabad azt mondani, hogy mi a régi Szigetet akarjuk újra megcsinálni, mert a mai fiataloknak mások az elvárásai.
1: Persze. Megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk, most már tényleg a fellépőkre fogok rákérdezni, nem is feltétlenül, hogy kik lesznek a fellépők, hanem a fellépőkkel kapcsolatosan lesznek kérdéseim, jó? Gerendai Károly a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Műsorajánló.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
7: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP Autó biztosítja.
3: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet, ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
9: Egyelőre működik az utolsó turbina Pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagy fogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: rendszeresen, havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
9: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vizes árkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Mik a követelmények idén, vagy 2026-ban egy fesztivállal és főleg a Szigettel kapcsolatban? Erről is beszélgetünk Gerendai Károllyal mindjárt.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gerendai Károllyal beszélgetünk, és engem azért érdekel a... hogy hogyan juttok el a fellépőkig, mert pont te mondtad, hogy ma már ugye nem feltétlenül vonzó az előadók számára, hogy fesztiválokon szerepeljenek. Korábban még majdnem, hogy kötelező is volt, mert ugye a lemezkiadók, amikor még volt lemezkiadás, tehát mások voltak a zenefogyasztási szokások, még rá tudták beszélni az előadókat, hogy menjenek el fesztiválokra, hiszen ott a közönség, aki majd megveszi a lemezt. Ma már ez sincs. Tehát,
2: hát sőt, bocsáss meg, hogy belezólok, de hát amikor meg összeomlott a lemezpiac, akkor meg azért kellett menni fesztiválokra, mert valamiből pótolni kellett az ott kieső
1: hát bevételt, akkor meg ugye
2: és akkor meg fellépni kellett menni, és akkoriban még sokkal inkább a fesztiválok voltak, mint lehetőség arra, hogy mert akkor hirtelen volt egy ilyen nagy boom. Tehát emlékszel, akkor 90-es évek, 2000-es évek eleje, az tényleg olyan volt, hogy ott azban a 20 évben megtízszereződtek a fesztiválok a világon, és akkor úgy hirtelen iszonyú sok fesztivál lett, ami persze ugyanúgy valahol probléma volt számunkra, mert ettől aztán beindult egy ilyen licita fellépőkér, hogy mindenki ugyanazokat a fellépőket szerette volna megszerezni, és ugyanazon a hétvégén, ha van 100 rendezvény, és mindenki ugyanazt szeretné megszerezni, az a két nap egy hétvége, akkor abból két napot tud elvállalni a 100-ból, tehát 98 hoppon marad. És nyilván az volt a kérdés, hogy ki adja a legtöbbet, vagy ki a legjelentősebb fesztivál. Tehát a Szigetnek itt is azért volt egy viszonylag szerencsés helyzete, mert elég hamar, elég jelentős fesztivállá váltunk ahhoz a világ szemében, hogy ne csak azt számítson. Tőlünk is elvárták, hogy kifizessük azt, amit más kifizetne, de az, hogy végül ezek közül kit választanak, abban nagyobb előnyünk volt azzal, hogy ez egy rangosabb, egy edzettebb fesztivál, mint esetleg egy másik, akkor inkább hozzánk jöttek, de azért itt is voltak nyilván a logisztikai kérdések, ha valaki mondjuk Japánba játszott előtte, akkor másnap nem a jetlaggel akar itt Budapesten fellépni, hanem akkor valószínűleg maradott Ázsiában azon a környéken, vagy ha Amerikában volt, akkor nem ideugrik gyorsan egy koncertre, de ha legalább Európában volt, akkor már nagy esélyünk volt arra, hogy megszerezzük ezeket az előadókat, és ebben sajnos romlottak nem csak a mi pozícióink, hanem a fesztiválok pozíciói, hogy ma már kevésbé akarnak menni így játszani.
1: Oké, de akkor ma mi az, ami vonzó lehet az előadók számára a Szigetben?
2: Hát az előadó számára, mondom, az a kategóriás előadó, aki már azért jegyzett, de még befutóban lévő, és még úgy gondolja, hogy ő szeretne a következő A kategóriás sztár lenni, nekik még azért a Sziget azt gondolom, hogy ugyanúgy egyfajta ugródeszka, meg egyfajta ilyen plecsni, hogyha ő ott járt a Szigeten is, akkor ő egy komolyabb előadó már. De
1: mondj egy példát! Mondjuk az idei fellépők közül, aki egy ilyen.
2: Például mondjuk a 21 Pilots, vagy most ugye a Somber, aki most egy ilyen új följövő előadó, és abszolút ő azt látja, hogy neki most az egy következő szintugrás, hogy ő már egy Sziget nagy színpadon egy komoly előadó. De nyilván, tehát ebben vannak nem feltétlenül csak nagy színpados elő, tehát ez a Szigeten nagyon-nagyon sok persze előadó van, tehát mindenki ebből általában azt a részét szokta látni, kik a headlinerek. Tehát azért
1: az volt a húzó erő.
2: Persze, mert az volt a leginkább a mindenkinek szóló, vagy mindenki, de hogyha összességében megnézzük, hogy mennyi minden produkció van, és az mennyi minden embernek a kedves, ez így összeadva, mert lehet, hogy ennek a zenekarnak csak 10 000 rajongója van, annak meg csak 2 000 annak, és egyiknek sincs 100 000, vagy nem tudom, Magyarország, vagy a régióban, de attól még a sokszor 2 000, meg a sokszor 10 000 is lehet összességében sok ember. Tehát én ezért mondom, hogy nekünk abba bele kell sajnos törődnünk, hogy nagy valószínűséggel ezt a szuperszár kategóriát ezt már a normál Sziget napokra nem fogjuk tudni elhozni, és itt egy kicsit még megint hadd súgjak abban, hogy most idén ugye nem nagyon volt lehetőségünk, mert eleve 3 hónap, majdnem 4 hónap késéssel kezdtünk bele a szervezésbe a bizonytalankodás miatt, de azért azt gondolom, hogy a 0. vagy -1. napok azok arra pont tökéletesek, hogy ezeket a kategóriás előadókat, ha mégis valaki turnézna ebben az időszakban, akkor na ott már azt tudom neki mondani, hogy elviheted a bevételnek az X%-át, mert ott csak ő van. Tehát ott lehet egy olyan típusú dílt kötni, hogy ott rájön be a közönség, annyi, hogy itt jóval magasabbak a költségek, mint kibérelni mondjuk a, nem tudom, a Pap László arénát. Egyszerűen azért, mert itt nekem föl is kell építeni azt a Pap László arénát. Tehát ezt megint a laikus nem érti, hogy tök más dolog egy olyan koncertet, miközben ma már ugyanannyiba kerül egy sima nagy koncertre a belépőjegy, mint a Szigetre a belépőjegy, csak éppen neki ott annyi dolga, hogy oda megy és kifizet egy bérleti díjat, és egyébként kifizeti persze a zenekart, meg a reklámkampányt, meg az egyéb dolgokat, de nem kell hozzá fölépíteni azt az arénát, nekünk az ezt van, is föl kell hozzáépíteni, ha valaki kint járt két hete, mert most már épül szépen a sziget, de mondjuk két hete kijárt a szigeten, akkor ott még egy üres parkot látott volna, ott nincsenek színpadok, meg vendéglátóegységek, meg vécék, meg zuhanyzók, meg közvilágítás, minden, az mind nekünk kell odavinni, és ezt ugyanabból a bevételből kell kifizetni ezeknek a költségeit is. Tehát ez nem egy egyszerű dolog ennek a gazdasági modellje vagy a háttere, mert pont ezért nehezen tudunk azzal mondjuk versenyezni, hogy mennyit tud egy sima koncertszervező ajánlani egy ilyen bérelt helyszínes buliért, vagy mennyit tudok én ajánlani, akinek ugyanúgy ki kell fizetnem még a felépítését is ennek az infrastruktúrának, de itt legalább valamennyire tudok versenybe szállni és labdába rugni. Úgyhogy én ezért azt gondolom, hogy arra fogunk törekedni, hogy azért a következő években is legyenek akár A-kategóriás sztárok, csak nem biztos, hogy a normál fesztiválnapokon. A normál fesztiválnapokon pedig olyan sztárokat akarunk hozni, akik a következő generációs A-kategóriás sztárok, mert abban viszont van egy kifejezetten izgalmas szakmai kihívás is, hogy ki az, aki amikor lekötöd, akkor mondjuk, tehát ennek a fordítottját tudom elmondani mindig ilyen ciki sztoriként, hogy szúrtuk el a Lady Gagát. Ó, tényleg ez volt, megpróbált az ügynöke rábeszélni minket, hogy itt van ez a tehetséges fiatal csaj, és hogy szerint el kéne hozni, a repülőjegy áráért elhozhatja gyakorlatilag. Tehát ezt nem tudjuk kicsoda, nem érdekes, és akkor ugye elindult, akkor egyszer csak kijött az első slágere, és elkezdett, amúgy szerintük, hogy na jó, mégis akkor elhoz, hát most már nem lehet csak, nem tudom, 20 000 euróért elhozni, akkor mondtuk, hogy az sok, akkor inkább hagyjuk, akkor, és így mentünk addig, amíg a végén már nem tudom, a sok 100 000 eurónál tartottunk, ma a Lady Gaga szerintem 3-5 millió euró körül van. Tehát,
1: de ez azt jelenti, hogy akkor, amikor először felajánlották és megszereztétek volna a repülőjegy áráért, akkor a következő évben nem kellett volna ráfizetni semmit, mert akkor kötöttétek meg az üzletet?
2: Hát nyilván akkor, amikor te megkötsz egy szerződést, akkor persze az még arra az évre szóló, tehát akkor még nem volt ekkora sztár, de az alatt az x hónap alatt, ami eltelt onnantól, hogy mi elkezdtünk erről tárgyalni, és addig, amíg elkövetkezett a sziget, az alatt az ő karrierje, az mondjuk a repülőjegy áráról egy sok 100 000 dolláros vagy eurós előadó kategóriára ment föl. Egyszerűen azért, mert így futott be, mint gyakorlatilag, hogy tényleg így napról napra. És hogyha akkor ott egy repülőjegyért bevállaltuk volna, akkor nyertünk volna sok 100 000 dollárt gyakorlatilag, mert hogy attól még a megállapodás, tehát volt számos ilyen előadó a szigeten, akit mi nagyon jókor vettünk meg. Tehát most mit tudom, mondok megint egy ilyen példát, ilyen szempont, amikor mi a Dua Lipát először megvettük, a Dua Lipa ugye ezt el is mondta sok helyen, még a világban is interjúkban, hogy ő neki azért a kedvenc fesztiválja a sziget, mert a sziget volt az első olyan A-kategóriás nagy fesztivál, aki bizalmat szavazott neki, és a nagy színpadon headliner pozíciót adott neki a karrierje során.
1: Akkor, amikor még nem volt nagy neve.
2: Akkor, amikor ő éppen a befutóban volt, és azért jött vissza pár évvel később már abszolút szupersztárként a szigetre, mert azt mondta, hogy ugyan már ő is abban a kategóriában volt, hogy már nem szívesen megy fesztiválon, de azt mondta, hogy ő hálás annyira a szigetnek azért, mert annó hittünk benne, és egy ilyen pozíciót kapott, hogy ő visszajön utána már szupersztárként is. Tehát, hogy ez az, ami az extra szakmai tudás, hogy ki tud ilyen előadókat megszerezni, aki amikor lekötötted, ahhoz képest, amire eljön a koncertje, addigra lehetőleg jóval nagyobb név lesz, mert itt lehet azt a kompenzálni, mert az, aki egy szóló koncertet szervez, az nem fogja megkockáztatni azt, hogy én megveszek, vagy kibérelem a Puskás stadiont egy olyan előadóra, aki most még lehet, hogy csak az akváriumot tudja megtölteni. Ő azt fogja mondani, hogy majd akkor veszem meg azt az zenekart, ha már tudom, hogy megtölti a Puskás stadiont, na de akkor annyiba is kerül.
1: Fontos kérdéssel megyünk tovább, magyarok a szigeten. Jó, egy kis szünet után. Okay. Gerendai Károly a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gerendai Károly a vendég. Én arra emlékszem, hogy amikor elindult a Sziget, akkor mi is még aktívan zenéltünk a Sing Singer, és ez teljesen természetes volt, hogy a Sziget Fesztiválon évről évre, mint az összes többi éppen működő magyar zenekar, lehetőséget kapunk fellépni nagyobb, kisebb színpadokon, de hogy az olyan biztos dolog volt, hogy mi oda megyünk. És aztán, ahogy nőtt a Sziget, és nőttek a külföldi látogatók, vagy nőttek a külföldi látogatók száma, így szorultak kicsit háttérbe a magyar előadók. Ettől függetlenül magyar előadók mindig voltak a Szigeten, de nektek arra folyamatosan figyelni kell, hogy olyan magyar előadókat léptessetek csak fel, akik esetleg a nemzetközi közönségnek is jelenthetnek valamit, vagy adhatnak valamiféle élményt.
2: Így erre ilyen direktben nem kell szerencsére figyelnünk, hiszen azért nagyon sokan, tehát ezt megint kevesen tudják, hogy még mindig a Szigeten van a legtöbb magyar látogató is, tehát nem arról van szó, hogy egyébként magyarok már nem járnak a Szigetre, persze, csak ma az 50%-a körülbelül összességében a látogatóknak a magyar, és 50% a világ más tájáról jön. Amiben az arányok eltolódnak, az az, hogy bérletesből sokkal több van külföldi, napi jegyesből meg több van magyar. Mert a magyarok általában meg tudják oldani azt is, hogy kiugranak csak egy estére külföldi, ha már ide utazik, akkor nem egy estér fog ide utazni. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azzal, hogy a nagy színpad előtt mondjuk a közönségnek az 50%-a nem magyar, az azt is jelenti, hogy ha te nem akarsz velük kiszúrni, akkor olyan produkciót kell oda tenni eléjük, amiről már ők is hallottak, meg értik, meg tudnak vele mit kezdeni, mert bármennyire vannak baromi jó magyar produkció, ugye minden évben voltak azért erre próbálkozások, hogy föltettünk magyar előadókat is, akár a nagy színpadra is, de mindig az látszott, hogy olyankor kiürül a közönség egy része, elmegy addig más nézni, mert hogy túl sok minden egyéb lehetőség van még, hogyha csak ez lenne egyetlen egy színpad, akkor lehet, hogy ott maradnának, persze, de hát közben, hogyha van másik 20 helyszín, ahol megnézhetek programokat, akár olyat is, amiről már hallottam, akkor miért maradna ott a nemzetközi közönség? És ez még fordítva a magyart, ez nem zavarja, hogy ő külföldi sztárokat kell nézzen, mert ő egyébként is szívesen megy el nemzetközi sztárokat megnézni, tehát hogy ilyen értelemben. Ezért sajnos a magyar zenekarok valóban ilyen szempontból egy picit mostohább helyzetbe kerültek, hogy a főhelyeket nem tudtuk már a magyar produkcióknak kínálni, és ezért jött az, hogy ugye a valamilyen szinten akkor próbáljunk azért legalább máshova betenni magyar produkciókat, de az meg az igazán menő magyar produkcióknak már nem egy jó érzés, hogyha ő egy kisebb színpadon, vagy akár ha nagy színpadra fölkerülhet, akkor meg a délutáni kezdősávba kerülhet föl, mert ő mégiscsak itthon egy olyan sztár, aki egyébként ugyanúgy akár arénákat tölt meg, akkor ő nem akar szűző napon délután játszani feltétlenül, és ez egy nehéz és nem jól kezelhető helyzet volt az elmúlt években. Most, hogy én visszatértem, nem véletlen, hogy az egyik első intézkedésem az volt, hogy csináljunk egy önálló magyar nagy színpadot, és azokat a produkciókat, akik mondjuk akár egy Budapest Parkot is meg tudnak tölteni, azoknak biztosítsunk olyan feltételeket, olyan idősávokban, olyan technikával, olyan színpaddal, ami nekik ugyanúgy már, tehát ez egy ugyanakkor
1: a színpad lesz, ugyanúgy felmerül az a helyzet, hogy ők képesek egyedül is megtölteni különböző koncert helyszíneket, miért mennének a Szigetre.
2: Jó, de ebben egyébként volt is ilyen, akivel ebbe belefutottunk, hogy azt mondta, hogy ő nem akar ide jönni, majd meglátja, hogy működik ez a magyar színpad, aztán majd utána eldönti, hogy egyáltalán hajlandó-e jövőre jönni. De ez nekem is egy nagy kérdőjel, hogy a közönség oda fog-e menni ezekre a zenekarokra, hiszen ezzel párhuzamosan megnézhet más produkciókat is, akár nemzetközi produkciókat,
1: amelyeket de ritkában bízom, láthat.
2: Igen, de nagyon bízom benne, hogy ennek ellenére lesz érdeklődés, mert szerencsére azt láttam, hogy az elmúlt években kifejezetten erősödött a hazai, mind felhozata a zenekari oldalról, mind a nézőszáma a hazai produkcióknak.
1: Tehát hát meg színvonalas produkciók, tehát elkezdjük utolérni a nyugatot.
2: Nagyon jó produkciók lettek, erre mondtam azt, hogy a felhozatal is erősödött, de azt látom, hogy szerencsére a közönség is abszolút értékeli ezeket a magyar produkciókat, és tényleg azért, tehát te emlékszel még arra, amikor mondjuk nem tudom, a 90-es években az egy kihívás volt, hogy minden napra találj egy olyan magyar fellépőt, aki mondjuk garantáltan egy ilyen nagy színpados headliner tudna lenni. Egyszerűen azért, mert volt ez a mindig ez a néhány, tehát ahogy régen nagyon nagyon régen volt az Illés Omega metró, igen, utána jött a nem tudom a Hobó piramis, nem tudom Beatrice, aztán utána jött a Kispál tankcsapda, Quimby, aztán a nem igen, tudom, de hogy, tehát hogy nagyon nem tudtad azt mondani, hogy tudsz tíz ilyet is sorolni, igen, aki ugyanabban a kategóriában. Most ehhez képest szerencsére azt látjuk, hogy van 20-30-40 olyan hazai produkció is, aki mondjuk egy Budapest Parkot meg tud, igen, tölteni. Úgyhogy én emiatt optimista vagyok, és azt mondtam, hogy csináljunk nekik egy önálló uh-huh magyar nagyszínpadot, és remélem, hogy a közönség is erre jól reagál majd. De ezt a Huding próbálja az evés, nem sokára meg fogom tudni neked mondani, 10 nap múlva kezdjük. Ilyen szempontból, hogy ténylegesen hogy működött, mert ha jól működik, akkor értelemszerűen ezt érdemes folytatni és erősíteni. Ha meg azt látjuk, hogy sajnos nincs igazán igény a önálló magyar produkciókra, akkor meg marad az, hogy hát szétszórjuk majd őket itt-ott-ott a szigeten, és remélem, hogy attól még elmennek rájuk, mert azért mondom, érdeklődés volt, csak nem volt akkora érdeklődés, hogy ezt egy nagy színpados, tehát azért azt tudni kell, hogy nagy színpad nézőtere 63 ezer férőhelyes. Tehát az másfélszer annyi, mint a Puskás annak a nézőtere. Tehát hogy itt ez nem olyan, tehát ott a van egyébként, tehát egy Budapest Parkból, ahol 12.500 ember fér be, ott azt gondolom, hogy már az 5.000 ember is marha jól néz ki, itt még a 12.500 is szarul, igen, néz ki. Tehát, igen, hogy itt, egy picit más a helyzet. Más lépték
1: van, igen. De ettől függetlenül lesznek a nagy színpadon magyar előadók, hát ott például a Bródi nap.
2: Hát nyilván ezeken a külön napokon abszolút, a Bródi nap az kifejezetten magyar előadók, nyilván elsődlegesen Bródi Jánosról, de igazából az ő életművéről szól, hiszen ott nagyjából 50 különböző előadó lesz, aki a tiszteleg az ő életműve előtt. Tehát ha így nézzük, persze, csak én most a Normálsziget napokon, de ott is lesz egyébként Sisi, meg most az utolsó pillanatban még a Carson Coma is bekerült, mert sajnos ott volt egy lemondás egy nemzetközi előadó részéről, ez a Test Szultána visszalépett, nem csak tőlünk, hanem itt az egész turnétól, és akkor ennek kapcsán a felszabaduló helyre végül a Carson Comát be tudtuk.
1: És miért érdekes, hogy nem egy másik nemzetközi produkciót raktatok oda, hanem egy magyart?
2: Hát nyilván gondolkodtunk rajta, hogy most akkor valakit áttegyünk az itt különböző színpadokon játszó nemzetközi produkciók közül, vagy nem, de aztán azt mondtuk, hogy akkor próbáljuk meg azt, mert arra már nem lett volna esély, hogy most hirtelen, nem persze, tudom, két héttel a sziget előtt még leakasztunk egy hasonló kaliberű nemzetközi előadót, hanem itt az volt a lehetőség, hogy az itt lévőkből valakit átcsoportosítunk oda, vagy akkor inkább adunk egy magyar zenekarnak egy ilyen extra helyet, és akkor arra gondoltunk, hogy akkor legyen inkább ez, hogy akkor teszteljük azt is, hogy egy ilyen magyar produkció hogy működik, mert ez ráadásul egy más stílusú, mert ugye a másik magyar produkció idén a Sisi lesz, aki a nagy színpadon lesz, de ő nem azért, mert ő már akkor a sztár, hogy ő jobban megérdemli azt nagy színpadot, mint mondjuk a Majka, vagy a nem tudom kicsoda, a Betonhofi, vagy a bárki, hanem azért, mert azt gondoltuk, hogy ő egy olyan érdekes színfolt ebben, hogy hát ha az a típusú produkció, amit ő csinál, az még a külföldieknek is fölkelti az érdeklődését, mert ez megint egy lehetőség is a nagy színpadon megmutatni egy-egy előadót, akár a külföldi közönségnek. Aztán majd meglátjuk, mert azért nyilván ez egy szövegcentrikus zene, tehát nem mondom, hogy tehát egy Carson Comával könnyebb helyzetben, igen, vagyunk, mert az jobban egy klasszikus rock zene, vagy hogy mondjam, tehát ahol nem érted a szöveget, akkor is talán élvezhetőbb.
1: Kis szünet, és folytatjuk rövidesen Gerendai Károllyal. A Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gerendai Károllyal beszélgetünk, és én tudom, hogy neked az életed egyik hobbija, vagy egy jelentős része az, hogy te utazol, hogy folyamatosan, amikor csak teheted, úton vagy. Nem tudom, hogy ez most hogy változott meg azzal, hogy visszatértél a sziget élére, de amikor te utazol, akkor például foglalkozzal-e utazás közben azokkal a dolgokkal, ami téged amúgy itthon üzletileg nem köt. Tehát, hogy mész a fesztiválokra, beülsz-e olyan éttermekbe, amikből nem tudom, ötleteket tudsz gyűjteni, tehát, hogy az utazásait szólnak erről?
2: Természetesen valamennyire igen. A fesztiválozás az régen, még amikor én dolgoztam ebben a fesztiváliparban hosszan, akkor természetesen, sőt voltak kifejezetten olyan utazásaim, amik ezzel függtek össze, hogy elmentem megnézni más fesztiválokat, de azóta, amióta kicsekkoltam ebből az iparágból, és amíg nem tértem vissza, addig nem jutott eszembe, persze, hogy csak úgy fesztiválokra menjek, mert úgy éreztem, hogy én bennem már ez a történet így lezárult. Ugyanakkor az utazás az mindig egyfajta ilyen inspirációs út is, teljesen mindegy, hogy hova megyek a világban, mert nyitott szemmel megyek, és azt nézem, hogy mi az, amit én ott élvezek, mi az, ami olyan dolgot látok, ami nekem, mint turistának izgalmas, élvezetes. És hogyha ebből olyan dolgokat is látok, ami valamiért azt gondolom, hogy de hát Magyarországon ilyen nincs, vagy nem így van, akkor elkezdem végig gondolni, hogy vajon miért nincs, vagy miért nem így van, mert nem nincs rá piaci kereslet, vagy csak valamiért nem csinál még meg valaki, vagy a nem tudom, tehát én egy csomó dolog volt, amit így máshol utakon láttam, és azt persze lehet, hogy egy picit átgondolva, vagy tovább gondolva, de próbáltam itthon aztán megvalósítani. A fesztiválozás az pont nem ilyen volt, mert valójában én mielőtt a szigetbe belekezdtünk, sose voltam még előtte külföldön fesztiválokon, ezért ott nem volt egy ilyen nemzetközi mintám, és ez valahol a szigetnek egyébként a sikerének részben a kulcsa is, hogy nem próbáltunk meg valamilyen mintát lekopírozni. Értem. És amire mi kiléptünk a nemzetközi piacra, azzal szembesültünk, hogy a sziget elég egyedi ebben, ezen a piacon azért, mert nem olyan, mint általában a nemzetközi fesztiválok, hiszen mi a saját igényeinkből indultunk ki. De, hogy a kérdésedre visszatérve válaszoljak, hogy tehát én valóban még mindig nagyon szeretek utazni, és remélem, hogy még lesz is lehetőségem még sok helyre elmenni. Most azért ebben is egy picit felborult az életem, mert már nem vagyok ilyen értelemben a magam urat, tehát most a sziget miatt sokkal inkább megint oda kell arra figyelni, nem, hogy mikor mehetek el, hiszen van szezon, vannak olyan dolgok, tehát akkor, amikor én csak egy vállalkozóként eldönthettem azt, hogy most itthon ülök, vagy inkább utazok, hiszen az éttermeimben nem én főzök, nem én nem tudom, mit csinálok, tehát, hogy ott én tulajdonos vagyok elsődlegesen, persze, vagy az új éttermek fejlesztésébe vettem részt, vagy stratégiaalkotásba, de a napi működésben nem. Itt viszont a napi működésben is most vissza kellett valamilyen szinten szálljak, és abba is részt vegyek az újra kitalálás, a stratégiaalkotásban, és azt remélem, hogy még egy-két év és újra majd megint önjáró lehet annyira, hogy már nem lesz rám napi szinten szükség, de ez most egy picit azért felborította az ez irányú életemet. Nem arról van szó, hogy egyáltalán nem utazom, de most sokkal kevesebbet tudtam az elmúlt időszakban utazni, mint előtte. De ha már utazom, akkor azt mindig igyekszem arra is használni, hogy egy picit részben abból a szempontból is föltöltődjek, tehát nem csak fizikailag kipihenjem magam és feltöltődjek, vagy pszichésen, hanem abból a szempontból is, hogy ötletekkel is föltöltődjek, hogy merre halad a világ, amivel én foglalkozom abban, ki jár már előttünk, miért arra megy, erre fog-e Magyarország is menni, itt is lesz erre igény, vagy itt máshogy kell ezt kezelni, mert azt gondolom, hogy ha várom azt, hogy majd előbb-utóbb meglátom, hogy merre ment a világ, akkor azért általában maximum egy ilyen trendkövető valaki lehet. Én meg azt szeretem, hogyha minél inkább én alakíthatom itt a magam körül a dolgokat, hogy milyen irányba menjenek a dolgok, és ugye ha már sok területen így vállalkoztam, tényleg nem tudom, gondolom, tudod, a Budapest parttól, az akvárium, még a Lupától, a szigetig, az éttermektől, az óriáskerékig, a nem tudom, elég sok mindennel foglalkoztam már életemben, ebbe, ha van valamilyen közös nevező, akkor az két dolog szerintem. Az egyik az, hogy igyekeztem mindig valami ilyen hiányt betölteni vele, ami nekem is személyes hiányom volt, meg amiről azt láttam, hogy, hogy akár a hazai vagy a turistáknak is hiánya lehet, mert máshol van ilyen, itt meg nem. Illetve mindig próbáltam azzal foglalkozni, ami engem egyébként érdekel. Tehát, hogy én sose munkának fogtam föl az én tevékenységemet, hanem mindig egyfajta ilyen, ilyen jutalomjátéknak, hogy megvalósíthatok álmokat, vagy elképzeléseket, mert persze attól még ezzel kell dolgozni is, de tök más, hogyha úgy kelek föl, hogy, a, hogy nem, nem az az érzés van, hogy jaj, mennem kell dolgozni, mikor lesz már vége a munkaidőnek, meg mikor lesz már étvége, hanem hogyha minden percét úgy éled meg, hogy, hogy tök jó, hogy csinálhatom, mert valami olyasmivel foglalkozom, amit, amit örömmel csinálok, és nekem ebből a szempontból ezek voltak azok a dolgok, amik foglalkoztattak, és amikor váltottam, akkor is azért váltottam, mert úgy éreztem, hogy most már más jobban foglalkoztat, mint amivel eddig foglalkoztam, és akkor, ha már nem lenne annyira örömed benne, akkor, akkor már nem biztos, hogy azzal kell foglalkozzak.
1: Most ebből az egészből kilépve itt a végén, most pont ez jutott eszembe, hogy olvastam, hogy te több mint 100 országban jártál. Nyilván vannak a turisták, ha mondjuk magamra gondolok, én vagyok a kezdő turista, hogy ezt is láttam már, azt is láttam már, feküdtem már ennek az országnak is a tengerpartján, meg annak is, de sokkal jobban érdekel engem, és amikor háttal vagyok a tengernek, és azt látom, hogy mi vesz még körül. Hozzám képest nyilván te egy nagyon haladó pro turista vagy, de téged mi az, ami vonz, vagy hogy választott ki a következő úti célodat? Hiszen már majdnem mindenhol voltál, ahol, ahol lehettél volna, vagy lenni szerettél volna?
2: Hát egyrészt van sok hely, ahol az ember szívesen vissza is megy, másrészt nyilván vannak helyzetek, vagy alkalmak, amikor az ember azért akkor megy, mert akkor történik ott valami olyan, amit különlegesen érdekes megnézni. Harmadrészről meg hát vannak olyan helyek, tehát engem két vagy három dolog az, ami nagyon inspirál. Tehát ha valahol van valamilyen nagyon különleges természeti adottság, ha valahol van valamilyen nagyon különleges épített környezet, amit úgy szeretnék megnézni, vagy ha valahol valamilyen nagyon különleges kultúra van. Ennek lehet a kultúrának akár gasztrokultúra is része, klasszikus kultúra. Ezekből mindegyikből annyi jó hely van a világon, vagy ilyen adottságú hely, hogy gyakorlatilag. És persze a legjobb az, hogyha ezek mind még együtt is megtalálhatók egy adott ponton, de azt gondolom, hogy, hogy ebből a szempontból én úgy látom, hogy én még mindig csak a töredékét láttam a világnak, mert még azokon a helyeken, ahol voltam, ott se tudtam mindent megnézni, értem, vagy ott se ebből mindent belekóstolni, tehát én kifejezetten úgy vagyok vele, hogy szerintem ahhoz még nem tudom hány élet kéne, hogy az ember ebbe úgy azon a szinten megmerítkezhessen, amennyire szívesen tenné, de azért nem panaszkodom, mert tényleg már nagyon sok helyre eljutottam a világon, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy elégedett vagyok azzal, hogy, hogy legalább ennyit már láthattam a világból, de abban meg elégedetlen vagyok, hogy még mennyit nem láttam, és még mennyit lenne jó látni.
1: Van még egy körünk, folytatjuk, Gerendai Károly a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszó.

0: repülőre, vagy egy autóval, vagy bármi, és elmegyek, mert azt nagyon élvezem, de soha eszembe se jutott az, hogy mondjuk úgy menjek el, hogy ne jöjjek vissza. Egyszerűen én szeretek itt élni, és szeretem azt, hogy tehetek hozzá valamit akár ahhoz, hogy éljek itt, és akár mások is, hogy érezzék itt magukat, vagy hogy éljenek, mert hogy ezt itt ebben az országban tudom meg, vagy ezt az országot ismerem egyedül annyira, hogy egyáltalán tudjak abba gondolkodni, hogy mire van itt szüksége az embereknek, vagy merre megy a világ, vagy miben érdemes beelőzni másokat, vagy mit tudok jobban csinálni, mint mások. Tehát én az összes többi pontján a világnak erre képtelen lennék, mert nincs meg hozzá egyáltalán az a fajta ismeretem. Hát én úgy gondolom, hogy nekem ez mondom, ilyen tök evidencia volt. Tehát én még alapítottam egy olyan klubot is, aminek az a neve, hogy Szeretem Magyarországot klub. Egyszerűen azért, mert azt gondoltam, hogy én tényleg szeretem annyira ezt az országot, és azt látom, hogy sok olyan ember van még, akit foglalkoztat az, hogy mitől lenne jobb ebben az országban élni, és nem politikai logikával, hanem egyszerűen azzal, hogy mi minden van, amit tehetnénk azért, hogy jobb legyen ez az ország, hogy igenis mindenki a maga lehetőségei mentén ebben próbáljon valamit tenni, mert attól lesz jobb a gyerekeinknek, meg valahol nekünk is, tehát nyilván én azért ennek az előnyeit is látom, hogy egyébként abban akár, hogy több mindent engedhetek meg magamnak, mert tehetősebb ember lettem, mint az átlag ember, akár abban, hogy azért az egy nagyon jó dolog látni azt, amikor te csinálsz valamit, és utána azt látod, hogy más embereknek ez örömet okoz, és működik, és nem tudom. Tehát, hogy én ugye nem akarom ezzel megbántani a nem tudom milyen munkát végzőket, mert nyilván nem tudom összehasonlítani, szóval én nem végeztem az ő munkájukat, de mindig úgy belegondolok abba, hogy mondjuk, hogyha valaki egy, nem tudom, mondjuk egy varrodában nap mint nap var, vagy nem tudom, egy cipő felső részét készítő valamit varrott össze, akkor neki mennyi alkalma van arra, hogy a végén, aki azt a cipőt hordja, attól kapjon valamilyen pozitív visszajelzést, hogy milyen jól elvégezte azt a munkát.
1: Nem annyira sok, igen.
0: Ehhez képest nekem mennyivel jobb dolgom van, hogy tök mindegy, hogy egy éttermembe megyek be, vagy a Lupára, vagy a Szigetre, vagy a Budapest Parkba, mint azt látom, hogy mindenütt emberek vannak, akik valahol élvezik az én munkámnak a gyümölcsét.
1: Jó, ez valami ilyesmi válaszra számítottam erre az utolsó kérdésre. Én nagyon örülök, hogy újra találkoztunk, hogy beszélgettünk, és azt kívánom nekünk, szigetlátogatóknak, hogy a te visszatérésed elkezdje egy kicsit újra felvirágoztatni a Sziget Fesztivált, mert szerintem szükségünk van rá.
0: Igyekszünk, hát azt nem, az egészség, hogy tényleg azért azt nem akarom milyen szempontból, hogy mondjam, semmilyen ördögöt a falra festeni, de hogy most ott tartunk, hogy most csináltunk egy olyan szigetet, ami szerintem már érezhetően abba az irányba mutat, hogy hova kéne, vagy merre kéne haladnunk, de azért ugye 4 hónap késéssel fogtunk bele, és egy nagyon nagy mínuszból kell elkezdeni kimászni. Tehát most még én nem gondolom azt, hogy ez a sziget olyan lesz, mint ami ennek én szeretném, hogy legyen, hanem azt gondolom, hogy ez már sokkal olyanabb, mint volt.
1: Tavaly. De a következő akár olyan lehet a következő?
0: Hát, nagyon jó lenne, ha már egy lépésben még akkorát lehetne ugrani. Én azt gondolom, hogy dolgozunk rajta, hogy már a következő is. Én azt gondolom, hogy a következő után lesz az, amire mondjuk már nyugodt szívvel azt merném majd mondani, ha csak addig valami olyan külső körülmények nem lesznek, amiket lehetetlenítik. Arra már azt gondolom, hogy szerintem oda fogunk befutni, hogy akkor én majd már megint elengedhetem a kezét, és mondhatom azt, hogy most már ezt, ha ilyen lesz továbbra is, és a kollégáknál ez jó kézben van, akkor nekem már nincs vele nagy dolgom. Most meg azt tudom mondani, hogy ha valaki járt kint az elmúlt években, akkor tökre örülnék, hogyha kijönne és visszajelezne, hogy ő érzékelje azt a fajta elmozdulást, mert mi most ezen dolgoztunk elsődlegesen, hogy azért már most is érezhető legyen ez a pozitív irányba való elmozdulás, de azt, hogy most az idei fellépőkből mondjuk én mennyire vagyok, nem is ismerem a nagy részét ezeknek a mostani fellépőknek, de nem magamnak csinálom, csak azt gondolom, hogy azzal se vagyok feltétlenül nyugodt, hogy biztosan ők voltak-e a minden szempontból a legjobb választás, mert van, akinek igen, hát nyilván van, akinek ő a kedvence, neki ő a legjobb választás.
1: De én már most adok neked egy visszajelzést. Az elmúlt években én nem éreztem azt, hogy célközönsége lennék a Szigetnek, mint amit mondtál is. hogy azt gondoltam, hogy én ebből kiöregettem, és nem is számítanak rám. Idén viszont van olyan program, amire azt mondtam, hogy na ezt viszont szeretném megnézni.

0: Nem
1: tehát már elérted a célod.
0: Igen, de azt gondolom, hogy azt értem el, hogy legalább akkor te újra nyitsz felénk. Nem azt, hogy te már úgy gondolkodsz, hogy neked újra egy ilyen bakancslistás dolog lett a sziget, ahova inkább nem mész akkor nyaralni, ha éppen mehetnél. Mert valamikor a sziget ilyen volt a világ igen. nagyon sok pontján, hogy gyerekek úgy nőttek föl, hogy amikor megkérdezték tőlük azt, hogy egyébként mi az a 10 dolog, amit te szeretnél az életedben egyszer megtenni, akkor egy csomó ember a világ nagyon különböző tájén azt mondta, hogy egyszer szeretnék eljutni a szigetre. És azt gondolom, hogy ebből valami sokat veszítettünk. És most ezt kell valahogy visszaépíteni.
1: Kívánom nektek, hogy ez okay. sikerüljön. Köszön. Gerendai Károly, köszön, hogy jöttél.
0: Köszi.
1: Köszi.
2: Műsorajánló.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
7: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
3: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
8: Spórol az ország, Paks tartja a frontot, nem csak Magyarországot sújtja a vízválság, ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli asszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyigazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahívta a saját márkás vöröshagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kis bolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneszki Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezette el kis bolygót. A Presser nevű aszteroidam a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Vaházi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Ákos egyik klasszikusán például, szóval majd pár perc

legnagyobb slágerei retro rádió benne az EGT zenélt. Ez volt a Neked írom a dalt. Jön a Csini Baba című filmből Závodi Gábor előadásában az Évele boldogam, de csak is a Bagosi Brothers Company után, valahol itt a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Máté Péter klasszikusa, az Azért vannak a jó barátok után. Karamellel megyünk tovább. Szállok a dallal, most a Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Ocsó Macsó, ez volt a jó nekem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Demjén Ferenctől a Jégszív, de itt lesz Péter Fibori, az emberek, most pedig jön Adri és a Szinglik éjszakán.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színészet, az élet a tiéd. Minek őre menni?

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió az Anna and the Barbies Kis Tibivel és a Márti dalával. Jön mindjárt a Gyere Kicsi, a G-Pol Cirkusz és Szirot a Jennifer közös dala, de még előtte hallgatjuk az István a Király rockoperából a Szállj fel szabad madár című slágert itt a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Vétek, ez voltam vele, minden jó. Ahogy Csilla is énekel pár perc múlva, tőle a Jól vagyok és pont szól majd, Zorán és a 34. dal után, itt a retro rádióban.

Retro Rádió. A Gina Bestia után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen évfél van. Holnap reggel 6.08-tól Bocsiék legjobb pillanatait hallgathatjuk, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Illényi Katica, hegedű és teremin művész lesz majd a vendégem. Ez utóbbi hangszerről sokat fogunk majd beszélgetni, bízom benne, hogy ennyit tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek ma. Majka, Curtis és Nika közös dalával búcsúzom a csúcson túl a Retro Rádióban. Visszhall!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.